Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat! Késő éjszakai homokóra adásunkban csütörtökön, szeptember 24-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Sinka István, Kossuth díjas költő írótól származik, aki 1897-ben ugyanezen a napon született, és így szól. És várlak egy fehér szikrájú téli télben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal. Szeretlek! Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat, most pedig lássuk, mivel várom Önöket reggel 6 óráig. Itt a 88,3-as megaherces frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Adásunk első órájában Ludwig van Beethoven klasszikus művei csendülnek fel. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel, illetve a múlt szertai keresztény élet felekezet közi rovatunkkal várom Önöket. A harmadik egyben utolsó órában a múlt pénteki szempontok rovatunkkal sugározzuk, utána pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, tartsanak velem a következő közel 3 órában. A következő 1 órában Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk második órájában csütörtökön. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában felcsendül a napáhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük névnaposainkat, illetve az óra utolsó részében a múlt szerdai keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk. A tehetik tartanak velem a következő egy órában is. A következőkben a napáhítatát hallhatják.

A mai áhítatunk címe: A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Lukács evangéliuma 9. fejezetének 25. verse.

A mai áhítatunk szerzője Wolfgang Bernhard, Dél-Afrikában élő testvérünk. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban, amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Majd hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap így imádkoztam. Kérlek, Uram, mutasd meg, merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján.

Imádkozzunk! Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a Te lelked vezetésére hagyatkozzunk életünk nagy döntéseiben. Ámen.

Arra fogok törekedni, hogy Istennek tetsző életet éljek. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Wolfgang Bernhard, Dél-Afrikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk és figyeljünk Isten vezetésére.

Szeptember 24-e, az év 267. szökő években a 268. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 98 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

A legrégebbi esemény 899-re nyúlik vissza. Ekkor a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték a Berengár sereget. Ennek nyomában született a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket ima. 1046-ban Gellért püspök mártír halált halt. 1268-ban IV. Kelemen pápa e napon semmisnek nyilvánította a magyarországi bárok és nemesek határozatát a tizedfizetés megtagadásáról. Música 1493-ban ezen a napon indult második útjára az új világ felé Kolumbusz Kristóf. . 1869-ben ezen a napon a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1895-ben először biciklizte körbe egy nő a földet, útja 15 hónapig tartott.

1972. szeptember 24-én Norvégiában a lakosság 54%-a népszavazáson elutasította az ország csatlakozását az Európai Unióhoz. ban ezen a napon ült össze a Watergate bizottság, amelyen kiderült, hogy a betörők kapcsolatban állnak Richard Nixon elnök újraválasztási stábjának tagjaival. ban ezen a napon a világ nagy atomhatalmai aláírták a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt.

1936-ban látta meg a napvilágot Jim Henson, a Muppetek atya, a Sesame Street és a Muppet Show megalkotója. ...1972-ben megszületett Vuji Trutko, író, újságíró, tévés személyiség. ...1972-ben megszületett Wolf Kati, magyar énekesnő, a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 24-én. ...768-ban elhunyt Kis Pippin, a frank birodalom királya. 1046-ban ezen a napon hunyt el Szent Gellért itáliai származású szerzetes, Magyarország első püspöke, Szent Imre herceg nevelője. 1435-ben elhunyt Bajor Izabella francia királyné.

Szeptember 24-e 1973 óta a Bissau-Guinea köztársaság nemzeti ünnepe. Szintén szeptember 24-e a szív világnapja. A Kardiológiai Világszövetség szeptember 24-ét nyilvánította a szív világnapjává, első alkalommal 2000. szeptember 24-én ünnepelték meg.

0: Kalendáriumát lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük, szintén Boldizsár Zeik Anna tolmácsolásában.
1: Szeptember 24-én Gellért, Mercedes, Gerda névnapokat ünneplünk. Lássuk most ezeknek a neveknek az eredetét. A Gellért germán eredetű név, Gerhard, Gerhard névből származik, jelentése gerely, dárda, erős, kemény. A Mercedes, spanyol eredetű név, a Maria de Mercedes kifejezésből származik. Maga a szó a latin Mercedes, bér szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amelyet a 13. századi Spanyolországban a Mercedarius szerzetes rend gyűjtött, fogságba esett keresztjén mórok kiváltására. Jelentése fogoly kiváltó. A Gerda két germán eredetű név egybeesése. A ger kezdetű és da végű összetett női nevek önállósult becézője. Jelentése ág, vessző, karcsú, dárda, bekerített hely, védőkerítés. A germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve. Egyúttal a Gertrud német becézője. Köszöntünk tehát szeptember 24-én minden Gellért, Mercedes és Gerda nevű hallgatónkat, ugyanakkor mindazokat is, akik ezen a napon egy évvel bölcsebbek lettek, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Bagossi Brothers Company Vakita Kék című dalával, Isten éltesse őket. A következő percekben a múlt szerdai Keresztjén Élet műsorunkat hallhatják.
1: Keresztjén Élet. Keresztjén Élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Keresztény életrovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol rómabeliekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk, Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 16. és 17. verséből. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Testvérek, néhány mondatban az egész levél sűrítménye van előttünk. A sűrítményt sohasem lehet önmagában fogyasztani, azt mindig higítani kell, hogy ihatóvá és emészthetővé legyen. Pálnak az a vágya, hogy evangelizáljon, magából az evangéliumból fakad. Pál örömmel hirdette az evangéliumot, mint Isten általános gyógyszerét az emberiség lelki bajaira. A mi időnkben sincs más gyógyszer. Az akkori idők és a mi időnk hasonlósága szembetűnő. Akkor is, most is hatalmas az üdvösség utáni éhség, a megváltás utáni égő vágyakozás. A vágyakozók keresésre a római birodalom a vallási kínálatok sokasságát nyújtotta. Titkos keleti kultuszok, görög misztériumok, csillagjóslás és mágia, császárkultusz és a legszélsőségesebb nemi kicsapongások. Hasonló helyzet van ma is. Jósnők sokasága, keleti vallások bőséges kínálata, új szekták jelennek meg, melyekre jó pénzért is bőven van vevő. De ezek rabjai mindig valami belső bizonytalansággal maradnak. Ezért kell a tiszta evangélium, mely Jézusról szól. Csak hogy tudjuk, Pál sem mindig ezt hirdette. Korábban azt hitte, elég a törvény, annak megtartásán fáradozva juthat igazságra az ember. De Jézust megismerve rájött, hogy senki sem emelheti ki magát a hajánál fogva a mocsárból. Kellett valaki, aki az elveszett embert megmentse. Rájött, mint mindenki a megtérésben, hogy a betegnek orvosra van szüksége. Persze sok kortársa kigunyolta Pált ezért az evangéliumért. Túl botrányosnak tűnt, hogy egy kétes származású zsidó fiú lenne a messiás. És ő, a művelt farizeus határozottan kijelenti, nem szégyellem az evangéliumot. Mert rájött, hogy Isten sem szégyelte őt, az erőszakoskodót és üldözőt, hanem Jézusban kiállt mellette. Három konkrét következményét mutatja fel az evangéliumnak. Először is azért jelent meg, hogy üdvözítsen. Minden benne foglaltatik, amire az embernek szüksége van egy békés földi élethez és az örök üdvösséghez. Jézuson kívül nincs más út, igazság és élet. Másodszor az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki, pontosabban, az evangéliumban Isten igazsága történik, hozzánk jön, mint feltétel nélküli hűség. Ő maga megtartja szövetségét, ő maga hűséges hozzánk. Ez a nagy örömhír. Harmadszor, ezzel az evangélium Isten erejének bizonyul, erőnek a cselekvő, dinamikus életre. Ugyanez az evangélium ad erőt az élet nehézségeinek, a próbák terheinek az elhordozásához is. Ez mindent áthat, ezért kell hitelesen és bátran képviselnünk. Az evangéliumhoz hittel kell viszonyulnom, másként nem lesz javamra, sem üdvösség nem származik belőle. De a hit is Isten ajándéka. Ebben pedig a zsidók is, a görögök is, azaz a vallásosak és nem vallásosak is részesülhetnek. Akkor Pál fontosnak tartotta, hogy először a zsidóknak hirdesse az evangéliumot, aztán a pogányoknak. Jézusra azonban mindkettőnek, vallásosnak és nem vallásosnak egyaránt szüksége van. Ő kikerülhetetlen. A római levél nagy alaptanítása, amit Pál az Ószövetségből idéz, az igaz ember hitből él. Feltétlen bizalom ez abban az Úrban, aki soha meg nem csal minket. Hadd kérdezzem, kedves hallgatom, vajon miért olyan vonzó ma is a sokféle hamis lelki kínálat?
Miért hallgat szégyenlősen ma sok keresztjén az evangéliumról? Miért törik meg gyakran az evangélium ereje? És milyen előnnyel jár a hitből való élet?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Róma vegyekhez írt levele első fejezetének a 16. és 17. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

A bábeli torony építése. Olvasom Isten ígéjét, amint az megvan írva Mózes első könyve 11. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén, egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Eddig a felolvasott íge. Ha jól figyeltünk az ősi szövegre, bizonnyal észrevettük, hogy itt már nem egy emberről van szó, hanem az özönvíz utáni emberiségről, az özönvíz utáni emberi társadalomról, amely a szöveg szerint még megértette egymás szavát. Egy népvándorlás féléről van szó, hiszen fölkerekedtek és ismét letelepedtek Sinár földjén, a mai Tigris és Eufrátesz között egy völgyben. És mivel azt megfelelő településhelynek találták, ott megállapodtak. Majd mai szóval egy újításról hallunk. Új építő anyagot találnak fel, a téglát, hiszen azon a vidéken nincs kő, és nagyszerű új vakolatot, a szurkot, ami azon a vidéken, ahol a két folyó olyan gyakran kiöntött, igen jó összekötő és szigetelő anyagnak mutatkozott. Olyan jól, lelkesen indul ez a történet, hogy csak szimpátiával és együttérzéssel tudunk rájuk gondolni. Hiszen akkor ez a találmány legalább olyan jelentős volt, mint a mi korunkban a vasbeton vagy a civilizáció bármely újítása. Gondolom, az akkori társadalom éppen olyan örömmel és büszkeséggel figyelte ennek az újításnak az útját, felhasználását, mint ahogy ma örömmel tölt el bennünket az a gondolat, hogy megépítették Budapest újabb földalatti vasútját a legújabb eljárások felhasználásával. Még sok ezer év után is szinte szurkolunk az új építő anyaggal és szurokkal építőknek, amikor elhatározzák, hogy gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot. Miért is ne építenének? Hasonlattal élve, a legízletesebb levestől is elmegy az étvágyunk, ha hajszálat találunk benne. Ebben a nagyon ízesen és lelkesen kezdődő történetben ráadásul több hajszálat is találunk, amire a szöveg nem véletlenül hívja fel figyelmünket.
Mi itt a baj? Nem az építéssel van baj, hanem az építés céljával. Az ősi szöveg szinte nyomatékosan felhívja a figyelmünket egy szóra, amely egymás után kétszer is megismétlődik. Magunknak. Építsünk magunknak várost és tornyot. Szerezzünk magunknak nevet. Íme az özönvíz utáni emberiség, amely már csak magával törődik. Egy szó sem jelzi, hogy volna valaki közöttük, aki hálával emlékeznék még Noéra, ősapjukra, akit Isten kegyelmesen megmentett a víz özönből. Vagy akár egy mondat is jelezné, hogy oltárt építettek, és az egész vállalkozáshoz az Úr segítségét kérték. Nem. Az új emberiség már csak magának akart várost és tornyot építeni, és magának kíván ezzel halhatatlan nevet és örök emléket szerezni. Sőt, a tornyot is úgy tervezi, hogy teteje az égbe érjen. Az özönvíz utáni emberiséget úgy mutatja be az ősi szöveg, mint amely már elvesztette közvetlen kapcsolatát az Istennel, amely új központot keres élete számára, és az hadd legyen egy égig érő torony. Valahogy úgy gondolják, hogy egy ilyen torony majd összetartja őket, mint a kerék agy a küllőket, és így megakadályozhatják a fenyegető folyamatot, a szétszéledés, a szétesés folyamatát. Valóban az eltűnt, elsüllyedt kultúrákkal foglalkozó tudomány ismer egy ilyen ősi kultúrkorszakot, amikor piramisokat és zikkuratokat épített az ember a maga dicsőségére, neve fennmaradására és aféle pótközpontnak, amely köré összebújtak. Kultúrtörténeti megfogalmazással talán így tudnám jelezni ezt a fejlődést, hogy először volt az Úr világa, amikor Isten volt a központ. Azután következett az Urak világa, amikor elkülönültek az erős emberek, a testi, lelki, szellemi kiváltságosak, a nyáj embertől, a tömegtől, és azok uralkodni kezdtek emezeken. A piramis zikkuratok korszaka lett a világ urának világa. Amikor egy-egy ember még az Urak világa fölé is emelkedett, és világ urának nevezvén magát a többi ember nevében is azok erejével, férjével, égig érő toronnyal akarta halhatatlanná tenni a nevét. Mert ezek a tornyok nem csak téglából és szurokkal épültek, vagy ahol volt kőből, hanem százezrek véréből is. Ez volt az a kor, amikor Isten helyett és az emberiség nevében egy-egy gigantitisben, őrültséggel határos nagyzási hobortban, megalomániában szenvedő Isten király égig érő tornyot építetett magának. Egy ilyen toronyról tudósít bennünket a Biblia is, a Bábel tornyáról. Egyébként az ásatásokat végző régészek meg is találták az örök időkre készülő nagy mű romjait, és ma már a nevét is tudják, Étemenonki, ami magyarul azt jelenti, az ég és a föld alapjainak háza. Az ókori görög történész Hérodotosz elég pontosnak tűnő leírást közölt róla. Szerinte összesen 8 szintje volt a 201 méter magas és széles toronynak. A modern régészet azóta rekonstruálta és megállapította valódi méreteit. Az Étemenonki magassága valószínűleg
csak 54 méter volt, a tetején lévő templom további 12 méter, tehát az egész égig érő torony összesen 66 méter magas. Ezen az óriási magasságon ma már csak mosolygunk, és így jobban értjük, mi az a gigantitis, így értjük meg mai ígénk 5. versét, amely félreérthetetlen isteni iróniát fejez ki a maga gyermekded módján, amikor így szól, az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Félreérthetetlenül azt fejezi ki az ősi szöveg, hogy amiként egy embernek mélyen le kell hajolnia, hogy egy kis hangyabolyt megszemléljen közelről, úgy szállt le az Úr, hogy megnézhesse az égig érő tornyot. Nem mintha enélkül nem tudta volna, mi történt, de csak így tudja az ősi szöveg az isteni iróniát kifejezni. Így értjük meg, hogy amit az ember az ég és a föld alapjának nevez, ahhoz Istennek le kell szállnia, hogy egyáltalában észrevehesse. De ez az isteni irónia egyben kritika is. Ó, te nagyzási hobortban, gigantitisben szenvedő ember, amiről te azt hiszed, hogy az égig ér, és az ég és a föld alapja, amiről te azt hiszed, hogy örök és eltörölhetetlen és időtlen nevet szereztél vele. Isten előtt nem több, mint egy parányi hangyabój. Ma van, holnap nincs. A következő versekben különös képet ad szövegünk Istenről, mintha féltékeny volna az emberre. Olyannak mutatja be, mint egy rosszkedvű strandőrt, aki meglátván a kisgyerekek homokvárát, arra menet szétzavarja őket, hogy a magára hagyott homok építményt az első szél és eső szétmálassza. Pedig a 6-tól 9-ig terjedő versek nem a féltékeny Istenről adnak képet, hanem a féltőn szerető Istenről. Így fejezi ki ezt az ősi szöveg. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. Azaz, az égig érő tornyot építő emberiség munkájának ez csupán a kezdete. Itt valami nem jó kezdődött el az emberiség életében, és az emberiséget féltőn szerető Isten közbelép az emberiség érdekében, hogy ezzel a közbelépéssel örök időkre tudatosítson valamit. Azt, hogy valakit kifelejtettél, ember, az egyébként imponáló terveidből, engem. És ez nem nekem rossz, hanem neked. Mintha Isten azt üzenné örök időkre az emberiségnek, hogy ha egy gigantitisben fölét kerekedő embertársad kerül az én helyemre, mert engem kifelejtettél számításaidból, annak te adod meg az árát, építheted a városodat, az égig érő tornyokat, de mindig a véreddel fogod építeni. Bármilyen új lesz az építő anyag, te leszel a kötő anyag, a te véred, a te verejtéked, a te könnyed, hogy az aktuális világ urának az örök dicsőségét hirdesse. Ha engem kifelejtesz, mindig Bábelt építesz, és az maga alá temethet. Azóta tudjuk, hogy a Bábel tornyának építése az Istent kifelejtő ember munkájának,
csak a kezdete. Azóta a véres történelem írás, ha más néven is, újra és újra megemlékezik egy-egy újabb bábeli kísérletről, kicsiben vagy nagyban, amely szépen és lelkesen és jól indul, és a vége mindig egy nagy összezavarodás. Miért? Mert csak maguknak akarták építeni a maguk dicsőségére, sokak, sokszor milliók vérével, testével, életével. Csak három példát hadd mondjak. Az 1780-as évek óta nem volt földrengés Szicíliában, Messinában. Így tehát az 1900-as években minden szakértő figyelmeztetése ellenére nagy emeletes házakat kezdtek építeni. Így érték meg az 1908-as karácsonyt. Karácsony táján az új és modern áruházak falaira és oszlopaira és a kiárusítást hirdető plakátok közé ezt a feliratot ragasztotta az egyik építető vállalat, amelyik új házaival dicsekedett, hogy No Bambino, azaz Jézuska, küldj csak egy kis földrengést, ha tudsz, a mi házaink mindent kibírnak. 26-án jelentek meg a plakátok, és két nap múlva, 28-án, pár perc alatt Messinában, kőkövön nem maradt. 100 000 ember maradt holtan a romok alatt. 1912-ben indult első és utolsó útjára Titanic, az akkori világ legnagyobb hajója, a technika csodája, hogy rekordidő alatt New Yorkba érjen. Történetét jól ismerjük. Jéghegynek ütközött az úszó csoda, s a hajópalota közel 1800 utasa közül igen kevesen menekültek csak meg. Az sem túl közismert tény, hogy a felavatáskor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható, ezt az Isten se süllyesztheti el. Amikor pedig még a száraz dokban festették a hajót, a vízszint alatti részre ezt a négy szót mázolták óriási betűkkel a látogatók nagy mulatságára. Se Isten, se pápa. Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala. 1941 nagypéntekén fiatal mennyasszonyommal megrendülten hallgattuk egy svájci otthonban a rádió rendkívüli adását. Az akkori világ gigantitízben szenvedő, megalomániás emberének üdvözletét hallottuk elborzadva, hiszen akkor jelentette be, hogy parancsára megindult a Szovjetunió határán át a milliós hadsereg. Elordított érvelését ezzel fejezte be, most pedig megalapítom az 1000 éves birodalmat, és Isten velünk van. Hogyan is mondja az ősi szöveg? Az Úr pedig ezt a bábelt is hagyta ledőlni. Befejezésül csak ennyit. Bábel tornya óta sokszor akarta az ember elérni az eget. Azóta imponálóan megsokszorozta a 90 métert. Az eget azonban maga Isten hozta el a földre, amikor egy betlehemi istálló fölött összeért az ég a földdel. Amikor az ember fiában itt járt közöttünk, az Isten fia, és amikor az első pünkösd alkalmával ellen Bábelt teremtett, mert az evangéliumot azóta is minden nép a maga anyanyelvén hallja és érti. Az ellen Bábel
Szentlélekkel teljes, ahol mindenki egy irányba figyel, és akkor is megérti a másikat, ha az szüntelen más nyelven beszél. Megérti, mert meg akarja érteni a Jézus Krisztusért, akinek legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most és mindörökké. Ámen.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bábeli torony építése című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában Szempontok című rovatunkkal sugározzuk, melyet Lukás Orsolya szerkesztett, ezután pedig jazzzenét hallgatunk. Ha tehetik, maradjanak velem az utolsó egy órában is. Most Szempontok rovatunkkal sugározzuk, melyet 2023. október 27-én sugároztunk. A témája a szorongás.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Műsorunkban fiatal és idősebb generációk véleményeit, meglátásait hallhatják különböző témákról. Mai műsorunk két vendége Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa, illetve Kun Tamás a Bábesbolyai Tudományegyetem kommunikáció és közkapcsolatok hallgatója. A mai témánk a szorongás lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk. Amikor kitaláltad Tamás ezt a következő témánkat, pont a sorozatban ott tartottam, hogy a nő szorongással küzdött, amit elnyomott magába, és nem is, hogy depresszióvá alakult, de hogy arra lett figyelmes, hogy nem vesz levegőt. Csak úgy, hogy hirtelen ennyibe, hogy ez volt a sorozatban. Szerintetek mi számít szorongásnak a legkisebb dologtól, mondjuk a legnagyobbik?
1: Hát, mi számít szorongásnak? És mi számít félelemnek? Tegyük fel.
0: Uh-huh. Jó, akkor tegyünk egy különbséget.
1: Uh-huh. Szerintem jó így ezzel kezdeni. Mert uh-huh. Hát, a félelem az egy olyan érzés, amit meg tudjuk mondani, hogy mitől félünk pontosan. Nem tudom, félek például a fogorvostól, vagy félek a vizsgáktól. Míg a szorongásra nem mindig tudunk rámondani, na most ezért, emiatt szorongok. Szóval a szorongás az egy sok érzés egy helyen, ami stresszé változik, és már oda fajul, hogy észre se veszik, hogy nem veszünk levegőt, igen. Most mi lehet szorongás, vagy mi vezet a szorongáshoz?
0: Nem, mi lehet a... Tegnap este játszottunk egy társas játékot a barátaimmal, aminek az volt a lényege, hogy elmondtál egy szituációt, és el kellett mondani a legkisebbtől a legnagyobbik, és utána meg kellett adni a számot, hogy ez volt az 1-es, 2-es, ez volt a 8-as, az meg a 10-es. És gondoltam, hogy akkor most tegyünk egy olyan próbát, hogy mondjuk mi az a szorongást kiváltó ok, amit 1-essel pontoznátok, és mi az, amit 10-essel.
1: Most már értem, hogy mire célzol, viszont nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne így kivitelezni, mert egyes embereknek lehet az 1-es, az 10-es. Hogy ahogy van az a mondás, hogy azért sírunk, amiért más röhög.
2: Az én első reakcióm erre meg az, hogy én erre a vizsgára nem készültem fel. Nem érzem, hogy tudnék erre a kérdésre jól válaszolni, mert szerintem jól mondja Tamás. Egy, hogy nagyon szubjektív a másik meg, hogy mélyen be kéne másszunk a szaktudásba, és egyikünk se éppen szakképzett a téren. De ahhoz kapcsolódnék a félelem és a szorongáshoz, hogy a félelmet még valamennyire meg lehet menteni. Tehát, hogyha tudom, hogy mitől félek és vállalom, akkor esetleg abból ottan cselekedhetek, és tanulhatok belőle, vagy felkészülhetek, és megoldom a helyzetet. Van az a magyar mondás, ami nekem nagyon tetszik, hogy jobb félni, mint megijedni. Meg vagyok győződve róla, hogy

0: Itt nem szorongásról van szó, hanem arról, hogy ismerjem fel a nehézségeket egy dologban, meg van engedve az a negatív emóció, hogy júj, de ez új, ez nehéz, ez ismeretlen, na akkor mi legyen? Mert hogyha nem foglalkozok ezekkel, hogyha azt a félelmet én nem vállalom és nem cselekedek ebben a helyzetben, akkor jöhetnek a meglepetések. És a meglepetések azok meg szabbak általában, mint hogyha nem készültem fel a helyzetnek. A szorongást meg én egy stresszel asszociálom, egy ilyen diffúz, rossz érzéssel, vagy akár félelem az élettől. Mostan használtam a félelem fogalmat, de diffúz, nem megnevezhető, és nem megoldható.
1: Igen, hát én nem is tudom, úgy hallottam valahol, vagy olvastam, hogy a szorongás az a biztonság és a bizalomnak a hiánya. Hogy ebből indul ki az egész. És hogyha megnézzük a mai világot, hogy mennyi bizonytalan dolog van, pusztán azért, mert hogy mennyi választhatóság van a világban, hogy tényleg számtalan mindenhol választani kell, és annyiféle választ adni való van, hogy már nem tudod pontosan, hogy melyik a jó válasz, melyik a jó döntés, hogy merre hajoljak, és hogy lesz a jó. Úgy észreveszi az ember, hogy azért tényleg ez a szorongás, ez könnyen kialakulhat.
2: Mikor alakulhat ki először a félelem érzet, aztán a szorongás érzet? Értem ezt úgy, hogy mondjuk iskolában, felmérőktől, vagy vizsgáktól, vagy inkább már felnőtt korban, amikor már tudatosul is bennünk, hogy mit érzünk.
1: Hát szorongás például lehet úgy félelemből kialakuló, mint ahogy András mondta, hogy a félelem abban az a jó, hogy annak van megoldás. Lehet, hogy a szorongás éppen abból lett, hogy a félelemnek nem lett megoldása. Nem álltunk vele szembe. És emiatt érezzük úgy, hogy lehet, hogy egyszer hogy félünk valamitől, és emiatt több olyan emlékünk van, ami negatív, és emiatt félünk végig, és ez csatlakozik a stresszel, és a minden egyébben, és ebből lesz szorongás. Míg, hogyha például én tudom magamról, hogy nem tudom, félek a sötétbe, tegyük fel, és ezért nem tudom, sötét helyekre zárom be magam, amit megszokom, vagy nem tudom, hogy erre éppen mi a megoldás. De hogyha megszokom egy idő után a sötétben való, nem tudom, alvás vagy létet, akkor utána nem lesz később belegondolom.
0: Merem azt mondani, hogy a szorongást kívülről szinte lehetetlen megérteni. Akármennyire igyekeznénk, nem tudjuk elképzelni, hogy mi van a másik lelkébe, hogy hogyan érződik, hogy hogyan épült. Az nem azt jelenti, hogy ne próbáljunk segíteni, de szerintem az olcsó segítség, hogy hagyd, mert majd minden jól lesz, hogy nincs mitől, nincs semmi okod réá, az nem igazán.
1: Az a legrosszabb válasz, egy ilyen.
2: Hogy tudunk segíteni kívülállóként?
0: Alkalmas lenni? Dani, nézd, itt vagyok, vagy nézd, eljöttem, hogy nézzem meg, hogy megy dolgod. Ha tudom, hogy mit tesz jót a másiknak, akkor esetleg ne várjam meg, kérdezze meg, hogy viszunk egy kávé, vagy egy csokit, vagy gyere menjünk fagyizni, vagy gyere menjünk egyet sétálni. Oké, a nagy szorongást én már depresszióval asszociálom, tehát nem tudom, hogyha van egy határa kettő között, vagy tényleg valamennyire összenőnek, és szinte egyszerűbbnek látom azt, ami akut, ami hirtelen, ami jött, de el is megy. Tehát annak van megoldása, még hogyha nem is könnyű és nagyon kínos, de vannak azok a krónikus esetek is, amikor tulajdonképpen az egész világ nyomassza az illetőt, és már rég úgy van, és kevés kilátás van, hogy megoldást találj, vagy ő nem lássa, hogy találhat megoldást, mert sose talált. Réa, ez szerintem még szomorúbb. Nem könnyű téma. Mert amit nem értünk, vehetünk komplikált szerkezeteket. Hát a számítógépet már éppen rontani nem lehet, de olyan is volt, aki az egész szoftvert a kosárba dobta, és kitörölte, és aztán csodálkozott, hogy nem működik. Tehát olyan helyzetekben, ahol nem értsük, hogy mi van és hogy működik, jó, hogyha óvatosak vagyunk. Az nem azt jelenti, hogy nem közeledünk, vagy hogyha veszélyben vagyunk, hogy minket is lehúzzon, akkor lehet, hogy jó óvakodni, mert ha lehúz a másik maga után, akkor rajta se segítettem, ez nagyjából az úszással vagy a fulladással párhuzamba, de ugyanakkor a fulladónak például, hogyha már ezt említettem, ki lehet dobni egy, nyújtani egy ágat, vagy egy farmert, vagy valamit, hogyha én nem merek, vagy nem tudok elég jól úszni, hogy úgy segítsek rajta, hogyha ez alkalmas, vagy ha nem, akkor van egy ilyen gyerekkori jelenet, szemtanúja voltam, ahol a deltában voltunk, és a deltában furcsán folyik a víz, és az egyik jó úszó srác, pár nálam egy pár évvel nagyobb volt, tehát én lehettem 13-14, ő lehetett 16-17, nagyon derék srác, fuldoklott. És kiáltottunk egy nagyot, a tanár az vagy, nem csak sporttanár volt, hanem pólót tanított valamikor, tehát póló edző volt, és már idősebb volt, tehát lehetett, akkor nekünk 50 nagyon idős volt, de azonnal felpattant, rohant neki a helynek, annyit csinált, hogy ledobta a sapkáját, beugrott a vízbe, és kidobta a partra ezt a derék srácot. Tehát nem jött, hogy higgyük, hogy ilyen is lehet. Tehát nem tudom én segíteni, de jeleznem valakinek, aki tudja, és hogyha még időbe szóltam, hogyha tényleg tudta a dolgát, kidobta a partra. Nem tudom, hogyha így egy az egybe át lehet helyezni, mert a szorongás az sokkal mélyebbre megy, főleg múltban, tehát mély gyökerei vannak, nem vagy vízbe, amelyikből úgy, ahogy belecsúszta, úgy ki is tudsz csúszni.
1: Hát csak annyit fűznék hozzá, hogy az egyik nem megoldás viszont enyhíti a helyzetet, hogyha a szorong embernek fontos az, hogy tudja azt, hogy vannak mellette, hogy tudja azt, hogy nincsen egyedül. Ez legyen egy jó barát, legyen a család esetleg. Az az érzés már, hogy nincsen egyedül, az szerintem már nagyon sokat segít. Mert már lehet, hogy az is hozzáad az egészhez, hogy ő attól is meg ijedve, hogy most nem tudja, hogy mit érez, úgy érzi, hogy ő érez csak így egyedül, és még az is rádob az egészre, még amiatt is szorongat.
2: Nem tudom, én még kisebb voltam. Nálunk ez nem volt annyira megfogott téma, hogy valaki szorong, vagy a félelem még igen, mert a félelem az mondjuk úgy, hogy hétköznapibb egy kicsit. De ez a szorongás, szerintem legelőször az angol kifejezéssel találkoztam, és akkor néztem utána, hogy mit is jelent, és hogy mi az. Hát nem tudom, szerintem ilyen 16-7 éves lehettem. Ez napjainkban kezdett el kiszélesedni, és ezt idézőjelesen mondom, vagy jelen volt mindig, de nem volt ennyire nagy hangja.
0: Hát egyértelmű, hogy régebben nem lehetett kommunikálni, tehát nem létezett semmi olyan hálózat, mint a Facebook, és akkor a kommunikáció az megállt azoknál, akik regényeket vagy novellákat írtak, mert csak azokat ismerjük akkor, vagy esetleg újságcikkek, de ott addig is az információ vagy a helyzet több kézen át volt szűrve. Ha Tess D'Urbervillet vesszük például, ha már regényekről beszélünk, szerintem az egy elég komplex életet ír le, ahol egy csomó érzelem volt háttérben, és nem fogok mindent elárulni, de ilyen robbanóképpen élte ki a vége felé a Tess a frusztrációit, vagy a félelmeit, vagy a szorongásait. Szerintem régebb se volt könnyű élete az emberiségnek, mert most, ahogy a friss háborúval szomszédban lássuk, nem olyan nagy dolog, vagy nem kerül nagyon sok időbe, erőfeszítésbe egy egész vidéket elpusztítani. És a tatárjárások ilyenek voltak, tehát eddig nekem nem volt konkrét példám, mert mindaz az érzés az embernek, hogy na, az valamennyire, vagy a világháborúk után az az érzésünk, hogy visszaépültek dolgok. Igen, visszaépültek dolgok, de hiányoztak millió emberek. És ilyen helyzetekben a szorongás szerintem nagyon otthon van, akkor ugyancsak a múltból gondolhatunk olyan helyzetekre, ahol nem volt elég a kaja, és rengeteg volt belőlük. Tehát akkor nem volt az a kérdés, hogy na, van pénzem, vagy nincs pénzem kaját vásárolni, nem volt kaja. És akkor ma ki eszik, én vagy a gyerekek? Mert ha a gyerekek nem esznek, elpusztulnak, ha én nem eszek, nem tudok dolgozni. Hát akkor se volt könnyű az élet, most meg szerintem egy kicsit néha a túlsó extrémbe eshetnek a dolgok, hogy olyan nehéz meglátni,

0: erre egy falura van szükség. Na, közben tudnak számokat is adni, hogy kb. 6 ember a minimális ahhoz, hogy egy gyerek jól tudjon felnőni, és ez lehet, hogy felnőttekre is igaz, hogy legalább 6 jelentős kapcsolatra van szükségünk ahhoz, hogy jól meg tudjunk élni, és hogyha ez nincsen meg, hogyha nem kapok feedbacket, mert a kapcsolat nem csak az, hogy állj, van egy barátom, és mikor találkozunk, hát néha, és miről beszéltük, semmiről, fociról, vagy felületesen marad, nem erről van szó, hanem olyan emberekről, akikkel nem kell minden nap, nem is történhet meg minden nap, de mindegyre, egyszer egy hónapban, egyszer két hónapban, két hetente sikerül valakivel egy mély beszélgetésbe belekerülni, ahol érzem, hogy érti, vagy hogy értem, és valahogy így érzem, hogy része vagyok valaminek, ha meg csak egyedül vagyok, és főleg, hogyha gyerekkorom óta tudom, hogy egyedül vagyok, és hogy nem bízhatok senkibe, és hogy minden, ami új, tulajdonképpen egy veszély, mert én sose voltam elég jó, sose voltam elég ügyes, elég okos, ezt a szüleimtől tudom, a tanítónénitől tudom, az óvónénitől, akkor meg az élet iszonyatosan nehéz.
1: Szerintem, ami van egy másik ilyen érzés, ami nagyon szorosan hozzá kapcsolódik a szorongáshoz, ez a túlgondolás, ez az overthinking dolog. Ez nem is tudom, hogy mondja, ez a túlzott elővigyázatosság talán, amikor még...
2: Ez egy aggódás.
1: Igen. Vagy mindenből is regényeket tudunk gondolni. A legapróbb dologból, pontosan. Szerintem ez nagyon hozzá kapcsolódik a szorongáshoz. Annak se tudom megmagyarázni, hogy mi az oka is. De szerintem, nem tudom, a kettő nagyon jól kiegészíti egymást.
0: Próbálhatok én segíteni, és pedig lenne, Orsi, már te megkérdezted, hogy miért inkább később és nem fiatalkorban. Azért, mert mint gyermekek, mint fiatalok igyekszünk alkalmazkodni. És egy fantasztikus tehetsége van a gyereknek, hogy alkalmazkodjon a környezetéhez, mert ez a kulcsa tulajdonképpen a túléléshez. És ugyanakkor ez az iskola, ahol tanulok magamról, tanulok arra, hogy hogyan, mit. És hogyha azt tanulom, hogy én az érzelmeimmel, a problémáimmal, a triggereimmel egyedül vagyok, akkor az egyedüli, ami marad, az az intellektualizálás, a boncolgatás. Uh-huh. Na, de annak csak eleje van, vége nincsen. Uh-huh. Mert hogyha nekem visszatartották a felnőttek a környezetemből, amikor kicsi voltam, a mély igaz kapcsolódást, a mély kommunikációt, akkor én azt később se fogom tudni természetesen, meg lehet szerintem tanulni, remélem, hogy meg lehet tanulni, de nem kézenfekvő, nem a szokott, és akkor mindent az én fejemben megkérdezzek 3-szor, 5-szor, 10-szer, mert én tudom, mert megtanítottak, hogy én nem vagyok ügyes, okos, tehetséges, akkor azért, hogy túl tudjak élni, ahhoz, hogy el legyek fogadva, azért, hogy szeressenek, megpróbálok mindenféle forgatókönyvet, hogy valamennyire neveljem a siker esélyeimet, de nem lehet siker, mert én továbbra is butább vagyok, gyengébb vagyok, és hogyha nem tanultam azt meg, hogy másokkal jelentős módon kapcsolódjak, akkor nem tudok tanulni, mert azt, amit én tudok, azt már tudom.
2: Mennyire van hatással az emberi kapcsolatokra a szorongás szerintetek?
1: Hát szerintem nagyon nagy hatással van. Mert pusztán azért is, mert ahogy így látjuk egymás között, hogy mennyire nem értjük még a szorongást, mert mi is. Hogyha például egy szülőnek milyen nehéz lehet azt látni, hogy a gyermeke szorongással küzd, és nem érti, hogy mi ez, és hogy hogyan tudna segíteni neki. Ugyan így párkapcsolatokban is, hogyha nem tudjuk, hogy a másiknak hogyan segítsünk, és hogy lehetne, és nem érezzük át, amit a másik érez, nagyon tudja befolyásolni az egész kapcsolatot.
0: De nem kivételes az a helyzet se, amikor egy családban mindenkinek megvan a saját szorongása, de nem tudja megbeszélni a másikkal, vagy nem tudnak kommunikálni, mert más-más bolygókon élnek. Uh-huh. Szomorú. Uh-huh. És aki már szorong, az egy nagyon rossz helyt van, mert egy olyan helyből kapcsolatokat építeni még nehezebb, mint semleges vagy normális, mi a normális körülmények között. Ugyanakkor még szükséges

0: mint annál, aki valamennyire higgadtan él,
1: Uh-huh.
0: vagy akármit teszünk kontrasztba a szorongásnak, aki megvan magával, megvan a többiekkel, akinek nem olyan kritikus, hogy na minél hamarabb, minél többet kapjak ahhoz, hogy tudjak működni, tudjak gyógyulni.
2: Szerintetek összefüggésben van a pánikbetegség kialakulásával a szorongás?
1: Nekem van pár ismerősöm, aki ilyen szorongó, és ilyen pánikrohamjai is vannak, szóval szerintem igen. Még azt se tudom megérteni, nem is akarom átélni amúgy. De hogy láttam már például ilyen pánikrohamot, és nem kívánom senkinek sem.
0: Én ezt meg úgy válaszolnám meg, hogy amikor már patológikus, klinikus helyzetekről beszélünk, bizony érdemes szakértőkhöz fordulni. Bizonyos helyzetekben, hogyha a hormonális vagy vegyi egyensúlyt jobb helyre viszik, vagy a koktélt jobb helyre viszik, akár bogyóval, vagy teával, vagy mindegy, hogy mivel, már az segíthet. És most bennem jön fel a kérdés, hogy hol is van a határ az elfogadható, a még nem patológikus és a patológikus között. A te kérdéseid nagyon jók, de nagyon tartózkodok fekete-fehér válaszokat adni rájuk, mert nem olyan a
2: Nem a
0: téma.
2: téma is. Úgyhogy viszont attól függetlenül ez egy véleményműsor, úgyhogy véleményt azt lehet mondani.
0: Igen, de a véleménnyel is olyan helyre kerítheted magadat, hogy...
2: De
0: És akkor inkább próbálom úgy megfogalmazni, hogy erről nekem nem, hogy nincsen véleményem, de nem merek nyilvánosan állást foglalni, mert nem tudok eleget a témáról. Túl kényes a téma, túl mélyek a dolgok. Ne adj Isten, ha valami balegságot mondok, és valaki arra ráharap, hogy na ezt rádióban hallottam, ez biztos igaz.
2: Akkor evezzünk egy kicsit könnyebb a félelem. Szerintetek mi lehet a mai világban az emberek legnagyobb félelme, és mi volt az ezelőtt 50 éve mondjuk a világban az emberek legnagyobb félelme? Úgy általánosságban, most nem külön kérem, hogy az összes embernek a problémáit vagy félelmeit soroljátok fel, hanem általánosságban. Háború, éhezés, válás.
1: Nem tudom, hogyha most annyira nagyon sokat változott volna a mai világ a régi világhoz képest. Szóval tegyük fel, nem tudom, egy családban például a pénz kérdés, ami egy nagyon ilyen dolog, ami félelemhez vezet, ami akkor is megvolt, most is megvan. Ugyanúgy a, nem tudom, az pénzből kiindulva nagyon sok ilyen félelem jön még. És azon kívül most szerintem, nem tudom, talán Covid óta vehető észre azt, mert Covid után mind háborúk és háborúk jöttek tovább. De, ami érdekes, nem hittem volna, hogy megélek ilyesmiket. Hallani hallottam róluk, de mikor benne vagy, akkor az egészen más. És még nem is vagyok annyira benne, mint más ember, szóval.
2: Közelről látod.
1: Igen.
0: Ezelőtt vagy 30 évvel, amikor frissen megtért, buzgó hívő voltam, az utcán találkoztam egy lehetett kb. 35-40 éves férfivel. Hát én voltam egy pár évvel idő, tehát lehetett 45, olyan jó 10 évvel idősebb volt nálam, de jól termett, erős férfi, aki részeg volt, és volt kedve beszélni, tehát akart kapcsolatot, és én akkor nem álltam meg a helyemet, tehát nem voltam egyáltalán megelégedve, hogy hogy reagáltam rá, mert behúztam a farkamat, leléptem, de amit ő mondott, az sírva, hogy engemet nem szeret senki. És az bennem megmaradt. Még voltam hasonló helyzetekben, ahol nem csak, hogy nem szeret senki, hogy velem nem akar senki beszélni, és ez az én szubjektív véleményem, de ezt vállalom, az, hogy egyedül vagyok, hogy nem vagyok senkinek fontos, hogy senkinek nincsen ideje rá, hogy senki nem fogad el, vagy szeret úgy, ahogy vagyok.
1: Igen, talán ennyi változott. Lehet, hogy ezt az emberek biztos vagy benne, hogy érezték még a régi időkben is, csak lehet, hogy nem vállalták fel ennyire nyíltabban, ami a mai világban.
2: Azért most jóval több mindenki van mondva, ahogy mondta András is. Lehet beszélni szólásszabadságban, úgyhogy ez sokat számít.
0: Sokkal több szólal el, sokkal több lehetőség van, De szerintem még mindig van egy nagy része az embereknek, aki annyira megsérülve nő fel, hogy nem mer megszólalni, hogy nem mer segítséget hívni. Tehát már jobb bizonyos szemszögökből az, ami ma áll rendelkezésre, ugyanakkor a stresszelők is megszaporodtak, és nagyon nagyok, az elszakadás a családban, a társaságban nagy, de szerintem továbbra van egy néma tömeg, nagy tömeg, aki szenved, aki csendben szenved, és akiről könnyű megfeled.
2: Ez túl szomorú ahhoz, hogy lezárjam ezzel a mondattal a témát. Akkor most egy
1: mondjuk ilyen... ez még hozzáfűznek.
2: Na, akkor gyere.
1: Mondjuk nem lesz sok a vidámban. Hogy az, hogy mondtad, hogy ezért mindig sok ez a csendben szenvedő ember. Ez, hogy a mai világban ennyire nyíltan tudunk beszélni az érzéseinkről. Ezeket, vannak ezek a csendben szenvedő emberek, ezeket még jobban megijeszti az, hogy most nyíltan beszélni. Azt, hogy látva az, hogy más ember mennyire nyíltan tudja vállalni az ő saját problémáját. Épp van egy ismerősöm, aki az utóbbi időben egy olyan társaságba került, ahol nagyon nyíltan tudtak beszélni egymás érzelmeiről, és ő pedig nem volt soha az az ember, aki fel tudja vállalni azt, hogy problémái vannak, vagy hogy éppen neki valami fáj. Tudta jó, hogy vannak, csak nem tudta, hogy hogyan beszéljen róla. És látszólag neki ez egy pozitív dolog volt, hogy egy olyan társaságba került, ahol nyíltan beszéltek. Eleinte furcsálta talán, és nem is nyílt meg annyira, de mikor hazajött és beszéltünk vele, látszott rajta, hogy azért valami megmaradt benne, és jött belőle. A vágy maga az, hogy beszélgessen, az megerősödött benne.
0: Azzal merek pozitívan fellépni, hogy a saját tapasztalatom, ami közben vagy után meggyógyultam, az, hogy sokkal könnyebb másokkal, akik hasonló vagy nem hasonló bajokkal állnak szembe, sokkal könnyebb volt szembeállni, sokkal könnyebb volt jó, mély helyekre eljutni, és legalább részben azért, mert úgy tudtam fellépni, mint a koldus, aki talált kenyeret, aki mondja, van remény, mert én is egy rosszabb helyről indultam, jobb helyre kerültem, és nem igyekeztem. Régebb szégyen számomra próbáltam én is tanácsokat. Jó indulatúan nem működik. De ez, hogy személyes példával fel tudni lépni, hogy nézd, én egytől eddig meggyógyultam, és most is továbbra úgy érzem, vagy úgy látom, hogy gyógyulok. Ez lehet, hogy neked nem egy az egybe alkalmazható, de én úgy vettem észre, hogy elég sokan hajlandók, nem csak, hogy voltak, mert napokban is ilyen beszélgetéseim voltak fiatalokkal, és hajlandók tanulni, vagy lépni, vagy reménykedni, de jobban működik a példa az útmutatás, mint a pedig tanítás. Mm-hmm.

Mai Szempontok műsorunk témája a szorongás volt, amelyben segítségemre volt Mádli András rádiónk önkéntes munkatársa, aki az idősebb generáció véleményét képviselte, illetve Kun Tamás, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatója, aki a fiatalabb generációt képviselte. Találkozunk egy hét múlva. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Munkát sugároztuk, melyet Lukács Orsolya szerkesztett. A következő pár percben Django Reinhardt zenél nekünk.

Az elmúlt percekben Django Reinhardt jazzzeneművét hallgattuk meg. Ezzel adásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket a csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. Búcsúzom azoktól Sinka István Kossuth díjas költő író gondolatával, akik nem tartanak velem a reggeli adásunkba. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal. Szeretlek. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 24-én, csütörtöki reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentit hallják. A pontos idő reggel 6 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Lemondatná Murasant az EP képviselői mandátumáról, a PESZ-de. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható sóbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Siegfried Murasán lemondását várja az Európai Parlamentben Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke, emlékeztetve a kormányalakításra

0: jelölt liberális politikust, hogy a PSZEDE Penele közös listájáról szerzett képviselői mandátumot Brüsszelben. A PSZEDE vezetője szerint abban állapodtak meg Murasánnal, hogy elküldi neki a kormányprogramját, de ezt eddig nem tette meg. Aggasztónak nevezte, hogy a Penele és az Uszerek jelöltjének minden lépése bizonytalan. Neki úgy tűnik mindenhez kikéri a főnökei jóváhagyását. Ilija Bolozsán bábjának tartja, és szerinte nem ismeri, és nem is tudja, mit kellene kezdeni a romániai gazdasággal. A PSZEDE úcsárlása az egyedüli programja, amit népszerűsíteni tud. Kijelentette viszont azt is, hogy várja a kijelölt miniszterelnököt a párt székházába, amikor az készen áll az érdemi tárgyalásra a kormányprogramról. Addig viszont szerinte be kellene bizonyítania, hogy valóban kormányfő akar lenni, márpedig ahhoz be kellene jelentenie, hogy lemond az LP képviselői mandátumáról, hogy valóban teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere, a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej Torda polgármestere közölte. A sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak,
2: hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség, ami Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben Szecsődi Árpád kollégám várja Önöket a Krédó hitépítő műsorunkba.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézus beliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom az igét, az Efézusiakhoz írott levél 4. részének 17. és 18. verseiből. Többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Általában úgy szokott lenni, hogy a kicsinek a nagy után kell igazodni, és mivel annyira más az irány, amit a többség él, ahogy Jézus mondja, a széles úton járók csoportja gyakorol és gondol, hogy bizony az a kísértés vonz bennünket is, akik Krisztus útján szeretnénk járni, hogy ezután a nagy sodrás után alakuljon a gondolkodásmódunk is, és az életünk. El is várja tőlünk ugye a külvilág, hogy ne lógjunk ki a sorból, hogy ezt szokták mondani. Nehéz ilyenkor tényleg csak azért is határozottan egy más irányba menni, másképpen beszélni, másképpen élni. Az apostol hasonló helyzetben levőket bátorított Efézusban, ahol egy erősen pogány világban születik meg egy keresztény közösség, ahol egy nagyon szabados életstílust élnek, azt szokták meg, tulajdonképpen a Krisztushoz térőknek a sokassága is, hiszen ők is azt élték és úgy gondolkoztak, és ebből állnak át Jézus útjára, és bizony ilyen helyzetben nem könnyű megmaradni amellett, amit Jézus tanít és amit Jézus mutatott. Ezért az Efézusban jellemző helyzet az ma is pontosan olyan aktuális, mint ami akkor volt, és bennünket is kísért a külvilágnak való megfelelés. Ezt a másságot nekünk lelkünkbe kell vésnünk. Mi elfogadtuk azt, hogy a Jézus útja keskeny út, amelyik az életre visz, és ez az az út, amelyikért ő életét adta, ez az úthoz Jézusért kell elsősorban ragaszkodnom, mert tudom, hogy ez visz majd célba Isten országába. Emiatt ez az út biztosan jó és helyes, és nem kell elbizonytalanodni azoknak a hangoskodása, vagy éppenséggel annak a nagy tömegnek,

ahogy Jézus mondja, kovász legyünk, és itt nem áll az, hogy a nagy majd legyőzi a kicsit. Jézus végig arról beszél, hogy ne féljetek, mert én legyőztem a világot, ő egyedül győzte le a nagyot, a sokat, és ennek a győzelemnek az ösvényén mehet végig a keresztény ember ebben a világban, van esélye megmaradni és győzni, hiszen az út az biztos és az készen van, még akkor is, hogyha ugyan kicsi, keskeny, de működik és létezik. Másnak kell lennie a keresztény embernek, és ez a mássághoz ragaszkodnia kell, hiszen ez a másság nem más, mint Jézus. Krisztusinak kell lennünk csak azért is, ha nem akkor, ahogy Jézus más példájában tanította, haszna vehetetlenek vagyunk, olyan gyertya, amelyik nem ég, vagy olyan só, amelyik nem sóz. Hiszen persze, hogy más az az ember, akit a megváltó az ő drága vérével megfürdetett és megmosott. Amen. Nagyon sok jót kaptunk tőle, drága megváltó Jézusunk, és köszönjük ezt neked. Fel se tudjuk azt mérni, hogy milyen nagy ajándék a kegyelem, de sejtjük, és segíts bennünket, hogy ehhez a mennyei tisztasághoz, amit ajándékként kaptunk meg, ahhoz föltétlenül ragaszkodjunk. Takarítsad ki gondolatainkat, világosítsad meg elménket igéddel, ne szédüljünk bele abba a nagy csábításba, ami körülvesz, hanem add, hogy folyamatosan tudjunk rád nézni, és hozzád a te gondolkodásodhoz és életviteledhez csak azért is ragaszkodni. Kérünk, hogy tarts meg benne. Amen.

Isten üzenete Adorján László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységül című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz. Az ideológia mitosza. Mike és Brandon a kedvenc tanáraikat hasonlították össze, míg sorba álltak a feliratkozáshoz a Nyugati Menü Egyetemen. Komolyan azt gondolod, hogy fel kellene vennem a nyugati civilizáció helyzete tárgyat? Morogta Mike. Az a fickó egy náci. De legalább sikerült megszereznem Nelsont az angol irodalomhoz. Ja, én Krisztushoz mentem megint, jegyezte meg Brandon. Igen? Melyik tárgyra? Mindegyikre. Mindegyikre? Ja,

0: Sok tesztet irat?
1: Nem.
0: Azt kell visszamondani, amit leadott az órán? Kérdezősködött tovább Mike.
1: Nem, felelte Brandon.
0: Akkor még mit kell annál a fickónál csinálni?
1: Csak ismerni kell.
0: Annyit akar, hogy összeismerkedjünk vele. Tudjuk, hogy kicsoda, meg hát kapcsolatot építsünk vele. Nehéz elképzelni egy ilyen tanárt, ugye? Mégis van egy. Sok ember úgy gondolja, hogy a kereszténység, hasonlóan szinte az összes valláshoz a világon, lényegében hittételek rendszere, dogmák, viselkedési kódexek, filozófia, vagyis egy ideológia. De ez tévhit. A kereszténység nem olyan, mint a buddhizmus, vagy az iszlám, vagy a konfucianizmus. E vallások alapítói lényegében ezt mondták. Tessék, itt van, amit tanítok. Higgy a tanításaimban, kövesd a filozófiámat. Jézus viszont ezt mondta, kövess engem. Máté evangéliuma 9. részének 9. verse. A világ vallási vezetői ezt kérdezték. Mit gondoltok arról, amit tanítok? Jézus pedig ezt. Mit gondoltok? Ki vagyok én? Lukács evangéliuma 9. részének 20. verse. A legtöbb vallás követőjének erre kell választ kapnia. Milyen ideológiát kell vallanom? Amit viszont a leendő keresztjének tudnia kell, az így hangzik. Mit tegyek, mihez kezdjek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Máté evangéliuma 27. részének 22. verse. A kereszténység nem vallás, hanem egy kapcsolat. Nem valami eszmerendszer vagy dogmagyűjtemény, hanem egy személy. Pontosan ez az, amiért Jézus pere egyedülálló. A legtöbb per során a vádlottat el akarják ítélni valami miatt, amit csinált. Jézust viszont azért ítélték el, aki volt. Márk is beszámol Jézus Sanhedrin előtt tartott tárgyalásáról. Említi, hogy több hamis tanút is hívtak, de tanúvallomásaik zavarosak voltak és egymásnak ellentmondóak. Ezután, írja Márk, a főpap Jézushoz fordult. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Ahogy olvashatjuk ezt a Márk evangéliuma 14. részének 61. versében. Az áldott egy zsidó számára Istenre való közvetlen utalás volt. Jézus így felelt erre a kérdésre. Én vagyok. Ekkor a főpap, anélkül, hogy megvárta volna a tanács ítéletét, megszaggatta a ruháját, jelezve, hogy Jézus istenkáromlást követett el azzal, hogy magát Istennek mondta. Tehát a tárgyalás Krisztus személyéről szólt. Hogy ki is volt ő? Ez az a kulcsfontosságú dolog, amiben a kereszténység különbözik a többi vallástól. Nem egy ideológia, hanem Krisztus személyén alapszik, és épp ezért megköveteli, hogy kapcsolatban legyünk vele. A keresztény hitet az igazolja, hogy Jézus Krisztus a Messiás, Isten fia. Ez okozta egy súlyos konfliktust közte és a farizeusok között. A farizeusok úgy vélték, hogy a törvény előírásainak szigorú betartása a legfontosabb. Jézus viszont lényegében ezt mondta. Nos, az nem lesz elég. A törvénynek való engedelmességgel a velem való kapcsolatodat kell kifejezned. De attól még nem leszel keresztény, hogy betartod, amiket tanítottam. Csak akkor leszel az, ha személyes szeretet kapcsolatban állsz velem.

Credo hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Credo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban, szeptember 24-én. A mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Sinka István Kossuth díjas költő írótól származik, és így szól. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal. Szeretlek. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, és kukta rovatunkba várom önöket. Ezt követően névnaposainkat is köszöntjük. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután adásunkat Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig adásunkat áhítattal zárjuk. Ha tehetik, tartsanak velem reggel 8 óráig. Most pedig rövid hírek jönnek.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Lemondatná Murasant az EP képviselői mandátumáról, a PESZ-de. Műholdakkal és kamerákkal a falopás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható sóbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Siegfried Murasán lemondását várja az Európai Parlamentben Sorin Grindeanu, a szociáldemokrata párt elnöke, emlékeztetve a kormányalakításra kijelölt liberális politikust, hogy a PESZ-de Penele közös listájáról szerzett képviselői mandátumot Brüsszelben. A PESZ-de vezetője szerint abban állapodtak meg Murasánnal, hogy elküldi neki a kormányprogramját, de ezt eddig nem tette meg. Aggasztónak nevezte, hogy a Penele és az Uszerek jelöltjének minden lépése bizonytalan. Neki úgy tűnik mindenhez, kikéri a főnökei jóváhagyását. Ilija Bolozsán bábjának tartja, és szerinte nem ismeri, és nem is tudja, mit kellene kezdeni a romániai gazdasággal. A PESZ-de úcsárlása az egyedüli programja, amit népszerűsíteni tud. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte. A sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Acea Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendárium átlapozzuk fel Boltisár Zeik Annával.

Szeptember 24-e, az év 267. szökő években a 268. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 98 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

A legrégebbi esemény 899-re nyúlik vissza. Ekkor a magyarok a Brentamenti csatában legyőzték a Berengár sereget. Ennek nyomában született a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket ima. 1046-ban Gellért püspök mártír halált halt. 1268-ban IV. Kelemen pápa e napon semmisnek nyilvánította a magyarországi bárok és nemesek határozatát a tizedfizetés megtagadásáról. Música 1493-ban ezen a napon indult második útjára az új világ felé Kolumbusz Kristóf. . 1869-ben ezen a napon a Wall Street-en kitört tőzsdepánik miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1895-ben először biciklizte körbe egy nő a földet, útja 15 hónapig tartott.

1972. szeptember 24-én Norvégiában a lakosság 54%-a népszavazáson elutasította az ország csatlakozását az Európai Unióhoz. ban ezen a napon ült össze a Watergate bizottság, amelyen kiderült, hogy a betörők kapcsolatban állnak Richard Nixon elnök újraválasztási stábjának tagjaival. ban ezen a napon a világ nagy atomhatalmai aláírták a nukleáris fegyverek tesztelésének és fejlesztésének tilalmáról szóló egyezményt.

1936-ban látta meg a napvilágot Jim Henson, a Muppetek atya, a Sesame Street és a Muppet Show megalkotója. ...1972-ben megszületett Vui Trutko, író, újságíró, tévés személyiség. ...1972-ben megszületett Wolf Kati, magyar énekesnő, a 2011-es Eurovíziós Dalfesztivál magyar versenyzője. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 24-én. ...768-ban elhunyt Kis Pippin, a frank birodalom királya. 1046-ban ezen a napon hunyt el Szent Gellért itáliai származású szerzetes, Magyarország első püspöke, Szent Imre herceg nevelője. 1435-ben elhunyt Bajor Izabella francia királyné.

Szeptember 24-e 1973 óta a Bissau-Guinea Köztársaság nemzeti ünnepe. Szintén szeptember 24-e a szív világnapja. A Kardiológiai Világszövetség szeptember 24-ét nyilvánította a szív világnapjává, első alkalommal 2000. szeptember 24-én ünnepelték meg.

0: A napkalendáriumát Boltizsár Zeik Annával lapoztuk fel. Utána a Generál együttestől hallgattuk meg a Csöngesben jó barát című dalt. A következő percekben Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A faganál kopogjon ne a szemű.

Üdvözlöm a Kuktarovat hallgatóit, és jó reggelt kívánok! A mai reggelen a tejfölös borsos tokány receptjét hoztam el önöknek. Remélem, elnyeri tetszésüket.

Először is lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 50 g kenyérszalonna, 150 g császárszalonna, 1 fej vöröshagyma, 3 darab babérlevél, 1 evőkanál szárított majoránna, 1 teáskanál durvára őrölt bors, 1/2 teáskanál fűszerpaprika, 800 g sertést szomb, só. A habaráshoz pedig 200 g tejföl és 1 evőkanál finom liszt.

Most lássuk az elkészítési módját. A kétféle szalonnát fél centiméteres kockákra vágjuk, és egy nagyobb lápasba rakjuk, majd közepes hőfokon 8-10 perc alatt kipirítjuk a zsírját. Hozzáadjuk a finomra vágott vörös hagymát, és további 5 percig dinszteljük. Belerakjuk a babérlevelet, a majoránnát és a borsot, majd körülbelül 1 perc pirítás után a fűszerpaprikát is, és a kb. 2 cm-es csíkokra vágott húst is. Erős hőfokon 1-2 percig pirítjuk, majd felöntjük annyi vízzel, ami egy ujnyira ellepi a húst. Amikor forr, sózzuk és közepes erős hőfokon addig főzzük, amíg a hús meg nem puhul. Amennyiben szükséges, pótoljuk a vizet. Itt nem kell arra törekedni, hogy egy sűrű szaft legyen a végeredmény, hiszen be is habarjuk a ragút, de azért ne is legyen leves. A habaráshoz a tejfőben csomómentesre keverjük a lisztet, majd adunk hozzá egy merőkanálnyit a forró léből, elkeverjük és besűrűsítjük vele a ragút. Egyet forralunk rajta, majd lekapcsoljuk a tűzhelyet. Ízlés szerint körettel, krumplipürével, rizssel, de akár tésztával is tálalhatjuk.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 50 g kenyérszalonna, 150 g császárszalonna, 1 fej vöröshagyma, 3 darab babérlevél, 1 evőkanál szárított majoránna, 1 teáskanál durvára őrölt bors, 1/2 teáskanál fűszerpaprika, 800 g sertéscomb, só. A habaráshoz pedig 200 g tejföl és 1 evőkanál finom liszt. Hogyha a délután folyamán ezt a receptet szeretnék elkészíteni, megkapják a pontos leírását a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzést és jó étvágyat kívánok!

0: fogta, ötletek a fazék mellől.
1: A fogalál kopogjon ne a szemünk.
2: Most névnaposainkat köszöntjük, szintén Boldizsár Szájk Annával.
3: Szeptember 24-én Gellért, Mercedes, Gerda névnapokat ünneplünk. Lássuk most ezeknek a neveknek az eredetét. A Gellért germán eredetű név, Gerhard, Gerhard névből származik, jelentése gerely, dárda, erős, kemény. A Mercedes spanyol eredetű név, a Maria de Mercedes kifejezésből származik. Maga a szó a latin Mercedes, bér szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, amelyet a 13. századi Spanyolországban a Mercedarius szerzetes rend gyűjtött, fogságba esett keresztjén mórok kiváltására. Jelentése fogoly kiváltó. A Gerda két germán eredetű név egybeesése. A ger kezdetű és da végű összetett női nevek önállósult becézője. Jelentése ág, vessző, karcsú, dárda, bekerített hely, védőkerítés. A germán mitológiában Freyr isten feleségének a neve. Egyúttal a Gertrud német becézője. Köszöntünk tehát szeptember 24-én minden Gellért, Mercedes és Gerda nevű hallgatónkat, ugyanakkor mindazokat is, akik ezen a napon egy évvel bölcsebbek lettek, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól.

Névnaposainkat köszöntöttük Cserháti Zsuzsa, Akad, amit nem gyógyít meg az idősem című dalával. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig adásunkat Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk tovább. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem reggel 8 óráig. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnosradio.ro weboldalunkon. Elérhetnek a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnos@agnosradio.ro e-mail címre. Ha személyesen találkozni szeretnének velünk, megtehetik Kolozsváron a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Penele szerint Grindiánu kettős mércét alkalmaz. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható súbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Dragos Pislaru szerint a Szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindiánu kettős mércét alkalmaz, amikor európai parlamenti mandátuma feladását kéri Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnöktől. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerdán, vagyis tegnap a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy júliusban Nikus Ordán államfő Eugene Tomák EP képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Grindiánu azonban akkor nem követelte tőle, hogy mondjon le EP képviselői mandátumáról. Pislaru értelmezlen kettős mércének és abszurd követelésnek nevezte Grindiánu felvetését, amely szerinte csak további mélyíti a politikai válságot. A PESZEDE elnöke tegnap azt nyilatkozta, hogy Muresannak le kellene mondania EP képviselői mandátumáról, ha bizonyítani akarja, hogy valóban miniszterelnök szeretne lenni, és teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott. Az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte. A sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír.
4: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
3: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézus beliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom az igét, az Efézusiakhoz írott levél 4. részének 17. és 18. verseiből. Többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Általában úgy szokott lenni, hogy a kicsinek a nagy után kell igazodni, és mivel annyira más az irány, amit a többség él, ahogy Jézus mondja, a széles úton járók csoportja gyakorol és gondol, hogy bizony az a kísértés vonz bennünket is, akik Krisztus útján szeretnénk járni, hogy ezután a nagy sodrás után alakuljon a gondolkodásmódunk is, és az életünk. El is várja tőlünk ugye a külvilág, hogy ne lógjunk ki a sorból, hogy ezt szokták mondani. Nehéz ilyenkor tényleg csak azért is határozottan egy más irányba menni, másképpen beszélni, másképpen élni. Az apostol hasonló helyzetben levőket bátorított Efézusban, ahol egy erősen pogány világban születik meg egy keresztény közösség, ahol egy nagyon szabados életstílust élnek, azt szokták meg tulajdonképpen a Krisztushoz térőknek a sokassága is, hiszen ők is azt élték és úgy gondolkoztak, és ebből állnak át Jézus útjára, és bizony ilyen helyzetben nem könnyű megmaradni amellett, amit Jézus tanít, és amit Jézus mutatott. Ezért az Efézusban jellemző helyzet az ma is pontosan olyan aktuális, mint ami akkor volt, és bennünket is kísért a külvilágnak való megfelelés. Ezt a másságot nekünk lelkünkbe kell vésnünk. Mi elfogadtuk azt, hogy a Jézus útja keskeny út, amelyik az életre visz, és ez az az út, amelyikért ő életét adta, ez az úthoz Jézusért kell elsősorban ragaszkodnom, mert tudom, hogy ez visz majd célba Isten országába. Emiatt ez az út biztosan jó és helyes, és nem kell elbizonytalanodni azoknak a hangoskodása, vagy éppenséggel annak a nagy tömegnek a sodrása mellett, amelyik teljesen másképpen gondolkozik, másképpen él. Isten gyermekeként más kell legyek, ehhez a másságomhoz ragaszkodnom kell. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy egyedül vagyok, még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy gyenge vagyok, kicsi vagyok. És itt bizony az nem áll, hogy a nagynak kell a kicsit befolyásolnia, hanem mi a kicsinek tűnők kell, úgymond a nagyban, ahogy Jézus mondja, kovász legyünk,

kell lennie a keresztény embernek, és ez a mássághoz ragaszkodnia kell, hiszen ez a másság nem más, mint Jézus. Krisztusinak kell lennünk csak azért is, ha nem akkor, ahogy Jézus más példájában tanította, haszna vehetetlenek vagyunk, olyan gyertya, amelyik nem ég, vagy olyan só, amelyik nem sóz. Hiszen persze, hogy más az az ember, akit a megváltó az ő drága vérével megfürdetett és megmosott. Amen. Nagyon sok jót kaptunk tőle, drága megváltó Jézusunk, és köszönjük ezt neked. Fel se tudjuk azt mérni, hogy milyen nagy ajándék a kegyelem, de sejtjük, és segíts bennünket, hogy ehhez a mennyei tisztasághoz, amit ajándékként kaptunk meg, ahhoz föltétlenül ragaszkodjunk. Takarítsad ki gondolatainkat, világosítsad meg elménket ígéddel, ne szédüljünk bele abba a nagy csábításba, ami körülvesz, hanem add, hogy folyamatosan tudjunk rád nézni, és hozzád a te gondolkodásodhoz és életviteledhez csak azért is ragaszkodni. Kérünk, hogy tarts meg benne. Amen.

Isten üzenete Adorján László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységül című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz. Az ideológia mitosza. Mike és Brandon a kedvenc tanáraikat hasonlították össze, míg sorba álltak a feliratkozáshoz a Nyugati Menü Egyetemen. Komolyan azt gondolod, hogy fel kellene vennem a nyugati civilizáció helyzete tárgyat? Morogta Mike. Az a fickó egy náci. De legalább sikerült megszereznem Nelsont az angol irodalomhoz. Ja, én Krisztushoz mentem megint, jegyezte meg Brandon. Igen? Melyik tárgyra? Mindegyikre. Mindegyikre? Ja. Sok tesztet irat? Nem. Azt kell visszamondani, amit leadott az órán? Kérdezősködött tovább Mike. Nem, felelte Brandon. Akkor még mit kell annál a fickónál csinálni? Csak ismerni kell. Annyit akar, hogy összeismerkedjünk vele. Tudjuk, hogy kicsoda, meg hát kapcsolatot építsünk vele. Nehéz elképzelni egy ilyen tanárt, ugye? Mégis van egy. Sok ember úgy gondolja, hogy a kereszténység, hasonlóan szinte az összes valláshoz a világon, lényegében hittételek rendszere, dogmák, viselkedési kódexek, filozófia, vagyis egy ideológia.

ez tévhit. A kereszténység nem olyan, mint a buddhizmus, vagy az iszlám, vagy a konfucianizmus. E vallások alapítói lényegében ezt mondták. Tessék, itt van, amit tanítok. Higgy a tanításaimban. Kövesd a filozófiámat. Jézus viszont ezt mondta. Kövess engem. Máté evangéliuma 9. részének 9. verse. A világ vallási vezetői ezt kérdezték. Mit gondoltok arról, amit tanítok? Jézus pedig ezt. Mit gondoltok? Ki vagyok én? Lukács evangéliuma 9. részének 20. verse. A legtöbb vallás követőjének erre kell választ kapnia. Milyen ideológiát kell vallanom? Amit viszont a leendő keresztjének tudnia kell, az így hangzik. Mit tegyek, mihez kezdjek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Máté evangéliuma 27. részének 22. verse. A kereszténység nem vallás, hanem egy kapcsolat. Nem valami eszmerendszer vagy dogmagyűjtemény, hanem egy személy. Pontosan ez az, amiért Jézus pere egyedülálló. A legtöbb per során a vádlottat el akarják ítélni valami miatt, amit csinált. Jézust viszont azért ítélték el, aki volt. Márk is beszámol Jézus Sanhedrin előtt tartott tárgyalásáról. Említi, hogy több hamis tanút is hívtak, de tanúvallomásaik zavarosak voltak és egymásnak ellentmondóak. Ezután, írja Márk, a főpap Jézushoz fordult. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Ahogy olvashatjuk ezt a Márk evangéliuma 14. részének 61. versében. Az áldott egy zsidó számára Istenre való közvetlen utalás volt. Jézus így felelt erre a kérdésre. Én vagyok. Ekkor a főpap, anélkül, hogy megvárta volna a tanács ítéletét, megszaggatta a ruháját, jelezve, hogy Jézus istenkáromlást követett el azzal, hogy magát Istennek mondta. Tehát a tárgyalás Krisztus személyéről szólt, hogy ki is volt ő. Ez az a kulcsfontosságú dolog, amiben a kereszténység különbözik a többi vallástól. Nem egy ideológia, hanem Krisztus személyén alapszik, és épp ezért megköveteli, hogy kapcsolatban legyünk vele. A keresztény hitet az igazolja, hogy Jézus Krisztus a Messiás, Isten fia. Ez okozta egy súlyos konfliktust közte és a farizeusok között. A farizeusok úgy vélték, hogy a törvény előírásainak szigorú betartása a legfontosabb. Jézus viszont lényegében ezt mondta. Nos, az nem lesz elég. A törvénynek való engedelmességgel a velem való kapcsolatodat kell kifejezned. De attól még nem leszel keresztjén, hogy betartod, amiket tanítottam. Csak akkor leszel az, ha személyes szeretet kapcsolatban állsz velem.

Krédó hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységül című könyvből, nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádióhallgatókat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő fél órában hamarosan hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az adásunkat pedig a napáhítatával zárjuk. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt Kolozsváron. A pontos idő 7:30, rövid híreink jönnek.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Penele szerint Grindiánu kettős mércét alkalmaz. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható sóbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Dragos Pislaru szerint a Szociáldemokrata párt elnöke Zorin Grindeanu kettős mércét alkalmaz, amikor európai parlamenti mandátuma feladását kéri Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnöktől. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerdán, vagyis tegnap a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy júliusban Nikus Ordán államfő Eugene Tomák EP képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Grindeanu azonban akkor nem követelte tőle, hogy mondjon le EP képviselői mandátumáról. Pislaru értelmetlen kettős mércének és abszurd követelésnek nevezte Grindeanu felvetését, amely szerinte csak további mélyíti a politikai válságot. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte. A sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Acsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. A napokban igazi élménnyel gazdagodott mindenki, aki kilátogatott a kolozsvári lovasnapokra, amelyet a Lombolúj utcában fekvő Szilai lovastanyán rendeztek meg. A helyszínen Tunyogi Béla, a Szilai lovastanya vezetője nyilatkozott rádiónknak, részletesen mesélve az esemény hátteréről és hangulatáról. Ma a Szilai lovastanyára látogatunk el, ahol a házigazda Tunyogi Bélával beszélgetünk arról, hogyan hívták életre a kolozsvári lovasnapot. Riporter Szecsődi Árpád.
3: Milyen egyedi programokkal és látványosságokkal készült a Szilai lovastanya a kolozsvári lovasnapra?
4: Hát most a 13. kolozsvári lovasnapon különlegességet igazán nem hoztunk, minden egyes lovas tevékenység maga módján egy különlegesség. Hát eltér a diugratástól a fogathajtás eltér a lovastornától, ami eltér ugyan a lovashiászattól, úgyhogy mindenki a maga módján azt hozott, amit a legjobban tudott.
3: Milyen korosztályokat céloztak meg leginkább a mai nap programjai, és mivel várták a családokat és a gyermekeket?
4: Hát ez igazán most egész kicsi kortól, mert 3 évestől egész 101 évesig fogadtunk ma mindenkit, örültünk mindenkinek. 3 évesek, 3 és 6 éves közöttiek, év közöttiek kipróbálhatták a Lovasmanó Klub tevékenységét, ahol ugye egyensúly, fejlesztések, minden ehhez hasonló játékformájában történik. Különböző eszközökkel, azután ugye jöttek a nagyobbak, 7 év fölöttieknek már volt ügyességi versenyük, ez egész 18 éves korig volt ugye a gyerekeknek, és aztán 18 év fölötti fölöttieknek, a felnőtteknek, a tanya működtetőknek, vezetőknek volt egy ilyen kis próbájuk, egy ilyen ügyességi verseny nekünk is, de hát végül is ez a nap ez a lovakról szól, minden korosztálynak.
3: Milyen logisztikai és szervezési kihívásokkal kellett szembenézni a Szilai lovastanyának a 13. alkalom sikeres lebonyolításához?
4: Hát igazán nem kellett szembenézni semmivel különösebben, csak saját magunkkal. Az, hogy elvégezzük a munkát, vagy nem végezzük el, idejében fogunk neki a szervezésnek, vagy nem fogunk neki idejében. Tehát igazán egy ilyen rendezvény a pénz mellett, ami van vagy nincs, több vagy kevesebb, az igazán rajtunk múlik, hogy idejében festjük le azt a kerítést, vagy idejében szedjük össze a különböző lomot, vagy kasszáljuk le azt a területet, ahova esetleg parkolót alakítunk ki, vagy elhanyagoljuk, és utolsó nap még úgy állunk, hogy azért kell 2-3 órával korábban keljünk, hogy ezeket a mulasztásokat valahogy bepotoljuk. Tehát ez igazán csak rajtunk múlik. Nem mondanék külső tényezőt, ami hátráltatná a mi tevékenységünket, egy ilyen szervezést.
3: Milyen helyi közösségi vagy partnerségi összefogás segítette a rendezvény megvalósulását? Tehát kik voltak a résztvevők, akik támogattak?
4: Támogatta ezt a rendezvényt a Kolozsa megyei tanács, a Bethlen Gábor alap, a Pominova Kolozsa Garden Center például a dísznövényeket biztosította, hogy színt adhassunk a helynek, hogy a szemnek tetszőbb legyen a hely, ugye, mert ilyen szárazság után csak zöld nem nagyon van a környéken, minden ki van száradva, úgyhogy színt kellett adjunk a tanyának. És azon túl a látogatók támogattak a jelenlétükkel, mert ugye lehet azt mondani, hogy szervezünk egy rendezvényt, de hogyha nincs látogató, nincs érdeklődő, akinek ezt megszervezzük, akkor hiába való egy ilyen rendezvény szervezése, akkor szervezhetünk egy versenyt, akkor az csak magunknak, látogató nélkül, de a legfontosabb, akinek szervezzük, akiről szól, az a látogató, az érdeklődő, akinek megmutatjuk mindazt, amit egy év leforgása alatt gyakoroltunk, tanultunk, igazán azért csináljuk, hogy megmutathassuk.
3: Tehát hogyan járul hozzá, vagy mivel járul hozzá a lovas kultúra népszerűsítéséhez? Hát ez az esemény.
4: Hát az esemény igazán úgy kezdődött, hogy 14-ben szerveztük az elsőt, és annak reményében, hogy ugye több emberhez eljuts, akkor lovagolni a vágyók lesznek többen. Na de ez nem arról szólt, végül is az nem működik. És akkor megmaradt, hogy jövőre is megpróbáljuk, és azután is megpróbáljuk, aztán rájöttem, hogy igazán ezt meg kell csináljuk, de a cél az nem az kell legyen, hogy többen jöjjenek, hanem az kell legyen, hogy hírül adjuk mondjuk úgy, hogy van ilyesmi. Mert itt a kultúra az igazán, lovas kultúra az nagyon nem működik, nagyon nincs, és azért szükséges egy ilyen rendezvény, hogy a gyereket, amelyik látja a lovat, és amúgy szeretné, ő szereti, hanem lássa azt, hogy igen, lehetséges, még ő is megteheti azt, hogy a lóra üljön, neki is egy kis szülői támogatással lehetősége adódhat, hogy kipróbálja magát a nyerekben.
3: Kik voltak az idén a vendégek, a lovas szilajtanya vendégei bemutatókon?
4: Vendégeink, fellépőink Szatmár, Németi mellől is jöttek, Mákófalváról a Táltos lovas tanya gyerekei jöttek, a Tékarám, a Szamosújvári Tékarám lovasait is elhozta, például Bíró Jocó, aki ott edző, és meg ugye a Szilaj lovas tanya, az a mi tanyánk, ugye a szervező, mi is a gyerekeknek biztosítottuk ezt a lehetőséget, hogyha már évközben járnak lovagolni és tanulni, akkor igenis ez egy ilyen próbatétel, maguknak bebizonyítják, hogy igenis lehet, és hogy megpróbálják magukat.
3: Milyen főbb tapasztalatokkal zárult az idei rendezvény, és milyen tervek fogalmazottak meg a jövő évi 14. Kolozsvári lovasnapra vonatkozólag?
4: Hát, ami terv, az, hogy nem szabad pár hónappal, két hónappal előtte készülni egy ilyen rendezvényre, hanem a következő rendezvényre már holnaptól kell készülni. Már holnaptól ki kell nézni az időpontot, már holnaptól úgy kell elvégezni a napi teendőket, hogy ne kelljen egy év múlva például utolsó nap azzal foglalkozni, hogy nem is tudom valamit rendbe hozni. Tehát az egész évben kell szervezni, fenntartani a kapcsolatot, lebeszélni előre, hogyha szeretném valaki itt legyen fellépő, hogy igenis legyen már lefoglalva. Tehát ilyen szervezési dolgok vannak.
3: Tehát azt jelenti, hogy akkor jövőre is jöhetünk, jövőre is meg lesz szervezve.
4: Hát ha jó Isten megsegít, és miért ne segítene, mert ugye mindenkit segít, aki jobban, jóra törekszik, jobban jár. Igen, akkor én bízom benne, hogy egy jó rendezvényt fogunk, sikerül majd jövőre összehozni.

A mai áhítatunk címe: A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Lukács evangéliuma 9. fejezetének 25. verse.

A mai áidatunk szerzője Wolfgang Bernhard, Dél-Afrikában élő testvérünk. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban, amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Majd hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap így imádkoztam. Kérlek, Uram, mutasd meg, merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján.

Imádkozzunk! Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy a Te lelked vezetésére hagyatkozzunk életünk nagy döntéseiben. Ámen.

arra fogok törekedni, hogy Istennek tetsző életet éljek. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Wolfgang Bernhard, Dél-Afrikában élő testvérünk. Ma imádkozzunk és figyeljünk Isten vezetésére.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Palkó Hanna kollégám a Déli Magazin műsorunkba. De továbbra is hallgathatnak a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely ma Sinka István Kossuth díjas költő írótól származik, és így szól. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal. Szeretlek. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungveri Szendét hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Lemondatná Murasant az EP képviselői mandátumáról, a PESZ-de. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható sóbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Siegfried Murasán lemondását várja az Európai Parlamentben Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke, emlékeztetve a kormányalakításra kijelölt liberális politikust, hogy a PESZ-de Penele közös listájáról szerzett képviselői mandátumot Brüsszelben. A PESZ-de vezetője szerint abban állapodtak meg Murasánnal, hogy elküldi neki a kormányprogramját, de ezt eddig nem tette meg. Aggasztónak nevezte, hogy a Penele és az Uszerek jelöltjének minden lépése bizonytalan. Neki úgy tűnik, mindenhez kikéri a főnökei jóváhagyását. Ilija Bolozsán bábjának tartja, és szerinte nem ismeri, és nem is tudja, mit kellene kezdeni a romániai gazdasággal. A PESZ-de úcsárlása az egyedüli programja, amit népszerűsíteni tud. Kijelentette viszont azt is, hogy várja a kijelölt miniszterelnököt a párt székházába, amikor az készen áll az érdemi tárgyalásra a kormányprogramról. Addig viszont szerinte be kellene bizonyítania, hogy valóban kormányfő akar lenni, márpedig ahhoz be kellene jelentenie, hogy lemond az EP képviselői mandátumáról, hogy valóban teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 000 ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára

0: számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere, a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a Parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte. A sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,62 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az a Csepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból, a Kárpátaljai Szövetség.
9: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89. szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség.
8: Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség frissen beiktatott lelkipásztora.
10: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe.
8: A pszichiátriai élményektől a zajzenéig a mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron.
11: Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A hagyományos kárpátaljai találkozót szeptember 11-e és 13-a között tartották meg Balatonföldváron, melyet a Kárpátaljai Szövetség kezdeményező bizottságának közreműködésével szervezték. Az első napon a közel másfél száz vendéget Kovács Sándor, magyar örökségdíjas, honismereti író, a Kárpátaljai Szövetség aktivistája üdvözölte és nyitotta meg a találkozót. Ezt követően vetített képes előadást tartott a kárpátaljai magyar emlékművek hányattatott sorsáról. A második napon a Kárpátaljai Szövetség szükség szerinti 39. közgyűlését a kezdeményező bizottság szervezésében rendezték meg. Az eseményekről bővebben dr. Dubka György, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja nyilatkozott rádiónknak.
6: Sok éves múltra tekint vissza a Kárpátaljai Szövetség, amely 2026-ban is megszokott konferenciát tartotta az elmúlt napokban, szeptember 11 és 13 között. Mit kell tudni ennek a szervezetnek a múltjáról, céljairól, mit kell tudni a Kárpátaljai Szövetségnek a tevékenységéről?
9: Hát a Kárpátaljai Szövetség, azt lehet mondani, hogy 2029-ben lesz 40 éves. Én még abban az időben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felelős titkára voltam, amikor 89 szeptemberében Budapesten létrejött a Kárpátaljai Szövetség. Hát az alapgondolat az volt, hogy akkor már nagyon sokan kiköltöztek Magyarországra, és hogy az ottani értelmiség, meg azok, akik közösségi tevékenységben érdekeltek, azok részére jött létre a Kárpátaljai Szövetség. Hát az első vezetője volt Lator László, aki nemrég hunyt el, Kossuth Díjas költőíró, aki Földink, az ugocsavidéki Tiszasásváról való, és az akkori vezetőségben még megemlíthető S. Benedek András irodalomtörténész, Balla Gyula irodalomtörténész, hát ők már mind azt lehet mondani, hogy hunytak, viszont ezt a munkát folytatták, és azt lehet mondani, hogy tehát meghaladta az 1000 tagot is, ez volt a csúcs, Katona Tamás idejében, ismerjük őt annak idején, hogy az MDF-ben államtitkár volt, és közben elvállalta ugye a Kárpátaljai Szövetségnek az elnöki tisztségét, azért, mert érzelmi és származási szálak fűzték Kárpátaljához, és nagyon szerette. Nos, hát az elmúlt időszakban azt lehet mondani, hogy rengeteg programot hajtott végre, egybefogta az elmúlt évtizedekben a Magyarországra átköltözött írókat, költőket, festőművészeket, továbbá beindította a Kárpátaljai Hírmondó című hetilapot, amelynek alapító főszerkesztője Füzesi Magda volt, majd végül átadta Szemere Juditnak, aki máig vezeti, és egyben most az újra választott elnökség tagja is. Hát a programok közül még kiemelkedő az, hogy havonta gyakorisággal rendeztük meg az őszi, téli, tavaszi hónapokban a Kárpátaljai Estéket, amely kulturális fórum is egyben, ahol kötetlen beszélgetésben mutatkoztak be a ott élő, illetve Kárpátaljáról meghívott írástudók, képzőművészek, a tudománynak a képviselői, könyvkiállításokat rendeztünk, és hát az egyik csúcspontja azt, hogy a Kárpátaljai Szövetség korábbi elnöke Benza György kezdeményezésére, amikor Millennium Év sorozat volt, rendezvénysorozat, hát felkérte Kovács Anton ungvári festőművészt, aki megfestette a 64 vármegye valamelyik kiemelt történelmi objektumát, templomot, vagy várat, vagy középületet, és abból nyílt egy olyan vándorkiállítás, amely jóformán Magyarország megyei közül mindenhol meg volt nyitva. Sajnos Kárpátaljára nem tudott eljutni a közben kitört háború miatt, és hát ezen kívül a Kárpátaljai Szövetség segítséget nyújt a kárpátai fiataloknak. Korábban volt egy ösztöndíj programja, ami eléggé jól működött a háborúig, és hát azt lehet mondani, most az utóbbi 5 évben, amióta háború tart, a magyar-magyar kapcsolatok erősödtek. Szimbolikusan úgy lehetne mondani, hogy háromlábú székként az egyik, akik ott maradtak Kárpátalján, mások, akik eljöttek Magyarországra, illetve távolabbi országokba, harmadik pedig a Kárpátalja barátai, akik segítik a mindkét csoportnak vagy rétegnek a életét, munkáját. Most hát a mostani legutóbb a Balaton

0: tették a belépési nyilatkozatot, és ezt követően határozatképpen az egybegyűltek megválasztották másodszor a Benza Györgyöt a Kárpátaljai Szövetség elnökének, és hát az elnökség tagja lett többek között Kótyuk Erzsébet, aki ráti születésű, kétszeres doktor, továbbá Szemere Judit, akit említettem, és az Eszenyből elszármazott Kovács Sándor, örökségdíjas, honismereti szakíró, és szerény személyiségem, mert én úgy van két laki vagyok, tehát itt is tartom a frontot, ott is, és hát a felügyelőbizottságba bekerült az ungvári származású Balog József újságíró, aki korábban a Kárpáti Gazszóba dolgozott, és a Beregszázi származású Kövér Katalin, valamint Fuchs Andrea. És hát egy úgynevezett választmányt is sikerült talán összehozni, megszavazni, amelynek tagja lett a Beregszázi származású Szécsi Szabolcs, Pókos István, Keresztény István, hát sorolném még Füzesi Magda, Hartman Eszter, Jeszenszki Gábor, Jogász Kovácsné, Martonéd Erzsébet, és szembe jutott még Méhes László, Ortutai Mária, Ötvös Sándor, Perec László, Szabóné Badik, Dolores Talipszky Endre, aki korábban ugye főkonzul volt Beregszázban, és említeném még Szőlősi Tibor doktort, és a fiatalok közül a Hóvár Egyesület, mely tavaly alakult meg, és dr. Úr Viktor Roland személyében, ő képviseli a fiatalokat, akik tulajdonképpen a háború óta ott élnek Magyarországon, és próbálják összefoglalni a fiatalokat. Hát sportterületen Varga Sándor, híres viski futbalista, vagy vegyük szóval Abolai Csekmeéval, aki annak idején 90-es években, múlt században neki köszönhetően épült fel a Beregsomi általános iskola, és hát ezek alkotják, és hát az elkövetkező időben tulajdonképpen új programok fognak indulni, és hát készülünk, azt lehet mondani, a 40. évforduló méltó megünneplésére. Ez azt jelenti, hogy kiállítások lesznek, egy emlékkönyvet állítunk össze, egy kikicsoda, egy gyűjteményt is, hiszen van miről 40 év alatt beszélni, úgy az eredményekről, mint hogy mondjam, a programokról. Hát azt lehet mondani, hogy a Balatonföldvári találkozó ezúttal is sikerre zárult, hiszen azok jöttek el, akik fontosnak tartják azt, hogy összetartozzunk, és hát további kapcsolatok révén erősítsék ezt a mozgalmat.
1: Azt, hogy a Hóvár Egyesület és a Kárpátaljai Szövetség együttműködése létrejött ezen a találkozón Balatonföldváron, ez mennyiben előrelépés mondjuk az önök szervezetének, szövetségének életében?
0: Hát annyiban előrelépés, hogy azért ugye az idő megy, és sokan, akik korábban részt vettek, azt lehet mondani, hogy a 60-70 évesek, és kell egy úgynevezett frissítés is a sorainkba, másképpen pedig maga a helyzet hozta elő azt, hogy a Hóvár Egyesület megalakuljon, hiszen az 5. éve tartó háború miatt sokan nem tudtak hazamenni, és hát valamilyen módon, hogy a úgynevezett közösségi együttgondolkodás, programokon való együttlét, és hát hogy ne érezzék magányosan magukat azok a fiatalok, akik átjöttek Magyarországra, azokat próbálja mozgósítani, és hát így össze, mind a két szervezet rájött arra, hogy szüksége van egymásnak, hiszen a Kárpátaljai Szövetségnek van egy székháza, ahol egy közel 500 férőhelyes konferencia, koncertterme van, ezen kívül kisebb termei, ahol közösen vagy külön-külön is le lehet bonyolítani bármilyen kulturális rendezvényt, és hát azt is lehet mondani, hogy ne csak Budapest központú központú legyen a tevékenység, ezért a vidéken élő fiatalok, illetve nem csak fiatalok, idősebbek összefogása, tagként való felkérése is folyamatban van. Úgyhogy mind a két szervezet átlátta ennek a lehetőségét, és hát úgy gondolják a elnökség tagjai, hogy ebből egy sikeres programsorozat, együttműködés valósulhat meg mindegyik szervezet javára.
2: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, sok erőt és áldásunk a munkájukhoz, és külön köszönjük, hogy beszélgetettünk a Kárpátaljai Szövetségnek a 39. közgyűlésről, és tényleg az elmúlt sok évtizedes munkájáról.
0: Én is köszönöm a lehetőséget a Kárpátaljai Szövetség elnöksége nevében. Sok sikert kívánok önöknek is.
3: Az elmúlt percekben dr. Dubka Györgyöt, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagját hallhat.

0: az anyország. Egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél. Vallja Hajdú Enikő, a Putnoki Egyházközség lelkipásztora, akit szeptember elején iktattak be hivatalába. Lelkész családból származik, édesanyja, illetve édesapja nyomdokait követve jutott el mostani gyülekezetéhez. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Hogyan történt az elhívás Isten felé?
2: Lelkész családból származom, édesapám lelkipásztor volt, édesanyám pedagógus, de mihelyt lehetett a teológiát elvégezni levelezőn, akkor ő azt elvégezte és lelkészként szolgált, de az ő édesapja, az én anyai nagyapám is lelkipásztor volt, tehát tulajdonképpen már benne volt a levegőbe. Viszont négyen vagyunk testvérek, és közülük én a legfiatalabb, aki a szüleim hivatását folytattam. Gimnáziumi évem alatt jött a gondolat, hogy én a teológia felé irányulok, és 16 éves koromban, és ez kitartott végig az érettségig, és Debreceni Református Teológiai Akadémián végeztem. Onnan az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora lettem, 4 évet ott szolgáltam, és 96-tól 2019-ig az Ózd I belvárosi református gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam, illetve azon területek szórvány gyülekezeteibe, hiszen kisebb gyülekezetek is, missziói, leányegyházközség is tartozott a, mind az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezethez, meg az Ózdi gyülekezethez is.
1: És szülők milyen példát tudtak mutatni? Ön hogyan, miben követte a szülőket? Említette, hogy akkor lelkész családból származik. Édesanyja, édesapja is gondolom példával járt ön előtt. Milyen példát tudott róluk venni?
2: A hűséges őrállói feladat betöltése, tehát hűségesen végezni a szolgálatot, hirdetni az igét, és odafordulni szeretettel az emberek felé, ahova ugye az Úristen állított engem. És nagyon sokat segítettek. Volt olyan időszak, hogy édesanyám az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet lelkipásztora volt, tehát így együtt tudtunk szolgálni, és mikor nyugdíjba mentek, még jó néhány évet tudtak nekem segíteni, tehát csodálatos évek voltak, és azt láttam tőlük, hogy igenis menni és hirdetni az igét.
1: Ossa-Jóvárkonyban akkor anyalányaként szolgáltak együtt lelkészként. Nem tudom, hogy ez mennyire ritka. Milyen volt így együtt a szolgálat?
2: Nagyon csodálatos időszak volt, mert kiegészítettük egymást, tudtunk egymásra számítani, illetve én rájuk, mert ugye nekem akkor voltak a gyerekeim kicsik, tehát nagyon jó volt, hogy ott voltak a közelembe, és nagyon sok tényleg lelkileg áldott alkalom, amint együtt tudtunk véghez vinni, akár a gyülekezeti kirándulások, evangelizációs alkalmak, imahét, tehát egy csodálatos időszaka volt az életünknek, hogy együtt szolgálhattunk. Egyébként azt elmondom, hogy édesapám is Ózdról indult, az ózdi gyülekezetből a teológiára annak idején. Én magam is az ózdi gyülekezetből indultam a teológiára. Közben itt Putnokon végeztem egyébként a gimnáziumban. Édesapám első szolgálati helye a segédlelkiszi év után az Ossa-Jóvárkonyi gyülekezet volt, tehát én jó néhány év múlva követtem, engem az édesanyám követett, és Ózd I-re is követtem édesapámat, nem közvetlenül. Tehát itt tulajdonképpen valahogy a ő nyomdokaiba jártam, meg járok.
1: Még az ózdi mérföldkövet megnézve, ott hogyan fogadták, akkor ezek szerint ott már volt tapasztalatuk a lelkész családdal. Önt hogyan fogadták ott Ózdon?
2: Ózdon is nagy szeretettel fogadtak, sőt az Ózd egy gyülekezet maga hívott meg Ossa-Jóvárkonyból lelkipásztorának. Mivel tudták, hogy ismerem a gyülekezetet, ismerem a területet, hiszen nagy szórvány terület volt, és tudom, hogy milyen szolgálatot vállalok.
1: Hogyan került ide Putnokra, a Putnoki gyülekezethez? Miként jött át ide?
2: Én 2023-tól a Nagybarcai gyülekezet lelkipásztora is vagyok. Volt egy kis kihagyás a gyülekezeti lelkészi szolgálatomban, amikor Dédestapolcsányba költöztem, ott éltem a családommal, más területen is dolgoztam, de 2023-tól Esperes úr kihelyezett a Nagybarcai gyülekezetbe, mint helyettes lelkész, és tavalyi év során pedig ide Putnokra, mint helyettes lelkipásztort helyezett át, de megmaradt maradt a nagybarcai gyülekezet is, hiszen az az én számomra egy ima meghallgatás volt, hogy ha az Úristen még akar a szolgálatba látni, akkor ugye egy gyülekezetbe szolgálhassak, és utána jött a Esperes úr felkérése, hogy nem vállalnám-e a nagybarcai szolgálatot. Itt örömmel fogadott a gyülekezet, és a kirendelésem után aztán meg is választott lelkipásztorának.
1: És mit lehet tudni a putnoki gyülekezetről?
2: Nagyon melegszívű, szerető gyülekezet ez is, meg a mellette még Serényfalvára is járok, az Leányegyház községe a putnoki gyülekezetnek. Nagy szeretettel, meleg szeretettel fogadtak, egy összetartó közösség, és ige hallgató gyülekezet. Amire a hangsúly itt fektetődik, legalábbis az elmúlt évben, az a hittanoktatás, és szeretnénk minél több gyermeket a gyülekezet közösségébe is behívni. Ezen munkálkodunk a hittanórákon keresztül. Volt egyébként nagyon jó kis nyári táborunk, napközis tábor, ahol jól érezték magukat a gyerekek, vannak évközben is gyermekfoglalkozások. Most jelenleg bibliaórák fognak indulni megint ősztől. Öreg otthonba járok az öregekhez Isten tiszteletet tartani, ami szintén az egyik szívügyem a gyermekmunka mellett. És hát ez az év, az első fél év elment igazán a beiktatás szervezésével, hiszen ez egy nagy esemény a gyülekezetben is, de hálát adok Istennek, hogy ilyen összefogottan és egymásra figyelve, egymásra hangolódva tudtunk készülni erre az alkalomra, és a presbitérium minden tagja kiveszi, meg kivette a részét a szervezésből, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért nekik is, meg az Úristennek. És ezután szeretnénk majd, amikor már lemegy a beiktatásnak a lánza, utána átgondolni az újabb feladatokat, hiszen bőven van mit csinálni.
1: Ön hogyan éli meg ezt a beiktatást? Említette, hogy a presbitérium nagyon sok munkát tett bele. Ön lelkészként miként éli meg?
2: 25. július 1-től vagyok itt. Nekem háladás van a szívemben, hogy az Úristen így hordoz, és megtapasztalom azt, hogy ő mennyire felemel, és mennyire igazgatja az életemet. Nem hiába választottam a római levélből azt az igét a meghívóra, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Hogy az utóbbi időszakban olyan csodálatosan igazgatta az életemet, és hogy ide hozott egy befogadó, szeretetteljes közösségbe, hiszen nem csak a gyülekezet, hanem maga a város is. Tehát én nem titok, 40 évvel ezelőtt érettségiztem itt a putnoki kisgimnáziumban, innen indultam a teológiára, és nem gondoltam volna, hogy 40 év után én fogom itt hirdetni az igét.
1: Mai istentisztelet hogyan épül fel?
2: Az ünnepélyes bevonulás után fog sor kerülni az ünnepélyes beiktatásra Esperes úr szolgálatával. Ott hatalmaz fel ugye a gyülekezetben való szolgálatra. Közben a gyülekezet gondnoka és a Serényfalvi gyülekezet gondnoknője átadják a gyülekezet ajándékát, egy bocskai kabátot, illetve hát kosztümöt, de a kabát lesz rámadva. És Esperes úr átadja a templomkulcsot, a gyülekezet pecsétjét jelképezve azzal, hogy ezzel is felhatalmaz a gyülekezet dolgainak az intézésére. Püspök úr fog igét hirdetni, és az ige hirdetés után pedig majd lesz a kis református énekkarunknak egy kis szolgálata, kis lelkes énekkarunk van a gyülekezetbe. Ezután pedig következik az ünnepi közgyűlés, ahol a lelkipásztorok köszöntenek, a gondnokok köszöntenek, város részéről van köszöntés, ezek fognak következni, utána pedig imádsággal, áldással zárunk.
1: Említette, hogy gyermekekkel, hittannal is foglalkozik, illetve idősek otthonával, erre egy kicsit kitérnék, hiszen ezek szerint itt Putnokon ez egy nagy szívügye tiszteltes asszonynak. A hittanórák hogyan telnek, milyen hangulatban, mire próbálja ráirányítani a fiatalok figyelmét?
2: Én nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni. 3 fiam és 2 kisunokám van, akik tényleg nagy örömet jelentenek az én számomra. Nagyon szeretek, főleg kisebbekkel értem meg jobban magam, a nagyobbakkal már nem olyan egyszerű, de azért ott is megoldjuk a dolgot. Mindenféleképpen arra szeretném őket rávezetni, hogy milyen nagy áldás, hogyha megtapasztaljuk az Isten kegyelmét az életünkben.
1: Ellenben ugye az idősekkel is foglalkozik, velük milyen foglalkozni, mennyivel másabb, mint úgymond a gyermekekkel egy hittanórán?
2: Az időseknél egy az, hogy meghallgassam őket, nagyon fontos, és mindenféle betegségükben, próbatételükben pedig hát közvetíteni azt az üzenetet, hogy ezekben nincsenek egyedül, mert az Úristen ott van velük.
1: Mekkora a gyülekezet?
2: Hát maga a putnoki gyülekezet, 280 egyházfenntartónk van, ezt ugye szoktuk úgy hárommal szorozni körülbelül, tehát olyan 800-900 lélek, akiről úgy gondoljuk, hogy a gyülekezethez tartozik. Hát ebből mondjuk kevesebben járnak templomba egy nagy ünnepen, azért 70-80-an, de a vasárnap azért kevesebben, igére figyelők és ige hallgatók, és ez nekem nagyon fontos.
1: Milyen jövőbeli tervek vannak, de ez az igére figyelés, igére hallgatás megmaradjon, illetve mit is jelent ez?
2: Én úgy vagyok vele, hogy ugye, ami rám bízatott, azt én továbbadom, a növekedést az Isten adja, és én úgy gondolom, hogy egyetlen ige mag sem hull rossz helyre, hanem egyszer majd kikél, de az mindig rajtunk múlik, hogy mi lesz a sorsa, hogy melyik talajba hullik az életünkben, a szívünkben, és nagyon szeretem a bibliaórákat, amikor úgy közelebb visszük, nem a templomi körülmények között, hanem kötetlenebb formában, és beszélgetünk is magáról, az ige üzenetéről beszélgetünk, a gondjainkról, vagy hogy mit szólított, mit mozdított meg a szívünkben az Istennek a szava. Jövőbeli terveinket most gondoljuk át, de nagyon szeretnék többféle réteg alkalmat, réteg foglalkozást. Most például van kísérlet arra minden remény szerint, hogy a középiskolákba is nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak is tartsak tulajdonképpen hitéleti foglalkozásokat, vagy nem kimondottan hittanórát, hanem ilyen biblióra, elcsendesedés, tehát mindenféleképpen, ami a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is ad lelkitöltést.
1: Említette, hogy van a gyülekezetnek egy kis kórusa, alakult egy kis kórusa, illetve hát ide befele jövet, a kántorral is tudtam egy-két szót váltani, tehát van a gyülekezetnek kántora is. Milyen pluszt ad önnek lelkészként, hogy van egy kórus, van egy kántor, és így tarthatnak Isten tiszteletet?
2: Itt Putnokon volt egy nagymúltú református kórus, utána annak csökkent a létszáma. Most egy nagyon lelkes közösség van, aminek én is a tagja lettem. Én nagyon szeretek énekelni. Annak idején áldás volt számomra, hogy a debreceni kántusban is énekelhettem 2-3 évet. Most is nem olyan régen volt egy kis hangversenyünk a katolikus templomban, a Bach mindenkiért rendezvénysorozatban is részt vettünk, illetve ünnepeken is énekelünk. Hát most kezd kialakulni a repertoár, de vannak újonnan csatlakozott tagjaink is, és úgy látom, hogy ez most az öröméneklés. És amit az éneklésen keresztül kapunk, azt adjuk tovább a hallgatóságnak. Mindenféleképpen erősíti, színesíti gyülekezetünk életét.
1: Demeterné Kepec Mónikával, a putnoki gyülekezet egyik presbiterével folytatom az összeállítást. Mekkora alkalom ez a gyülekezetnek, hogyan készültek erre a mai lelkészbeiktatásra?
3: Óriási alkalom ez a gyülekezetünk számára, hiszen egy nagyon forrongó világot élünk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyházon keresztül is összetartás, összefogás közvetítsünk a világ felé. Éppen ezért végtelenül örültünk, amikor tavaly a leköszönő Dérer Zsolt tiszteletes úr helyébe Hajdú Enikő Márta, a lelkipásztornő érkezett hozzánk. Azóta is örömmel vagyunk a társaságában. Én úgy gondolom, hogy gyarapodott a gyülekezet létszáma, ebben jelentős szerepe van tiszteletes asszonynak, valamint egy nagyon komoly kezdeményezés tiszteletes asszony részéről, hogy a gyerekeket, a gyerekeken keresztül szeretné építeni a gyülekezetet felmenő rendszerben.
1: Hogyan került ide? Tiszteletes asszony, hogyan emlékszik vissza rá, illetve hogyan fogadták, mit szóltak hozzá, hogy Hajdú Enikő tiszteletes asszony érkezik majd ide?
3: Természetesen az előírásoknak megfelelően kiírásra került a lelkipásztori állás, és tiszteletes asszony jelentkezett rá. Aztán, amikor eljött hozzánk egy próbaisten tiszteletre, már akkor a szívünk belopta magát az alázatos személyével, a kisugárzásával, a kedvességével és az elfogadásával. Úgy gondolom, hogy a presbitérium és a gyülekezet is az első perctől kezdve szeretettel és örömmel fogadta, és megnyugtató érzés számomra, hogy ez a gyülekezet összefog egyre jobban, és szívesen teljesítünk bármilyen kérését, nyilván a magunk privát határainkon belül, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó keresztény élet indult el itt neki köszönhetően, és bízom benne, hogy sikerül az óvodás gyerekektől kezdve minél több gyereket is bevonni a felnőttek mellett.
1: Említette, hogy nagyon összefog a gyülekezet a mai alkalomra. Mivel készültek, hogyan készültek tiszteltes asszony felé, akár mivel készültek, hogyan fog kinézni ez a beiktatás, miként képzeljük el?
3: Nagyon nagy izgalommal készültünk, és izgatottak is vagyunk, hogy minden rendben történjen. A hivatalos rész természetesen azt az egyházi szabályoknak megfelelően fogja ceremóniamesterként levezényelni.
4: Feres úr!
3: És emellett tiszteletes asszony is fog egy áhítatot mondani, valamint többen fognak köszöntőt is mondani. A helyi televízió anyagot készít majd ebből, amit vissza tudunk nézni. Nagyon sok vendéget meghívtunk ebből az alkalomból. A városvezetés részéről is, és természetesen az egyház részéről is. Versmondás is lesz, a református kórusunk is fog műsort adni, valamint köszönteni szeretnénk tiszteletes asszonyt egy maradandó ajándékkal. Egy gyönyörű bocskai kosztümöt kap tőlünk ajándékba, úgyhogy ezzel készülünk nyilván. Aztán pedig lesz egy állófogadás része, ahol egy kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek az ő gyülekezeté, a mi gyülekezetünkkel.
0: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszínű összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A pszichiátriai élményektől a zajzenéig. A mentális egészségről indított párbeszédet a Noise Silence című előadás Kolozsváron, amelyen Bodoki Halmen Zsolt személyes megélését tárta a közönség elé. A személyes találkozást megelőzően a közönség a grafikákból, naplójegyzetekből és versekből összeállított kiállítással hangolódhatott az est témájára. Az alkotások, naplójegyzetek többsége a pszichiátriai tartózkodás alatt készültek, ahol Zsoltot depresszióval kezelték. A következő percekben a performance előadásról és a mentális egészségről beszélgetünk Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadóval és Szabó Krisztinával, az előadás pszichológus szakértőjével. A riporter Janicskó Mihály Noémi.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdiónkban Szabó Krisztina pszichoterapeutát és Bodoki Halmen Zsolt zeneszerző előadót.
2: Köszönöm, hogy meghívtam.
3: Én is köszönöm a meghívást.
1: És a Noise Silence előadás kapcsán beszélgettünk, amire azt hiszem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy két előadás, nem feltétlenül előadásnak nevezitek, két alkalom, két performance már meg is volt, egy magyar nyelvű és egy román nyelvű, és mielőtt az előadásról beszélgetnénk, akkor röviden egy picit arról kérdeznélek titeket, hogy milyen érzésekkel jöttetek ki az első két alkalom után?
2: Egyfajta fáradtsággal, vagy kimerültséggel, az biztos. Közben hálával is, meg erővel. Emlékszem, hogy az első előadásról úgy jöttem ki, hogy nagyon erősnek éreztem magam, meg így éreztem azt a bátorítást, meg hálát, amit a közönség szemében is látok.
3: Számomra a meghatódás a legfontosabb, így ismerek elég sok mindent ebből a történetből, és izgultam, hogy milyen lesz ennyi ember előtt elmondani. És úgy megható hallani mindig, még akkor is, hogyha ismerem, vagy ismerek sok mindent belőle. Megható az, ahogyan az emberek befogadták. És persze ott van a fáradtság is, meg minden, de hogy ez a legfontosabb, ez a meghatódás, ez a egyfajta ilyen közösségérzés, élmény.
1: Gondolom ez ahhoz is hozzájárul, hogy azért korlátoztátok, hogy hányan jöhetnek be, 40 férőhelyes egy-egy ilyen alkalom. De akkor egy kicsit térjünk vissza most a legelejére. Egy picit, Zsolt, mesélsz arról, hogy hogyan is született meg az előadás ötlete, illetve hát a jegyzetek, amiket felhasználsz, meg a zenei ötletek, azok eleve céltudatosan készültek, vagy fokozatosan alakult ki ebből egy ilyen művészeti alkotás?
2: De a naplójegyzeteket, a naplókat 2019-ben írtam, és akkor volt egy ilyen ötletem, vagy gondolatom, hogy valamit kezdjek ezzel az élménnyel, amiből kiindul, vagy ami alibit ad az előadásnak, viszont teljesen más formában képzeltem el. Úgyhogy nem mondanám azt, hogy teljesen célzott volt ez, hogy akkortól idáig, hogy mi hogy fog alakulni. Nagyon fontossá vált számomra ez a viszonyunk a mentális egészséghez, azt hiszem, és ebben egy eszköz tudott lenni mind a zene, mind pedig a szövegek, amiket felhasználtam.
1: Hogyan indult az, hogy naplót kezdtél írni?
2: 10 évesen kezdtem naplót írni, valamikor rég, nem feltétlenül emlékszem, hogy miért és hogy. Aztán így időszakosan visszatért az életembe. Egy segítség volt a zárt osztályon, tehát a beutalás alatt tényleg egy nagyon nagy segítség volt az, hogy van mivel foglalkozzak, és azóta pedig napjainkban így mindennapos részévé vált az életemnek. Egy ilyen öntámogató mankó, vagy valami hasonló cselekvés.
1: Számodra ez a terápia része, vagy igazából egy ilyen önkifejezés, vagy számodra úgy egyébként is fontos az, hogy ilyen módon is visszatekints a napodra, eseményekre, élményekre?
2: Mondhatni, hogy a terápia része egy eszköz, amivel meg tudom hallgatni magam. Uh-huh. Nem feltétlenül a terápiás folyamatunkban jött fel ez eszközként, hanem így visszabumerángozott az életembe, de mindenképp nagyon nagy segítség az, hogy oda tudjak figyelni magamra.
1: Hogyan épül fel ez a performance? Ugyanis, ha jól tudom, akkor két része van, kicsit hamarabb jöhetnek a látogatók, a nézők, a befogadók. ugyanis van egy kiállítás része, és ugye is utána kezdődik maga a performance, amikor gondolom, hogy mesélsz is, olvasol is, hogyan kell ezt elképzelni, mi az, ami elmondható.
2: Elmesélhette, hogy milyen?
3: Elmesélhettem, igazából több része van. Hát van ez a rész, amit említettél, hogy a látogatók megnézhetik a kiállítást, elolvashatják a verseket, tölthetnek körülbelül egy órát ezekkel a dolgokkal, és aztán van egy olyan rész, amikor Zsolt elmesél valamit a történetéből, arról, hogy ki volt ő, milyen volt az élete néhány évvel ezelőtt, amikor a depresszióval küzdött, és aztán elmondja azt is, hogy miért van itt, miért szeretné elmondani ezt a történetet, miért hívott engem oda, és akkor következik egy pár beszéd köztünk, elmondja a saját szempontjából, elmesél dolgokat a terápiás folyamatról is, azokról a dolgokról, amelyek számára fontosak voltak ebben, és erre tudok én is reflektálni, nem csak egy egyéni történet keretében, hanem olyan tényezők vagy folyamatokkal kapcsolatban, amelyek tulajdonképpen mindannyiunkra tartoznak, vagy mindannyiunk számára fontosak abból a szempontból, hogy mennyire vagyunk jól, vagy kevésbé jól. És ezt követően jön a zene, egy noise zene koncert, ami egyben egy pszichológiai rugalmasság gyakorlat is. Tehát arra hívjuk meg a résztvevőket, hogy egy nyitott kíváncsisággal igyekezzenek részt venni, megfigyelni mindazokat a tapasztalatokat, amelyek bennük felmerülnek közben, igyekezzenek nem elítélni a saját tapasztalataikat, vagy a zenei hangokat, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy kellemes, vagy nem kellemes, hanem hogy ezen túlmenően, ezzel a kíváncsisággal próbáljanak teret teremteni bármilyen tapasztalatnak, gondolat, érzés, érzet, kép, emlék, bármi, ami bennük felmerül, akár egy bizonyos távolságból, tehát miközben tudatosítják, hogy ők azok, akik megfigyelhetik mindazt, ami bennük van, és hogy bizonyos értelemben nem azonosak azzal, amit megfigyelnek. És akkor ezt követően van egy ilyen hármas, kis csoportos beszélgetés, rövid megosztás abból a célból, hogy ez az együtt legyen tényleg együtt, hogy egy kicsit, aki szeretné, engedjen be másokat is a saját világába, illetve tudjon a betekintést nyerni a többiek világába, élményvilágába. Aztán ezt követően van egy ilyen közös rész, amikor visszatérünk mindannyian a terembe, a nagyobb fénybe, a tapasztalatainkkal, és hogyha megfelelő, akkor megosztunk ebből dolgokat. Az este például megható volt egy nagyon sokat mondó csend, amit együtt meg tudtunk hallgatni, és ezzel lezárult.
1: Mi volt, Zsolt, az, ami átlendített, hogy ezt így megoszd a hát, hogy idézőjelesen nagy közönséggel is, mert hogy azért szerintem nem könnyű egy ennyire személyes, illetve nehéz, vagy én úgy érzékelem, hogy egy nehéz történetről másoknak is beszélni, vagy másokat is ennyire beengedni az életedbe.
2: Én nem tudnám rátenni az ujjam arra, hogy pontosan mi volt, de hát szerintem fontos számomra az, hogy ne maradjak egyedül ezzel a történettel, vagy ne. Van ez a gondolat, hogy a fájdalmainkat, vagy a félelmeinket fel tudjuk használni ilyen előrelendítő, értékadó módon, hogyha feléjük fordulunk, és talán ez a gondolat is, hogy ez ebből a történetből is valami nagyon értékeset lehet kovácsolni, hogyha megtalálja az ember azt a módot, hogy hogyan, és én úgy érzem, hogy nekem sikerült most, vagy nekünk sikerült. Legalábbis így az elmúlt két nap alapján azt látom, hogy mások számára is nagyon értékessé vált ez a történet, és a megosztása is.
1: Nem tudom, hogy ti, hogy látjátok, de én sokszor azt tapasztalom, hogy amikor depresszióról beszélnek, akkor sokan csak legyintenek, hogy kicsit nem tudom, elfáradt, vagy nincs kedve. Mit tapasztaltatok a közönségben, hogy lehetett-e érezni, hogy ők milyen hozzáállással érkeztek? Inkább azok az emberek jöttek, akik már eleve nyitottak, eleve foglalkoznak hasonló témákkal, vagy voltak olyanok is, akik szintén, hát úgy nem tudom, hogy is mondjam, kicsit szkeptikusan állnak a mentális betegségekhez.
3: Szerintem igen, valószínűleg, hogy elsősorban azok az emberek jöttek el, akiket amúgy érdekel, és akik azért nem éppen így viszonyulnak. Én azt láttam, vagy azt hallottam, hogy nagyon sok személy részéről jött egy olyan visszajelzés, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, mert hogy ami tulajdonképpen inkább történik az, hogy még mindig elég sok előítélettel viszonyulunk, többek között ez, de másfajta előítéletekkel is, mint például az, hogy van ez a stigma, hogy valami nincs rendben a személlyel, hogyha mentális problémákkal küzdik, nem csak depresszióval, nem, hát, hogy van valami, ami ők és mi, akikkel ilyesmi nem történhet meg, nem. És hogy akkor az emberek tényleg szükségét érzik annak, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról, mert hogy igazából ezek az előítéletek abból születnek, és azt tartja fenn őket, hogy nem nagyon tudjuk, hogy mik ezek a dolgok, nem. Tehát, hogy kell kommunikálni ezekről, tehát ezt hallottam az este is, a tegnap előtt is, hogy mennyire fontos, hogy végre beszélünk róla nyíltan, és ez tényleg Zsoltnak köszönhetően egy nagyon bátor és nagy lelkű lépést tett meg azáltal, hogy elmondta ennyire nyíltan, ennyire őszintén a történetét, és ezáltal tulajdonképpen egy lehetőséget teremtett arra is, hogy többiek, más emberek is engedjék meg maguknak, hogy meglássanak magukban olyan dolgokat, amelyektől lehet, hogy szívesebben elfordultak volna, mert jó, hogy a történet egyedi maga, hogy mi történt, hogy alakult a kikinek az élete, de azért mindenkinek vannak olyan dolgai is az életben, amik nem feltétlenül könnyűek. Mindenkinek voltak időszakai, amikor talán egyedül érezte magát, vagy nem tudta, hogy az, amit gondol, vagy amit érez, az mennyire úgymond van rendben, vagy nincs rendben. Ez az egyik, és a másik, amit hallottam elég sokat, az az, hogy nem tudjuk, nem vagyunk felkészülve rá, hogy reagáljunk akkor, amikor valaki megoszt valami ilyesmit magáról. Tehát nem tudjuk, hogy mit mondjunk neki.
1: Zsolt, te mit tapasztaltál, hogy hogyan viszonyulnak az emberek akár a mentális betegségekhez, akár a depresszióhoz, vagy te, amikor nem tudom, hogy erről így mennyit beszéltél a szűkebb vagy tágabb környezetednek, hogy akkor milyen visszajelzéseket kaptál?
2: Van ez a stigmatizálás, vagy van ez a nehéz viszonyulás hozzá. Nem biztos, hogy feltétlenül a mindennapos beszélgetéseink része. Az előadás óta pedig, legalábbis az én életemben nyilvánvalóan gyakrabban tematizálódik, és egyfajta nyitottság, meg tegnap például az előadás után erről beszélgettünk egy kisebb csoportban, és olyan volt, mintha egy ilyen, nem tudom, nagyon mindennapos beszélgetésünk lenne arról, hogy épp milyen az idő. Tehát, hogy ez egy jó élmény.
1: Most egy ilyen elég erős váltással még egy picit visszatérnék az előadásra. Ugye itt Kolozsváron kívül terveztek mégsem Sziszentgyörgyön is ilyen performanszokat, estéket.
2: Egyelőre egyet tervezünk, de még nem pontos, hogy mikor történne meg.
1: Köszönöm szépen, és hát akkor nyitott közönséget kívánok nektek. És sok sikert a továbbiakban, mert úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma, és nagyon jó lenne, hogyha minél több helyen egy ilyen nyitott közönség ellátogatna hozzátok.
2: Köszi szépen.
3: Köszönöm.
0: Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
4: Hírek.
5: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Penele szerint Grindiánu kettős mércét alkalmaz. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható súbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotás akciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Dragos Pislaru szerint a Szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindeanu kettős mércét alkalmaz, amikor európai parlamenti mandátuma feladását kéri Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnöktől. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerdán, vagyis tegnap a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy júliusban Nikus Ordán államfő Eugene Tomák EP képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Grindeanu azonban akkor nem követelte tőle, hogy mondjon le EP képviselői mandátumáról. Pislaru értelmetlen kettős mércének és abszurd követelésnek nevezte Grindeanu felvetését, amely szerinte csak további mélyíti a politikai válságot. A PESZEDE elnöke tegnap azt nyilatkozta, hogy Murechennek le kellene mondania EP képviselői mandátumáról, ha bizonyítani akarja, hogy valóban miniszterelnök szeretne lenni, és teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését európai uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 000 ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere, a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej Torda polgármestere közölte: a sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
5: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az a Csepressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
6: Jó hír.
7: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
6: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Zenélő köntös.
7: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
8: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Hungarikum Bizottság 2023-ban született döntése Hungarikumnak nyilvánította a székelyföldi porták jellegzetes és hagyományos bejáratát, a székelykaput. Az előterjesztést a Kovászna megyei értéktár tette meg, annak a dokumentációnak az alapján, amelyet dr. Szőcsné Gazda Enikő, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum néprajzkutatója és muzeológusa állított össze. A mai zenélőköntösben a székelykapukkal, a népi építészet és faragó művészet remek műveivel ismerkedünk meg, Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékának részletei között. Előbb néhány szót a daljátékról. A Székelyfonó Kodály Zoltán második színpadi műve, voltak éppen népdalok és népballadák feldolgozásának füzére. Nagy részüket ő maga gyűjtötte, de felhasznált a nagy elődnek, Vikár Bélának az anyagából is. Kodály úgy gondolta, hogy a magyar népdalt az élettel szerves egységben kell megmutatni a városiaknak, ezért gondolt egy színpadi változatra, amelyben a cselekménybe ágyazott dalok, a jelmezek és díszletek fokozásával közelebb tudják hozni a népdalt a közönséghez. Előbb egy kisebb színházban próbálkozott kísérleti jelleggel, majd a sikeresnek bizonyult produkciót kibővítette. Az általunk ismert Székelyfonó ősbemutatója 1932. április 24-én volt a Magyar Állami Operaházban. Mi az Erkel Színház 1982. december 18-ai előadásának felvételéből hallgatunk meg részleteket, amelyen a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Ferencsik János vezényli. A Székelyfonó népdalai a következő történetre vannak felfűzve. A kérőt csendőrök üldözik, így hát búcsút vesz kedvesétől, és elbújdosik. A fonó lassanként benépesül, és a falusiak dallal, tánccal, tréfás játékokkal próbálják felvidítani a bánatos háziasszonyt. A jókedv tetőpontján feltárul az ajtó, és amikor megjelennek a csendőrök a láncra vert kérővel, valósággal megfagy a levegő a fonóban. A gazdag legény ilyettében elrejtőzik, de az egyik öregasszony észreveszi és leleplezi. Ő a bűnös, nem pedig a kérő. A csendőrök mindkét legényt magukkal viszik. a fonó kiürül.

Amikor virradni kezd, a távolból behallatszik a legények és lányok vidám nótája. A fonó újra megtelik, megjelenik a szabadon bocsátott kérő is, és boldogan öleli magához szerelmesét. Az ártatlan kiszabadulását és a bűnös megbüntetését egy emberként ünnepli az egész falu.

A Székelyfonó nyitódalát Melis György előadásában hallottuk. Eredetijét Kászon Impéren gyűjtötte Kodály Zoltán 1912-ben. Vegyük szemügyre azt a képzeletbeli kaput, amelyen kilépve a kérő elindult. A székelykapunak két bejárata van, egy kisebb a gyalogosoknak, és egy hatalmas a szekereknek, állatoknak. A kis és nagy kapu felett egyetlen közös zsindellyel fedett tető húzódik, a tető alatti részen kis nyílásokat alakítottak ki a galamboknak. A kapura felvésték az építtetőgazda és felesége nevét, valamint az évszámot. Gyakran olvashatunk rajta vendégváró feliratokat is. Régen úgy tartották, hogy a székelykapu a gazda büszkesége, minél díszesebb és nagyobb volt, annál tehetősebb, tiszteletre méltóbb gazda lakott a portán. A székelykapuk faragott mintái a néphit szerint nem csupán díszek voltak, hanem megvédték a portát a rontástól és a gonosz szellemektől. Titkos nyelvük megmutatta a székelyember világképét, hitét és a természethez való viszonyát.

Felsőboldog falván 1903-ban gyűjtötte Vikár Béla a Kitrákocs mesét, amelynek kodályi feldolgozását Jablonkai Éva előadásában hallottuk. Lássuk most, hogy a székelykapun hol vannak a faragott minták. Leggyakrabban a kapukeret vastag tartó oszlopaira, vagyis a kapu konyfájára, és a felső sarkukat tartó háromszög alakú részekre, vagyis hónajkötésekre kerültek faragások. A kaput faragó mesterek szigorúan ügyeltek arra, hogy a minták szimmetrikusak legyenek, mert a székelyember szemében a rend és az egyensúly jelentette a biztonságot. Ismerjük meg a legfontosabb motívumokat és jelentésüket. Az isteni gondviselést, a fényt és a meleget a nap jelképezte. Megvédte a portát a sötétségtől és a gonosztól. A hold az idő múlását, a megújulást és az éjszakai védelmet szimbolizálta. Legtöbbször növekvő vagy csökkenő kifli alakban faragták ki. Az életfát vagy világfát cserépből vagy kehelyből kinövő ágas-bogas faként ábrázolták, a földi világ és a mennyország összeköttetését jelentette, ugyanakkor a család folytonosságát, nemzedékek egymás utánját is. A székely motívumok királynője a tulipán, a szerelem jelképe. Formája a női testet mintázza, jelképezi a termékenységet és magát az életet is. A rozetta, ami egy kör alakú geometrikus virágminta, a tökéletességet és a tisztaságot mutatta. A lélek szimbólumait az állatok alkották, helyük a kapu legtetején volt. A galambdúcban vagy galambúkban a valódi vagy a faragott galambok a békét, a tiszta lelket és a családi hűséget jelképezték. A motívumokat régen ki is festették, növényekből és ásványokból kinyert festékkel. A piros volt a vér, az élet, a tűz és az öröm színe, védett a rontás ellen. A kék az égbolt, a végtelenség és a szabadság jelképe volt, a zöld pedig a természet, a tavasz, a remény és a megújulás színének számított. A székelyfonó következő részletének dallamát Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán.

Most pedig a székelykapuk történetébe lapozzunk bele. A feljegyzések és rajzok alapján a legeslegelső galambúgós székelykapu Maros megyében Mikházán épült fel 1673-ban, és egy ferences kolostor bejáratát díszítette. A legrégebbről megmaradt székelykapu 1733-ban készült, és Dálnokon állt, ma már Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum bejáratánál lehet megcsodálni. A kapufaragó mesterek egyik legfontosabb központja mai napig az udvarhely széki Zetelaka, a székelykapuk fővárosának pedig a Székely udvarhely melletti Máré falvát tartják. A faluban több mint 200 székelykapu áll magánporták előtt, közülük 25 hivatalosan is védett műemlék. A legnagyobb szabadtéri székelykapu múzeum a Székely udvarhely melletti Szejke fürdőn található. A környékről megmentett, több száz éves mesterművekből teljes székelykapusétányt alakítottak ki azon az úton, amely az Orbán Áron által alkotott Orbán Balási emlékéhez vezet. Életművének jelentőségét felmérve megértjük, miért nevezték őt a legnagyobb székelynek. 1829 és 1890 közt élt, a 48-as forradalom a görögországi Athénben érte, és mire szabad csapatot szervezve hazaért volna, a forradalmat már leverték. Csak 1859-ben térhetett vissza, amikor is elkezdte gyalogosan, szekérrel és lóháton bejárni Erdély hegyes-völgyes vidékeit és településeit. Sorra vett minden emlékművet, templomot, kastélyt, egyházi és világi kincseket, feljegyzett mindent, ami említésre méltó. Leírta a népszokásokat és regélyeket, megörökítette a népviseleteket, saját kezűleg készített vázlatok és a Londonban vásárolt fényképezőgéppel készített fényképek alapján. Próbáljuk meg elképzelni, milyen megerőltető lehetett a gyenge testalkata miatt csontbárónak csúfolt Orbán Balázsnak, hogy a súlyos fényképezőgép mellett még a sötét kamrához szolgáló sátrat, a vegyszeres üvegeket, a lemezeket és az állványt is cipelje. Így született meg élete legnagyobb műve, a Székelyföld leírása, amelyet 6 kötetben adtak ki 1868 és 1873 között, és amely mind a mai napig a legátfogóbb és legnépszerűbb Erdélyt bemutató gyűjtés. Ma a teljes mű elérhető digitális formában ingyen a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

ha gazdagot leszek, mindig csak a szánja, hogy az enyémben élsz, nem ott a hitványja. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj.

0: is. Jaj. Nékem továbbra is.
1: Rozsus István szólaltatta meg a székelyfonú gazdag legényét, a dallamot pedig ugyancsak Gyergyó Szent Miklóson gyűjtötte Kodály Zoltán. A Székelyföld leírásában Orbán Balázs kereken 520 falut és várost ismertet, 80 bárrumot, soknak az alaprajzát is közli, templomokat százával, barlangokat, forrásokat, ezen kívül bemutat, illetve ábrázol 110 régi harangot és 24 kelyhet. Én lakán lerajzolta azt a rovásírásos szemöldökfát, amely bizonyítja, hogy Erdélyben még a 17. században is használták a régi székely rovásírást.

Vászonújfaluban gyűjtöttek odáj a Rossz feleség balladáját, amelyet Jablonkai Éva adott elő. Orbán Balázs végrendeletében meghagyta, hogy Szejkefürdőn a saját földjében temessék el. Azzal, hogy nem egy zárt családi kriptát, hanem a székelyek által látogatható szejkefürdői domboldalt választott a nyughelyéül, sírját a székely nép közös emlékhelyévé tette. Orbán Balázs pontosan meghatározta, hogy vagyonának jövedelmeit mire kell fordítani a székelység javára. Szejkefürdőt és a szombatfalvi házát telkét bátyja fiának hagyta azzal, hogy évi 400 forintot tehetséges, szegény diákok megsegítésére kötelesek fordítani. Tövisi birtokát és egyéb ingatlanjait az erdélyi közművelődési egyletre hagyta, hogy idézem, azt bölcs belátása szerint fordíthassa a székely kivándorlás meggátlására. 1978-ban Sütő András az emlékmű felé még csak 5 kapun haladt át, azokat az élet és halál kapuinak nevezve. A kapusor ma 17 székely kapuból áll. A sor legtetején, a sír előterében áll az a székely kapu, amelyet maga Orbán Balázs állítatott halála előtt 2 évvel, és amely egykor arany és kék színekkel volt díszítve.

0: A székelyfonó befejező részének szemelvényével véget ért a kapuk sorozatát lezáró székelykapuknak szentelt zenélőköntös, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Lemondatná Murasant az EP képviselői mandátumáról, a PESZ-de. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható sóbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotás akciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Siegfried Murasán lemondását várja az Európai Parlamentben Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke, emlékeztetve a kormányalakításra kijelölt liberális politikust, hogy a PESZ-de Penele közös listájáról szerzett képviselői mandátumot Brüsszelben. A PESZ-de vezetője szerint abban állapodtak meg Murasánnal, hogy elküldi neki a kormányprogramját, de ezt eddig nem tette meg. Aggasztónak nevezte, hogy a Penele és az Uszerek jelöltjének minden lépése bizonytalan. Neki úgy tűnik, mindenhez kikéri a főnökei jóváhagyását. Ilija Bolozsán bábjának tartja, és szerinte nem ismeri, és nem is tudja, mit kellene kezdeni a romániai gazdasággal. A PESZ-de úcsárlása az egyedüli programja, amit népszerűsíteni tud. Kijelentette viszont azt is, hogy várja a kijelölt miniszterelnököt a párt székházába, amikor az készen áll az érdemi tárgyalásra a kormányprogramról. Addig viszont szerinte be kellene bizonyítania, hogy valóban kormányfő akar lenni, márpedig ahhoz be kellene jelentenie, hogy lemond az EP képviselői mandátumáról, hogy valóban teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését Európai Uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 ezer ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere, a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte. A Sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre! Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra!
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gelő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4. versétől a 11. verséig. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontották véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a

saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Kedves testvérek, biztosan gondolkodtunk már azon, hogyha Isten valóban szeret minket, miért engedi meg a szenvedést, a kudarcokat vagy a nehéz időszakokat az életünkben. Amikor összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, az első emberi reakciónk gyakran a csalódottság vagy a kérdés, Istenem, miért? Miért pont én? A zsidókhoz írt levél olvasói nagyon jól ismerték ezt a helyzetet. Keresztények voltak, akiket üldöztek, kirekesztettek. Az emberi élet viharait kellett átélniük. Azt mondja a Szentíró, a nehézségek nem Isten távolságát vagy haragját bizonyítják, éppen ellenkezőleg. Azt bizonyítják, hogy Isten a gyermekének tekint minket. Nagyon hétköznapi, mindenki számára érthető példát hoz, a családot és a gyermeknevelést. Visszaemlékezve a saját gyermekkorunkra, előfordult, hogy szüleink, nagyszüleink, gondviselőink valamit megtiltottak nekünk. Nem engedtek el valahová, fegyelmeztek. Egyikünknek sem okozott boldogságot a tiltás, a megdorgálás, a korlátozás. Igazságtalannak éreztük. Felnőtt fejjel viszont már értjük biztosan. A megengedés az nem mindig szeretet. Van, hogy csak elhanyagolást jelent. A példabeszélő úgy mondja ezt, ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Isten, mint jó atyánk, pontosan így tesz velünk. Ő nem irgalmatlan, hanem szeretetből cselekszik. A fegyelmezés, a próbák, a határok szabása nála a szeretet jele. Ráadásul még az is igaz, hogy küzdelmek nélkül elkényelmesednénk. A próbákban Isten formálja a jellemünket. Persze az első pillanatban semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Isten nem várja el tőlünk, hogy mosolyogjunk, amikor fáj valami. A fájdalom természetes velejárója a nehéz próbáknak. A hangsúly éppen nem a pillanatnyi állapoton van, hanem a célon. A földi szüleink a saját legjobb belátásuk szerint neveltek, nevelnek minket. Ők néha hibáztak, hibáznak is. Isten viszont tévedhetetlen. Ő egyetlen okból engedi meg a nehézségeket, a mi javunkra, hogy szentségében részesüljünk. A szentség itt azt jelenti, hogy elkezdünk hasonlítani rá. Tisztul a gondolkodásunk, erősebbé válik a hitünk, és megtanulunk bízni akkor is, amikor a körülmények kedvezőtlenek. A folyamat végén pedig beérik a termés, az igazság békességes gyümölcse. Amikor a vihar után nem romok maradnak, hanem egy mély, megingathatatlan belső béke. Amikor válságban van az életünk, ezt ne feledjük. Amikor túl nagynak érezzük a nyomást, tegyük fel inkább úgy imádságban a kérdést, Istenem, mit akarsz nekem ebből megtanítani? Hogyan akarsz ebből számomra növekedést kihozni? A Szentírásból máshonnan is kapunk bátorítást a szenvedések közötti Istenben bízó hitre. Jób a barátjától kapja a buzdítást. Bizony, boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Mert Istenünk nem azért engedi meg a próbákat, hogy összetörjön, hanem azért, hogy megedzen. Éppen ezért nem elhagyott árvák vagyunk a világban, hanem egy szerető atya gyermekei. Mindenható Urunk részesítsen abban a kegyelem,

ben bennünket, hogy naponként érezzük gondoskodó szeretetét. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy a legnehezebb próbákban is a te szerető, nevelő kezed vezet bennünket. Kérünk, adj nekünk türelmet és kitartást, amikor a körülményeink fájdalmasak vagy érthetetlenek akkor is. Segíts, hogy a zúgolódás helyett meglássuk a te jóságos célodat, és a kihívások által közelebb kerüljünk hozzád. Formáld a jellemünket, kérünk, hogy a viharok után az igazság és a te mély békességed gyümölcse teremhessen meg a mi életünkben. Jézus Krisztusért. Amen.

Isten üzenete Fábián Gerő Marianna, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 4-től 11-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Gyökösi Endre, mi az üzenet? Találkoztam Istennel. Második fejezet. Ábrahám története. Ábrahám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben és mégis Istenre figyelünk. Isten országában nincs nyugdíjkorhatár. Isten ígéje, amely által megszólít bennünket, megvan írva Mózes első könyve 12. részének 1-től 9-ig terjedő verseiben a következőképpen. Az Úr ezt mondta Abrámnak: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Fogta Abrám Szárajt, a feleségét, és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek, mindenkit, akire Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is érkeztek Kánaán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a sikemi szent helyig, Móre tölgyfájáig. Akkor még kánaániak éltek ezen a földön. Az Úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta: a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Eddig a felolvasott íge. Ha Bábel tornya építése után tovább olvassuk a Bibliát, úgy tűnik, mintha az emberiség lassan elfelejtette volna Jahve nevét, mintha az egy és örök, igaz Isten nélkül folytatná tovább az életét. De mégsem. A 12. résszel az emberiség életében új fejezet kezdődik. Ismét az Úr kezdi újra, mint egykor Noéval, most Abrámmal. Ismét egyetlen egy emberrel kezd új fejezetet az üdv történetben. Egy emberrel és emberrel. Nagybetűvel írva egy, és dőlt betűkkel, emberrel. Mert ez Isten stílusa. Mégpedig olyan emberrel kezd valami egészen újat, aki nem is valami szellemi óriás. Olyan emberrel, akiről később kiderül, hogy nem is különlegesen hősi típus, inkább szereti elkerülni az élet nehézségeit és buktatóit. Ha kell, szívesen jár mellék útakon. Így Abrám története tulajdonképpen elejétől végig Isten irányító, vezető kegyelmének története. Abrám történetén keresztül láthatjuk, mit is jelent úgy élni hétköznapi, nagyon is emberi életünket, hogy közben
és mégis Istenre figyelünk. Abrámról sokáig az volt a hiedelem, hogy egyszerű, nomád ember volt, aki hol itt, hol ott ütötte fel sátrát, és úgy vonult ide-oda nyájaival. Azzá lett, de nem az volt, s ezt a 19. század ásatásai hozták napfényre. Kiásták ugyanis a sumérek, a káldeusok városát, úrvárosát, nem messze az Eufrátesztől a Perzsa öböl közelében, ahonnan Abrám elindult. Úrvárosát bibliai szövegben Háránnak mondják. Kiderült, hogy a világ egyik legnagyobb kultúrcentrumát találták meg, amely virágkorát Krisztus előtt 3000-től 2000-ig élte, és körülbelül 3000 éven át befolyásolta az emberiség bölcsőjének történetét, hiszen már Krisztus előtt 6000-ben város volt. Az ásatások megállapították, hogy hozzávetőleg 100 000 lakósa lehetett, akik az akkori egész világgal kereskedelmet folytattak. Gazdagok és igen kulturáltak voltak. 10-20 szobás házakat ástak ki, minden elképzelhető komforttal, még a mellékhelyiségek is be voltak építve a házba, és nem egy épület több emeletes volt. Természetesen vízvezeték is volt, és csatornázás. Gyönyörű faragásokat, vázákat és mozaikokat is találtak, és magasfokú matematikai és csillagászati műveltség bizonyítékait. Hallatlan komplikált öntöző művekkel tették termékenyé a környéket, és mivel nappal azon a vidéken igen meleg volt, a csöndes éjek holdját, Nannart imádták. Óriási zikkurat, azaz földhegy csúcsáról figyelték útját. Az első tehát, amit meg kell állapítanunk Abrámról, hogy a világ akkori kultúrcentrumából származott. Nem valami tudatlan, történelem előtti félvad, nomád, pásztorember volt, hanem az akkori kultúra csúcsáról lépett le a puszták felé, hogy vállalja a bolyongó nomádok sorsát. Miért éppen Abrámot hívta el az Úr, hogy új fejezetet kezdjen vele az üdv és világtörténelemben? Megvallom, már teológus koromban felmerült bennem ez a kérdés. Azt is megvallom, máig sem fejtettem meg a titkot. De nálam okosabb és hívőbb emberek sem. Miért éppen Abrám, aki mai szóval még rossz káder is, hiszen apja, Táré, még a holdimádók közé tartozik? Ugyanígy feltehetnénk a kérdést, miért éppen Mária lett Jézus anyja? Miért Simonból lett Péter? Miért Saulból, a keresztény gyilkosból Pál apostol? És folytathatnám, miért téged szólított meg egyszer családodból, és lettél hívővé, míg a többiek talán nem azok? Miért a te szíveden kopogtatott, és nem másén, nem a férjedén vagy gyermekedén? Ez mindig és örökké Isten titka marad. Isten szeretetének örök titka. Ő így akarta. Csak azt tudjuk, ha Isten valakinek szól, annak mozdulnia kell. Így mozgósította egyszer úrvárosában, úrvárosából Abrámot. Szólt neki. Vajon milyen más kifejezést is használhatnék erre? Szólt neki, menj el földedről. Lehetetlen szinte,
hogy közben ne gondoljunk az Úr későbbi mozgosító szavaira: gyere és kövess engem, vagy evezz a mélyre. Egy öreg, tapasztalt hívőtől egyszer azt kérdezte valaki: hogyan lehet, bátyám, hogy fiatal koromban egyetlen egyszer szólt hozzám Isten világosan és félreérthetetlenül egy csöndes órán az ígén keresztül, és azóta sem, azóta hallgat. Szenvedek a némasága miatt. Az öreg hívő azt válaszolta: azt hiszem, azért nem hallod a hangját, mert akkor nem tetted meg azt, amire indított, amit kért. A kérdezőnek könnyes lett a szeme, és csak annyit mondott: valóban, így történt. Ezért nincs is áldás az életemen. Abrám megkapja a parancsot, és mellé az ígéretet: ha engedelmeskedik, Isten áldás csatornává teszi. Ami újra és újra elgondolkoztat, és mindig fel is kavar Abrám engedelmességével kapcsolatban, az az ő szótlan engedelmessége. Nem olvasunk semmi lelkendezésről, sem panaszról, hogy: de Uram, ebből a gyönyörű fővárosból menjek el most? Nem is mondott pontosan hova, csak azt, hogy majd menet közben megmutatod. Milyen megrendítően egyszerű és tömör ez a sor. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Nem látja a közbeeső állomásokat, csak a végcélt. Tette olyan, mint a vízhang a hangra. Milyen jól és tömören foglalja össze a zsidó levél írója a 11. rész 8. versében a hit által való engedelmességnek ezt a mozdulatát. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Egy nagy igehirdető mondta: az a baja a mi hitünknek, hogy olyan, mint a hibásan nyomtatott papírpénz. Az egyik fele üresen maradt, az volna az engedelmességünk. Ezért érvénytelen a hitünk is. Abrámnak érvényes a hite, mert engedelmeskedik a hangnak. A másik, ami eddig sosem tűnt fel, csak most deresedő fejjel, hogy Abrám 75 éves, amikor engedelmeskedik, amikor valami vadonat újra és hallatlan nehézre vállalkozik. Akaratlanul arra kellett gondolnom, hogy jelenleg éppen 75 év a lelkészi, végső nyugdíjkorhatár, amikor nyugdíjba kell mennie az ennyi idős, egészséges lelkésznek is. Isten nem a nyugdíj intézetek szemével nézi az embert. Ezért hadd mondjam a mai üzenetet, az örömhírt: sosem késő. Ne mondd azt, hogy lekéstél, ne mondd azt, hogy már öreg vagy, ne mondd azt, hogy ha elmulasztottam fiatal koromban, hogy kezdjem most vén fejjel. Ahogy Isten egykor egy vénemberrel, Abrámmal kezdett teljesen újat, így ül le egyszer az Isten fia, Jézus, egy vénemberrel, Nikodémussal beszélgetni az újjászületésről. A szőlőmunkások példázatában pedig azt mondja, hogy az utolsó órában munkába állóknak is annyit ad, mint akik kezdettől fogva dolgoztak. Máté evangéliuma 20. részének 1-16. Terjedő versei.
Egy szeretve, tisztelt professzorom, Ábrahám korúan, tehát emberi mérték szerint már nyugdíjban kezdte el az Új Szövetség fordítását és hozzá a kommentárok írását. Íme befejezte, hamarosan már nyomtatják is, ő pedig már a 8. X-en túl él. Nem mondta, hogy késő. Nem mondta, hogy mit kezdjen már egy öreg ember. Az volt a belső, felső parancsa, csináld, és csinálta. Egyik körzetlátogatónk a 8. X-en túl kért tőlem körzetet. Szolgálni szeretnék, mondta. Mi egy kicsit szabadkoztunk, de ő ragaszkodott a vállalt körzetéhez, és ma körzetének a nagyapja. Meghatva várják mindenütt, hogy fehér hajával és öreg bölcs szívével bekopogjon hozzájuk, meghallgassa panaszaikat, és az ígével megvígasztalja őket. Isten országában nincsen nyugdíjkorhatár. Azt fel sem tudjuk mérni, mit jelentett Abrám idejében mindent otthagyni? Városát, nemzetét, törzsét, nyelvét. Ha ma is gyökértelennek érzi magát egy-egy disszidált ember kint a nagyvilágban, mennyivel inkább annak érezhette magát akkor Abrám? A nagyvilág mindennek kiszolgáltatott vándora lett. Minden domb mögül ellenség leselkedhetett rá. Minden folyó átkelő helyén a halál leselkedett rá és azokra, akik követték. Egyetlen fix pontja maradt vándorlásában az Úr, aki azt ígérte neki, majd megmutatom neked az ígéret földjét. Első és egyszeri fölkerekedését számtalan és új felkerekedésnek kellett követnie. Minden ilyen felkerekedés új és új 100 és 1000 kilométert jelentett ismeretlen, úttalan utakon. Minden nap újra kellett kezdenie az engedelmességét. Gyakran mondogatom, a kereszténységet naponként kell újra kezdenünk. A tanítványságot naponként újra és újra előről kell kezdenünk. Valahogy úgy, mint minden hívők atya, Abrám tette, akinek nem volt más fix pontja, csak az Úr és az ígéretek. De mert volt egy fix pontja, ezért nem csavarog, hanem vándorol. Ezért nem futkároz össze-vissza, hanem fut célegyenest előre vezetés alatt. Ma is ez az Istenre néző ember stílusa, vándorol, és nem csavarog az életben. Fut célegyenest, és nem pedig futkároz fejvesztetten. Mert Ura és célja van. Alig merem megkérdezni, csak nagyon csöndesen és nagyon halkan. Vándorolsz, vagy csavarogsz? Futsz, vagy futkározol? Ne felejtsd a mai örömhírt, sosem késő. Öreg fejjel is el lehet kezdeni a csöndes, biztos vándorlást, Isten ihletése és útmutatása alatt. Az öreg testtel is lehet futni kapkodó futkározás helyett, hogy egyszer te is, én is elmondhassuk, amit az öreg Pál így mondott, és amint az megvan írva a Timóteushoz írt 2. levél 4. részének 7. és 8. verseiben a következőképpen. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam,
végezetre eltétetett nekem az igazság koronája. Befejezésül még csak annyit, mit csinált idegenben vándorlás közben Abrám? A 7. és 9. versekben kétszer is azt olvassuk, oltárt épített az Úrnak, tehát hirdette az Úr nevét. Talán tetszetősebb volna, ha azt olvasnánk, vitte az akkori világ egyik kultúrcentrumának, Úrvárosának kultúráját és civilizációját, megtanította a nomádokat a náluk használatos öntözőművek készítésére, a csillagok ismeretére, amelyben igen jártasok voltak a kaldeusok. De nem ezt olvassuk, mert nem ezt bízta rá az Úr, hanem azt, hogy míg vándorol, míg él, míg egyet dobban a szíve, míg célhoz nem ér, hirdesse az ő nevét. Különös, de igaz. A 19. század végéig nem is igen tudták, hogy volt és hol volt Úrvárosa. Nagy szemét dombok alól ásták ki. De Isten neve él. Úrvárosáról is azért tudunk sok mindent, és nem kis mértékben azért is érdekel bennünket, mert onnan indult el Abrám, aki a hit által engedelmeskedett, és elindult oltárokat építeni és hirdetni az Úr nevét. Szabad még egy utolsó kérdéssel befejeznem ezt a fejezetet? Te mit csinálsz, amíg vándorolsz? Ezt csak azért merem kérdezni, mert tőlem is ezt kérdezte az ígén keresztül a gazdám.

A Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten országában nincs nyugdíjkorhatár című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Híreink először címszavakban. Nikus Ordán az ENSZ-ben. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti. Penele szerint Grindiánu kettős mércét alkalmaz. Műholdakkal és kamerákkal a falupás ellen. Halad a József tárna fejlesztése Erdély egyetlen látogatható súbányájában. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Oroszország nem csak Ukrajnát fenyegeti, Európa kibertámadásokkal, dezinformációs műveletekkel, szabotásakciókkal és a kritikus infrastruktúra működésének megzavarásával vívott hibrid háború célpontja. Jelentette ki tegnap Nikus Ordán az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint ezeknek az akcióknak a célja a demokratikus intézmények iránti bizalom aláásása és az Ukrajnának nyújtott támogatás gyengítése, számolt be az Agile Press. Beszédében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy 5. éve tart Oroszország Ukrajna elleni háborúja, miközben Oroszországnak, az ENSZ biztonsági tanácsának állandó tagjaként különleges felelősséget viselne a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért. Az államfő emlékeztetett arra, hogy Románia az Európai Unió tagállamai közül a leghosszabb közös határa rendelkezik Ukrajnával, és a háború következményeit közvetlenül is megtapasztalta a román légtér ismételt orosz megsértése miatt. Felidézte, hogy néhány hónapja egy drón lakóépületre zuhant Romániában, sérüléseket és anyagi károkat okozva. Drágos Püszláru szerint a Szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindiánu kettős mércét alkalmaz, amikor európai parlamenti mandátuma feladását kéri Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnöktől. A Nemzeti Liberális Párt politikusa szerdán, vagyis tegnap a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy júliusban Nikus Ordán államfő Eugene Tomák EP képviselőt bízta meg a kormányalakítással. Grindiánu azonban akkor nem követelte tőle, hogy mondjon le EP képviselői mandátumáról. Püszláru értelmetlen kettős mércének és abszurd követelésnek nevezte Grindiánu felvetését, amely szerinte csak további mélyíti a politikai válságot. A PESZEDE elnöke tegnap azt nyilatkozta, hogy Murechennek le kellene mondania EP képviselői mandátumáról, ha bizonyítani akarja, hogy valóban miniszterelnök szeretne lenni, és teljes felelősséget vállal Romániáért. Műholdas riasztásokkal, videókamerákkal és háromdimenziós szkenneléssel erősítették meg a romániai erdők ellenőrzését európai uniós forrásokból. A Declic civil közösség szerint az új rendszer létrejöttében fontos szerepet játszott az a több éves kampány, amelyben csak nem 50 000 ember követelte az erdők elektronikus megfigyelésének bevezetését. A szervezet most is azt szeretné elérni, hogy a rendszer által generált közérdekű információk a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak. A civil szervezet azt szeretné, hogy az erdészeti felügyelőség alkalmazásban nyomon követhető legyen, hol és mikor jeleztek a rendszerek engedély nélküli fakitermelést vagy faáru illegális szállítását, illetve azt is, hogy a riasztások nyomán milyen intézkedéseket hoztak a hatóságok. Halad a fejlesztés Erdély egyetlen működő sóbányájában. Egyeztetést tartott a kivitelezővel, a tervezővel és a felügyelővel Torda polgármestere a József tárna felújításáról. A 25 milliós eurós uniós forrásból finanszírozott beruházás tavaly óta fokozottan fontossá vált Erdély turizmusa szempontjából, miután a parajdi katasztrófa a tordai létesítmény felé terelte a látogatókat. Krisztián Mátej, Torda polgármestere közölte: a Sóbánya József tárnájának korszerűsítésében érintett valamennyi csapat képviselői, a kivitelező, a tervező, a felügyelő, valamint a tordai Sóbánya és az önkormányzat munkatársai közösen tekintették át a beruházás állását, a következő lépéseket és azokat a pontokat, amelyeknél gyors döntésekre van szükség, számolt be a román sajtó. A polgármester elmondása szerint a látható munkálatok megkezdése előtt alapos tervezésre, műszaki megoldásokra és a résztvevő csapatok közötti szoros koordinációra van szükség. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A napcsúcs hőmérséklete 17 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat csütörtökön, szeptember 24-én, az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Sinka István Kossuth Díjas költő és írótollából származik, és így hangzik. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daroló, gyönyörű szavammal, szeretlek. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában.

Az első órában irodalmi kincsek rovatunkat hallhatják. Egy órakor híreket mondok, majd jó hírt csendül, majd mesekosár rovatunkban egy újabb mesét hallhatnak. Ezt pedig Rejtett Kolozsvár rovatunk egy újabb része követi majd. Két órakor ismét híreket mondok, ezután jó hírt csendül, majd ezt vers rovatunk követi. Végül Ágnusz 35 román nyelvű rovatunkat hallgathatják meg 14 óra 30 perckor. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: A következő percekben irodalmi kincsek rovatunkat hallgathatják meg Szabó Anita szerkesztésében, amelynek mai témája Tompa Mihály magyar költő és református lelkész. Irodalmi összeállításunkban közreműködnek olyan kiváló színművészek, mint Sinkovics Imre, Bárdi György és Latinovics Zoltán. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Irodalmi kincsek.

Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Mai Irodalmi Kincsek rovatunkban egy híres magyar költőre, a Népi Nemzeti Irodalmi Irányzat egyik legjelentősebb képviselőjére, református lelkészre, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára emlékezünk, Tompa Mihályra.

első ismert őse János és fia, Mihály, azután István, akik első Lipót királytól a velük valószínűleg rokonságban levő Tóth György révén 1665-ben nyertek nemességet. Oklevelüket Borsod vármegyében, Ónodon 1668-ban hirdették ki. A tompa nemzetség csak hamar két ágra szakadt, borsodi és hevesi ágra. Előbbiből vármegyei tisztviselők is lettek, míg utóbbi szegény sorsú maradt. A nemesi oklevélben említett Mihálynak egyik unokája, István, Tiszatarjánból Igricbe költözött, és 9 gyermeke közül a negyedik, György, volt költünk nagyapja. 1769. szeptember 3-án született, 20 éves korában vette feleségül Tóth István igricbeli lakos leányát, Katalint. Tompa György 70, neje 74 éves korában halt meg. Tompa György szerény vagyonkát örökölt, egy kis alacsony házat és néhány holt földet. A gyalogok lenézett osztályához tartozott, mivel lova, s kocsia nem lévén gyalog járt. 6 gyermeke közül a második és első fiú, Mihály, 1794. szeptember 27-én született. Míg öccsei, István, János és András otthon az ősi telken földműveléssel foglalkoztak. Mihály csizmadia mesterségre ment és megvált az apai háztól. Vándorlása közben Rimaszombatba került, ahol meg is telepedett. 1817. július 19-én megnősült, feleségül vette Bártos János és Jakab Erzsébet leányát, Zsuzsannát. Az új pár nagyon szegény sorsban élt, kicsiny, egyablakos, mestergerendás udvari szobában lakott, s itt született költünk 1817. szeptember 28-án, és két nappal később keresztelték. Testvére József 1822-ben született. Cselédként dolgozó édesanyja röviddel öccse születése után tüdővészben elhunyt, apja pedig nem törődött vele tovább. Ezután apai nagyapjához került Igricre. Itt töltötte gyermekéveit, ezen a változatos tájon és színmagyar nép között oltódott lelkébe a természet szépsége iránt való rendkívüli fogékonyság és a magyar néplélek szeretete és ismerete. Itt járta az elemi iskolát, s tanítója, Bihari György felismerte benne a tehetséget, és a község földesurai a Szent Imrei család pártfogásába ajánlotta. Az ő segítségükkel a Sárospataki kollégiumba kerülhetett, ahol mint szolgadiák tanult. A tanuló ideje nagy nélkülözések közt folyt, de mindig jeles eredménnyel. Egyízben részint anyagi szükségből, részint egyik tanítójának méltatlan bánásmódja miatt elhagyta Sárospatakot és elment a református kollégiumokban akkor divatos szokás szerint falusi preceptorságra. 1837-38-ban segédtanító volt Sárbogárdon, de visszavágyott és 1839 márciusában vissza is ment a kollégiumba, ahol rendre elvégezte a bölcsészeti tanfolyam után a szintén két-két éves jogi és teológiai tanfolyamot is, hogy akár világi, akár egyházi pályára mehessen. A pataki diákélet egyaránt táplálta kedélyét is, szellemét is. A költői tehetséggel és képzelettel megáldott Tompa múzsája csak hamar megszólalt, lírai költeményeket, románcokat írt. Eleinte még az Ateneum költőinek modorában, majd regéket is, némileg már a maga hangján. Első költeménye a Mohos Váromladékon című románc 1841-ben jelent meg, tehát egy évvel Petőfi fellépte előtt, s ezután szívesen látott vendégek voltak ebben a labban. Az Ateneumban az ő formailag gondos, tartalmailag nemes költeményei. Nevét már ezek a művek kezdték ismertté tenni, pedig tehetségének sokkal sajátosabb alkotásai voltak, népregéi, amelyeket ugyan később adott ki, de még a kollégiumi évei során megírt. A közönség szívesen fogadta mind az új tárgykört, mind az új sajátosságokkal fellépő költőt. Egy ütemény Népregék, népmondák címen 1846-ban jelent meg. A költő különben még mint kollégiumi hallgató bocsátotta ki az előfizetési felhívást. 1838-tól 44-ig végezte felsőbb tanulmányait, bölcsészetet, jogot és teológiát. Egész pályájára kihatott az az ismerettség, amelyet ekkortájt kötött Szemere Miklóssal és Kazinczy Gáborral.
1845-ben befejezvén kollégiumi tanulmányait, egyelőre nevelői állást vállalt, amire Eperjesre meghívták. Ott tartózkodása alatt lépett baráti viszonyba Kerényi Frigyessel, a fiatal lirikussal, és ismerkedett meg a pár év alatt országos hírűvé emelkedett Petőfi Sándorral személyesen, akit már 1847-ben költői levéllel keresett föl a Bártfai fürdőről. E találkozás emlékét őrzi hármuk költői versenye az erdélyi lakról. Nevelői állását még abban az évben elhagyta, hogy Pestre menve népregéi kinyomtatására felügyeljen, írókkal ismerettséget kössön és ügyvédi vizsgájára készüljön. Járt az egyetem jogi előadásaira, de még többet íróbarátai közé. Vérhányás miatt egy ideig súlyos betegen feküdt a Szent Rókus kórházban 1846. február 25 és március 11 között, és későbbi hipohondriája már ekkor kerülgetni kezdte a különben erős testű és jókedélyű fiatal férfit. A kórházban írta több szép verse közt a télen-nyáron kezdetű ismert népdalt. Verseit a szerkesztők szívesen látták, s ő egyik tagja lett a Tízek társaságának. Petőfi hatására fokozott érdeklődéssel fordult a népköltészet felé. Tompa 1847 késő tavaszáig maradt a fővárosban, még 1846-ban megírta és az év végén beküldte Szuhai Mátyás című költői elbeszélését a Kisfaludi Társaság emlékezetes pályázatára, amelyen 1847 elején a pályadíjat Arany János Toldia nyerte el. A Szuhai Mátyás ekkor dicséretben és külön jutalomban részesült, és az év folyamán a Kisfaludi Társaság pályaművei közt megjelent.

A továbbiakban hallgassuk meg a Gólyához című versét Tompa Mihálynak. Előadja Sinkovics Imre, magyar színművész, a Nemzet színésze, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész.

Tompa Mihály a gólyához. Megenyhült a légy, vídul a határ, s te újra itt vagy, jó gólyamadár. Az ócska fészket megigazgatod, hogy ott kikölthest pejhes magzatod. Csak vissza, vissza. Meg ne csaljanak csalárd napsugár és síró patak. Csak vissza, vissza. Nincs itt kikelet. Az élet fagyva van, s megdermedett. Ne járj a mezőn, temető van ott. Ne menj a tóra, vértől áradott. Toronytetőkön nézvényük helyett tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet. Házamról jobb, ha elhurcolkodol. De melyiken tudsz fészket rakni, hol kétségbesést ne hallanál alól, s nem félhetnél az ég villámitól. Csak vissza. Vissza, Dél-sziget.

0: sokra vak börtön borul, kik élünk, járunk búsan, szótlanul, van, aki felkél, és sírván megyem újhont keresni túl a tengeren. A mennyasszony meddőségért eped, szüle nem zokog holt magzat felett, a vén lelke örömmel eltelik, hogy nem kell élni már sok ideig. Beszéld el, hogy gyalázat reánk. Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidült fában örlő szú lakik. A honfi honfira vádaskodik, testvért testvér, apát fiú elad. Mégis ne szóljon erről ajokad. Nehogy ki távol síre nemzeten, megútálni is kénytelen legyen.
1: A Gólyához című verset hallgattuk meg. Előadta Sinkovics Imre, magyar színművész, a Nemzet színésze, Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész.

1847 tavaszán Beje Gömör vármegyei község református gyülekezete. Meghívta a lelkipásztorául, ő elfogadta a meghívást, és ezzel megtalálta azt a pályát, melyen holtáig megmaradt. Hívei, valamint a község és vidék előkelő családjai megbecsülték a derék papot és neves költőt, aki szerette hivatását és boldog lett volna vele, ha testi szenvedései és az ország válsága és szerencsétlensége bánatba nem dönthették volna. 1848-ban betegeskedése és szembaj bántotta, és orvosi tanácsra elment üdülni, mikor hazaért, már kitört a szabadságharc, s ő a gömöri önkéntesekkel szintén a háborúba sietett, s ott működött, mint tábori lelkész. A lázas időket nem kísérte lantja zenéjével, e napoknak Petőfi volt a költője, az ő hazafi költészetének csak azután érkezett el ideje. Az 1848 márciusi forradalom után indult nép barátja, Vas Gereben és Arany János lapja ez munkatársa volt. Ebben az évben Petőfivel való barátsága megszakadt. 1847-ben Arany és Tompa levelezni kezdenek egymással, azonban 1852-ig nem találkoztak személyesen. 1849 elején a jövedelmezőbb keleméri lelkészségre hívták meg, ahol elfogadván állását, május 1-én nőül vette Soldos Emiliát, egy nemesi ház leányát, akivel holtáig a legpéldásabb szeretetben élt. A szabadságharc még ebben az évben elbukott, s az országos gyászlelke mélyéig megrendítette a melankóliára hajló költőt, aki jobban tudott hangot adni a bánatnak, a sajgó fájdalomnak, mint a harci mámornak, s ekkor az önkényuralom éveiben bontakozott ki patrióta költészete a maga erejében és hatásában. Ekkor írta hazafias allegóriáit, amelyekben a maga képekben gondolkozott,

szimbolizáló, szemléletes módja szerint szólt a nemzethez, kifejezve gyászát, erőt, bizalmat, reményt csepegtetve lelkébe. Ezen burkolt jelentésű költemények leginkább kéziratban országszerte elterjedtek. Ilyen verse volt például a Gólyához, amit már hallhattak az imént. S amíg a hatalom emberei kevésbé köthettek beléjük, az igaz magyar szív megérezte mondani valójukat. Rövid hallgatás után nyilvánosan is fellépett a Hölgyfutárban és a Szilágyi Sándor által szerkesztett Pesti röpívekben, forradalmi emlékekben, de nem sokára fájt neki a hang, kerülni kezdte a lírát, s inkább menekült a valóságtól távolabb, a regék világába. A népregék sikere is indította erre, s egy újabb ösvényre lépett a szimbolikus költészetnek a materére, amely az általános emberi érzéseket és lelkiállapotokat a növényvilág egyes példányaival jelképezi. Virágregéket írt. Ebbe az irányra német példák vonzották, s e nemű költeményeiben felbukkan a túlzott szentimentalizmus is, de az még inkább kedélyében leli magyarázatát, mint a német hatásban. Írt emellett regéket is a régi népregék folytatásaképpen.

1850. március 10-én született meg első kisfia, Kálmán, akit ő maga keresztelt meg, majd 1853. január 13-án második fia, Géza. 1852-ben Kelemérről Hanvára hívták meg, s családjára való tekintettel elfoglalta ezt az állást. Itt maradt aztán haláláig, hiába kínálták meg a legnépesebb és leggazdagabb alföldi református egyházközségek lelkészi állásával. Szülő vármegyéje megszokott vidékén élte le életét, nem fényes sorban, de függetlenül és a természetnek a ma változatosabb képei közt, melyekhez annyira vonzódott. A családi örömet gyász váltotta, egy-egy gyermekének halála, s maga is sokat szenvedett betegsége miatt. Névtelenül feladták a Gólyához című és egyéb hazafias versei miatt, házkutatást tartottak nála, írományait lefoglalták, magát Tompát pedig 1852. július 6-án letartóztatták, és a kassai haditörvényszék elé idézték, ahol 6 hétig zaklatták, és végül, anélkül, hogy ügyét elintézték volna, hazabocsátották. A következő év elején, februárban ismét beidézték, és ezúttal 8 hétig tartották ott, míg 1853. április 3-án végleg fölmentették. Mivel neje beteg is volt, a családja miatt ekkortájt kiállott rettegés nyoma örökre megmaradt lelkében. Még megrendítőbb hatással volt rá második, már 5 évet megélt fiának halála. Lelkének ez a sebe sohasem gyógyult be. De érzése világa mindezzel mélyült, és Tompa költészete egyre tartalmasabbá, nemesebbé, szívhez szólóbbá vált. A képzelet és érzés szövetsége, a hazafi és az egyéni érzés egysége, a gondolat és forma összhatása ekkor vált szellemében a legteljesebbé. Dalai, ódái, allegóriái az ember érzésvilágának a melankólia alaphangulatán belül egész gazdag változatát nyújtották. A fájdalom, a lemondás, a remény, a hazafias és a családi érzések, a természet érzés, az elmúlás tragikuma a legmélyebb hatással nyilatkoztak meg műveiben. Arany János 1855. augusztusában felkereste Tompát, és 6 hetet töltött el családjával Hanván. A két költő, mint Arany László írja, az idő alatt folyvást együtt volt, s kölcsönösen felvidították egymást. Sok kellemes órát töltöttek, bohóskodtak, adomáztak, faragták a leoninus verseket. Együttlétük örömeit ugyan megzavarta némileg a felvidéken dühöngő kolera, bár szerencsére Hanvát elkerülte. Azonban emiatt Murány várát már nem nézhették meg. De több kisebb-nagyobb kirándulást tettek a Sajóvölgy vidékén, meglátogatták Lévai Józsefet, Diósgyőröt, Szemere Miklóst, Lasztócon, az Aktelelki barlangot, amikor is Arany János Tompa viseletes ruháiban jóleső derültséget keltett a két költő családja és más látogatók előtt. Kazinczy Ferenc emlékezetére írt költeménye, amellyel a Magyar Tudományos Akadémia pályadíját nyerte el 1859-ben, az 1850-es évek végének hangulatát épp olyan megkapóan kifejezi, mint régibb költeményei az elnyomatás panaszát. A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én levelező tagjává választotta.

0: A továbbiakban hallgassuk meg a Boldog Sziget című verset. Előadja Bárdi György, Jászai Mari díjas, magyar színművész, érdemes és kiváló művész.
1: Tompa Mihály, Boldog Sziget. Balondság, de úgy képzelem, ha volna a nagy tengeren egy darab föld, melyet soha nem illetett ember nyoma, s kezeszennye a szűz szabad természeten még nem maradt, hány lenne ki oda siet? Ez volna a Boldog Sziget. Tengerhűst hord az enyhe szél, együtt dal és visszhang beszél, illatos a föld kebele, zamattal és lével tele, narancs füge a csaliton, ez a földi paradicsom. Kizöldül a fa, kész a ház, odujában mély rajtanyáz, melyek szépen megállanak, galócáktól pesgapatag, rád nem kiált völgy és lapály, gyere fiam, száncsves kapály, ne kimélyed a tenyeret, ha szereted a kenyeret. Add azt a föld, nem kell dolog. Venyigékből szimbor csorog. Parázsba hullak gesztenye, jól jár, ha van ki megegye. Madár, kezes, vad nem ijed. Ez volna a Boldog Sziget. S nem ennyi, mellyel bír vala, hiszen még most jön a java. Nincs ott te négy, ki rajta kap. Ügyvéd, orvos, katona, pap. Nincs zálogház, nincs uzsora. Cseléd ki a maga ura, ki kocsin jár, nincs naplopó, sovány tudós, kövér kopó. Nagy úr, kit bár mázsán nehéz, a kis Jordán zsebébe tész. Ott nem küzd az enyém tied, ez volna a Boldog Sziget. Nincs ott ki ír szerkeszt lapot, 8 személyre 16-ot. S rajtator az ember fián köti, tolja, mint a cigány. Melytől naps élet rövidül, naptár nem jön ki senkitül, tudván mi a parancsolat, szerest fele barátodat. Hogy a világból is kifus, nincs poéta, sem kritikus, nem kész egymást a sok zseni keresztfára feszíteni. Akit szabály nem zaboláz, nincs virtuóz, nincs zongorász, s mely undokabb mindannyinál, nem akad ki politizál. Nincsenek ott bölcsrendszerek, melyeken a könnyed pereg. Nem dicsérnek, hogy elpirulj. Nem gyaláznak, hogy felvidulj. Nem adják ki arcképedet. Ez volna a Boldog Sziget. Boldog bizony, kincseire szinte fáj az ember foga. De én talán, amilyen nincs, azért mennék inkább oda. Így boldog föld hisz volna csak. És szállhatnék, mint szállanak a darvak és a vadlibák. Fényes világ, művelt világ, itt hagynálak, azt elhihed. Az volna a Boldog Sziget.
0: A Boldog Sziget című verset előadta Bárdi György, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész.

1864 vége felé úgy érezte, hogy testi ereje is megrendült. Eleinte régóta kínzó, aranyeres bántalmainak tulajdonította levertségét, mellfájását, szívdobogását, amelyet nehéz, folytó légzés súlyosbított. Lábai dagadni kezdtek, s erős szaggatás kínozza. A következő tavasszal többször elment Putnokra Hőke orvoshoz, aki tőle telhetőleg igyekezett a szenvedő sorsán javítani, úgyhogy a nyáron valamennyire könnyebben érezte magát a költő. Közben dr. Kovács Sebestyén Endre orvossal, egykori tanulótársával is közölte baját, ő is, Hőke is, ugyanez évben, szeptemberben pedig Pesten járván Tompa más orvosokkal is tanácskozott. Arany Jánosnál szállt meg, akivel utoljára ekkor töltött el néhány napot. Később keveset dolgozhatott, és a papi teendőktől is el kellett tekintenie. Többé nem látta Tompa a fővárost, hiába az orvosok tanácsa, segélye, gyógyszer, fürdő, a költő ereje folyvást hanyatlott, kedélye mindig jobban elkeseredett, lelki egyensúlya mind kevesebb szert tért vissza. Ez, barátom, írja Szemere Miklósnak 1866. február 28-án, Dántei Tollra való sors és állapot. Elmélkedni, olvasni, írni nem vagyok képes, még kártyázni se. Nincs nekem semmi a földön, csak az iszonyú gyilkoló idő, melyben mire és hova lenni nem tudok. Anyagi helyzetén Arany segített, aki az írói segélyegyletben 200 forint kamat nélküli kölcsönt eszközölt ki számára. Tompa 13 hónap alatt 20 orvossal vizsgáltatta meg magát, végül 1866-ban Bécsben ment Skoda orvostanárhoz, aki megállapította nála a szívtágulást. Kétségbe esetten tért haza, s ettől fogva élete valóságos haldoklás volt. Az utolsó télen írt leveleiben sorra elbúcsúzott barátaitól. Az akadémia 1868 márciusában egyhangulag az ő költeményeit koszorúzta meg nagy jutalmával. Ez volt az utolsó öröme, 1868. július 29-én elhagyta eszmélete, majd másnap július 30-án, délután 4 órakor hunyt el Hamván. Temetése augusztus 2-án volt. Szent Péteri Sámuel a költő jó barátja mondott imát és gyászbeszédet, s a Gömör vármegyei református tanítóegyesület énekkara zengte Sós Miklósnak ez alkalomra írott énekét, a sírnál pedig Csízi János, Tompa utolsó káplánja tolmácsolta a közfájdalmat. Tompa nevezetesebb költőink egyike, akit a közvélemény magukkal az illető körökkel Petőfi Sándor és Arany János méltó társául tekintett. Tény, hogy a magyar nemzeti költészetnek népies alapból kifejtésében velük együtt és párhuzamosan működött, és erőre nézve legjobban megközelítette őket ezen irány többi követői közt, anélkül, hogy akár Petőfi tüzével és eredetiségével, akár Aranynak alkotó hatalmával és művészetével össze kellene mérni az ő nagy tehetségét. Előbb lépett fel náluk, lassabban fejlődött, de mindvégig emelkedett. Elsősorban lírai költő volt, még elbeszéléseiben is örömest enged az alanyiságnak, a drámában és szép prózában nem tett jelentékeny kísérletet. Így szűkebb körben maradt, de e körben a műformának és hangnak nagy változatosságával dolgozott. Szobrot emeltek neki Rimaszombatban és Sárospatakon, Hamván pedig monumentális obeliszket állítottak sírjára. Szülőházát Rimaszombatban 1893-ban emléktáblával jelölték meg. Állószobrát, melyet Holló Barnabás készített, Rimaszombat városában 1902. június 4-én leplezték le. Kisebb emléket Feketehegyen is állított 1868-ban a fürdőző közönség, Tompa 1866-os ott időzése emlékére. Az ő nevét viseli a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola és a Tompa Mihály vers és prózamondó verse.

0: Most meghallgatjuk a Madár fiaihoz című verset. Előadja Latinovics Zoltán, Jászai Mari, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth díjas magyar színész.
1: A madár fiaihoz. Száraz ágon, hallgató ajakkal, meddig ültök, csügget madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a víg ének, s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas, merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt, feldúlt berkeinken enyhe árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok bús anyátokat? Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár. Az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdan lombs virággal gazdag tájról. Zengjétek meg a jövőt, ha majdane kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holdberek. A jelennek búját édesítvén. Fiaim, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közt járjatok. S most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok. Idegen cserélve? Fiaim, csak énekeljetek.
0: A Madár fiaihoz című verset előadta Latinovics Zoltán, Jászai Mari, Balázs Béla díjas és posztumusz Kossuth díjas magyar színész. Ma irodalmi kincsek rovatunkban Tompa Mihályra emlékeztünk. Végezetül a Kormorán együttes megzenésítésében hangzik el a Gólyához című verse.

0: irodalmi kincsek.
1: Az elmúlt percekben irodalmi kincsek rovatunkat hallgathatták meg Szabó Anita szerkesztésében, amelynek témája Tompa Mihály volt. A következőkben a 4-es Street énekel.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat szeptember 24-én csütörtökön az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm a kedves hallgatókat. A misénka István Kossuth díjas magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal, szeretlek. Ma ilyen verses hangulatban folytatjuk az adásunkat, most pedig hamarosan híreket mondok, és ezután elmondom, hogy mire számíthatnak még a kedves hallgatók. Tehát először is híreket mondok, nem sokára, majd jó hír csendül, ezután pedig mesekosár rovatunkban a tegnapi mesét folytatjuk, ezt pedig majd rejtett Kolozsvár rovatunk egy újabb része követi, egy újabb izgalmas helyszínnel jövünk önöknek. 2 órakor ismét híreket mondok, majd jó hírcsendül, majd ezután meghallgathatnak egy szép verset versrovatunkban, végül Ágnus 35 román nyelvű rovatunkat hallgathatják meg 14 óra 30 perckor. Ezzel várom önöket a következő 2 órában, ezen a hideg, borongós napon, majd mi felmelegítjük önöket ezekkel a jó kis műsorokkal, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Siegfried Murashan szerint a jövő heti parlamenti szavazás lesz a PESZEDE Európa barátságának legfontosabb próbája. A vállalkozói szervezet szerint Romániának nincs gazdasági stratégiája. Grind Janus szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a PESZEDE támogassa a Murashan kormányt. Murashan elmondta, hogy miért nem ment el a PESZEDE székházába. Szerinte az lenne a természetes, ha a parlamentben egyeztetnének. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan ma kijelentette, hogy a jövő heti parlamenti szavazás lesz a Szociáldemokrata Párt Európa barátságának legfontosabb próbája. A közszolgálati rádiónak nyilatkozó kijelölt miniszterelnök a kormány a beiktatásáról szóló szavazásra utalt. Szerinte akkor eldől, hogy a PESZEDE támogatja-e az általa javasolt felelős Európa barát kabinetet, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetség mellett marad. Murashan emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE évek óta Európa barát pártként határozza meg magát, és ezt most a tetteivel is bizonyítani kellene, nem csak a szavaival. A kijelölt miniszterelnök a szociáldemokratákat tette felelőssé a csak nem 6 hónapja tartó politikai válságért. Emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE tagja volt a Bolozsán kormánynak, majd az EU-ral együtt bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelynek elfogadásával megbukott a kabinet. Murashan szerint ezért a PESZEDE-re hárul a legnagyobb politikai felelősség a válság lezárásáért. Romániának gazdasági stratégiára volna szüksége, azonban ilyen nem létezik, hangzott el a Concordia Munkáltatói Szövetség által rendezett megbeszélésen. A valóság az, hogy Romániának nincs egy egyértelmű gazdasági stratégiája. Amikor minden stratégiai fontosságú, akkor valójában semmi sem az. Hasonlóképpen, amikor minden elsődleges, akkor igazából semmi sem elsődleges. A mi erőfeszítésünk arra irányul, hogy a döntéshozókkal, az egyetemi szférával és a Concordia valamennyi olyan partnerével, akik értik, hogy a világ változik, felállítsuk Románia új gazdasági és versenyképességi stratégiáját, idézi az Economedia.ro Paul Aparaskievit, a Concordia ügyvezető igazgatóját. Az üzletember felhívta a figyelmet, hogy augusztus 31-én az országos helyreállítási terv több mint 4500 be nem fejezett beruházással zárult. Azt kockáztatjuk, hogy ugyanazzal a mintával lépünk be az új 2028-2034-es finanszírozási ciklusba, hangsúlyozta.
Sorin Grindeanu szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a Szociáldemokrata Párt frakciói megszavazzák a parlamentben Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányát, miután szerinte továbbra sem kapták meg a kormányprogramot. A PESZEDE elnöke ma a parlamentben az újságíróknak elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murashannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de párttársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grindeanu szerint a Murashan által tegnap este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak. Kifogásolta azt is, hogy a kijelölt miniszterelnök szerinte nem megfelelően viszonyul ahhoz a párthoz, amelynek szavazataira szüksége lenne. Arra a kérdésre, hogy a PESZEDE megszavazhatja jövő héten a Murashan kormányt, Grindeanu azt válaszolta, jelenleg nem lát erre reális esélyt, vagy az rendkívüli csekély. Megismételte korábbi állítását is, miszerint Murashan valójában nem akar miniszterelnök lenni, csupán a saját politikai pozícióit próbálja erősíteni. Grindeanu ismét felszólította Murashant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap este kijelentette, hogy nem állapodott meg Sorin Grindeanuval sem a találkozó helyszínéről, sem az időpontjáról, és természetesnek tartaná, ha a kormány beiktatásáról a parlamentben egyeztetnének. A B1TV-nek nyilatkozó politikus elmondta, délelőtt 11:30 körül beszélt telefonon a Szociáldemokrata Párt elnökével, aki arra kérte, küldje el neki a készülő kormányprogram fontosabb elemeit. Közölte vele, hogy a dokumentum még nem készült el, de a fő irányvonalakat a nap folyamán elküldi. Állítása szerint Murashan ezt 17 és 18 óra között meg is tette. Közlése szerint a kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a következő napokban találkozik Grindeanuval. Szerinte erre a parlament lenne a természetes helyszín, mivel korábban a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az RMDS és a Nemzeti Kisebbségek frakciójával is ott egyeztetett. Murashan hangsúlyozta, hogy egyenrangú félként kíván tárgyalni a PESZEDE elnökével, szerinte egyikük sem szabhatja meg a másiknak, hogy mikor és hol találkozzanak, a helyszínről és az időpontról közösen kell megállapodniuk. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,62 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek.

Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Mielőtt pedig jó hírt csendülne, szeretnék a kedves hallgatók elé helyezni még egy adakozási lehetőséget. Még 6 napig lehet adományozni az Egy Táska Egy Esély kezdeményezés keretében. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda, az Erdélyi Református Cigány Misszió és a Kinder Erdélyi Diakónia közös szervezésében meghirdetett Egy Táska Egy Esély adománygyűjtés célja, hogy tanszerekkel, tanszercsomagokkal és pénzbeli támogatással segítsük azokat a gyermekeket, akik számára az iskola és komoly anyagi nehézséget jelent. Az adománygyűjtés szeptember 30-ig tart, így még 6 napig várjuk mindazok felajánlásait, akik szeretnének hozzájárulni a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdésének támogatásához. Az adományokat az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda székhelyén, a Körösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt Sepsiszentgyörgyön lehet leadni, minden nap 9 és 14 óra között. További információért a 0740 338 656 vagy a 0775 161 367 telefonszámok egyikén lehet érdeklődni. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen abban, hogy minél több gyermek számára biztosíthassuk a szükséges tanszereket. Köszönöm szépen a kedves figyelmet, most pedig jó hír fog csendülni, és haladunk tovább a szokásos rendünkkel.
1: Jó hír.
2: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, hiszen Mesekosár rovatunkban a tegnapi mesénket folytatjuk, majd előtte és utána is Halász Judit énekel nekünk.

A bugyuta ember. Felvidéki népmese. Élt egyszer egy bugyuta ember. Ez olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhitt. Amit rábíztak, mindent elfelejtett. Egy napon megházasodott. Éltek nagy boldogságban. Boldogságuk talán most is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna. Azt mondja neki a felesége. Menj el a vásárba, nincsen lisztünk, vegyél egy véka búzát. Utána őröltesd meg, hogy kenyeret süthessünk. Ment a buta ember, de mindig azt hajtogatta, hogy el ne felejtse. Egy véka búza, egy véka búza. Találkozik a szántó vetővel, aki rámordult.

mondom. Mikor megy tovább, egy esküvői menettel találkozik össze. Jönnek a kocsikon a hadonászva, énekelve, a mennyasszony a vőlegény a legelső kocsiban. Elébük ugrik a szegény bugyuta ember. Válassza szét az Isten magukat! Most esküdtünk meg, már ilyet kívánsz? Hát, hogy mondjam? Tetted volna a botodra a kalapot, aztán éjjj, húj, éjjeneztél volna minket. Na jó, máskor úgy csinálom. Megy tovább. Ott meghajt két mészáros vagy had disznót a városból. A bugyuta ember a kalapját a botra teszi, és rikkongat nagyokat. Éjjj, húj, A mészárosok alig bírták hajtani a disznókat, mert hol erre, hol arra szaladnak. A kiabálásra aztán teljesen szétfutnak. A bugyuta ember mind szétriasztotta. Eddig is megverték minden helyen, de itt kapott a legtöbbet.

következő percekben Rejtett Kolozsvár legújabb sorozatunknak egy újabb részét hallhatnak a kedves hallgatók, aminek mai témája a New York kávéház lesz, Kolozsvár egykori fényűző világa. A Rejtett Kolozsvár legújabb műsorában a 19. és 20. század fordulójának fényűző világába tekintünk be a Jókai és Egyetem utca sarkain álló New York kávéház történetén keresztül. A kávéház Kolozsvár pezsgő kulturális és társadalmi életének egyik fontos helyszíne volt, ahol írók, művészek, újságírók és értelmiségiek találkoztak. Az egykori épületet, amely később a Continental szállónak adott otthont, Barazsúly Viktória művészet történész, a Korzó Egyesület munkatársa és a Hetet Hét Erdély Podcast egyik házigazdája mutatja be. Betekintést nyerhetünk az egykori kávéház hangulatába és mindennapjaiba, megismerhetjük, kiknek volt a törzshelye, milyen eseményeknek adott otthont, sőt, egy fontos esemény menüsorát is megismerhetjük. A szerkesztő Pilbát Kincső.

0: Rejtett Kolozsvár sorozatunk mai részében a Kolozsvár főterén, a Jókai és az Egyetem utca sarkán álló New York kávéházat, későbbi Continental szállót mutatjuk be. A kávéház egyben klub, olvasóterem, játéktér és az úgynevezett szerkesztőség, ugyanakkor bálok színhelye is volt. Az épületről, annak hangulatáról, jelentőségéről Barazsúly Viktória művészettörténésszel, a Korzó Egyesület munkatársával és a Hetet Hét Erdély Podcast egyik házigazdájával beszélgetünk. Üdvözöllek, szia!
1: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Először is kezdjük azzal, hogy miért érdemes beszélni erről az épületről, a New York kávéházról.
1: Azt hiszem, hogyha Kolozsváron sétálunk és megállunk egy kicsit a főtéren, körbenézünk, akkor ez az egyik olyan jelentős épület, amin egészen biztosan megakad a szemünk. Sőt, azt is megmerem kockáztatni, hogyha rákeresünk kolozsvári fényképekre, akár Instagramon, Facebookon, akkor nagyon sok ezek közül a New York szállót fogja mutatni. És hát így volt ez tulajdonképpen a maga korában is. Nagyon-nagyon sok képes lap van a 20. század legelejéről, amin ez az épület

0: szerepel. Ugye tudható ez egyrészt annak, hogy tényleg egy nagyon szép, esztétikailag kellemes látvány, nyújtó épület, egy nagyon harmonikus épület, jelentős épülete a városnak, de emellett azt is meg kell említenünk, hogy nagyon fontos kultúrtörténeti szempontból is, hiszen számos híres, ismert személyiség itt szállt meg, illetve a város életében egy olyan szerepet játszott be, ami tipikusnak mondható a korban. Ugye ebben az időszakban a kávézók, szállodák nem csak kávézók, szállodák voltak, de hát főleg a kávézók annyira fontos kulturális szereppel bírtak, mindenféle irodalmárok gyűltek itt össze, újságírók gyűltek itt össze, és hát a kolozsvári kávéházak esetében a New York volt az a hely, amiről azt mondták, hogy ha bárki bármit, bárkiről meg szeretne tudni, elég, hogyha egy fél órácskát beül a New Yorkba, és egészen biztosan meg fogja tudni.
1: Mikor épült az épület, illetve ki tervezte, ki építette, kik voltak a bérlői?
0: Ez az épület egy olyan időszakban épült Kolozsváron, amikor igazából nagyon sok volt az építkezés. A 19. század vége, 20. század eleje az az időszak, amit boldog békeidőknek hívunk, az osztrák-magyar monarchiának az időszaka, amikor tényleg rengeteg építkezés zajlik országszerte, illetve ez az az időszak, amikor a turizmus is fellendül. Kolozsváron ebben az időszakban épül fel a vasút, és ekkor döntik el, hogy hát ilyen szempontból is fejleszteni kell Kolozsvárt, és bizony-bizony megjelenik az igény a fényesebb, nagyobb, elegánsabb szállodák iránt is. A New York szálló valahogy így ebbe a folyamatba illeszkedik, erre az időszakra már azért volt néhány, csak néhány szállodája a városunknak, és mindenképp szerettek volna a város főterén egy ilyen kitüntetett, nagyon fontos helyen egy igazi, elegáns, gyönyörű szép szállodát megépíteni. Állt már egy szálloda, a Nemzeti Szálló ezen a helyen, de ez egy sokkal kisebb, egyszerűbb kialakítású, klasszicista stílusú épület volt, és úgy gondolták, hogy ez nem elég reprezentatív most már a 19. század végére, úgyhogy eldöntötték, hogy valami szebbet, jobbat szeretnének, és felkérték Pákei Lajost, a városnak az akkori főépítészét, főmérnökét, hogy tervezze meg ezt az épületet. Történt mindez 1894-95-ben. Pákeiről azt kell tudni, hogy a városunknak egy nagyon-nagyon jelentős személyisége volt, és építészként is kitüntette magát, nagyon tehetséges figura volt. Ő 1853. március 1-én született, szóval őt a tavasz hozta meg, mondjuk úgy, és hogyha hihetünk a visszaemlékezéseknek, akkor már gyerekkorában hát így megsejlett, vagy így feltűnt, már sejteni lehetett, hogy mennyire tehetséges építész lesz. Visszaemlékezések szerint már gyerekkorában is a kedvenc játéka az építő kockákkal való játék volt, és már mindenfélét épített akkor is, illetve a rajztanára is aztán kiemeli, hogy mennyire tehetségesen rajzolt. És hát nem veszett el a tehetsége, szerencsére felkarolták őt, és a családja is beleegyezett, hogy építészi pályára lépjen, úgyhogy ő tanult Budapesten, tanult Münchenben, és tanult Bécsben is. A korszaknak nagyon neves építészénél, bizonyos Theophil Hansennél az ő tanítványa lett, és dolgozott is neki. Ez már így elég konkrétan jelzi, hogy úgymond nemzetközi szinten, vagy szakmailag a legjobban képzettek szerint is tehetséges volt. És valószínűleg nagyon nagy terveket valósított volna meg akár Bécsben is, hogyha nem hívja őt haza Kolozsvár, hát egy ilyen tehetséges embert nem szerettek volna elveszíteni. Úgyhogy 1880-ban ő visszajön Kolozsvárra, és ekkortól lesz a városnak a főépítésze. De sokkal több ennél, mert próbálja a városnak a műemlékeit menteni. Ez az az időszak, amikor igazából a műemlékvédelem kialakul. Mivel Kolozsváron nagyon sok házat, nagyon sok reneszánsz elemekkel díszített házat bontanak el, pontosan azért, hogy modern, szép várost alakítsanak ki, az akkori kornak megfelelően modern és szépet, ezért nem mindig látják az értéket ezekben az elemekben, és Pákeinek köszönhetően részletes rajzaink vannak ezekről, ő ezeket lerajzolta, a városnak az összes műemlékét igazából le akarta rajzolni és egy ilyen albumban kiadni, ez csak félig meddig sikerült, de neki köszönhetően ilyen reneszánsz ablak, ajtókeretek, kandallókeretek a mai történeti múzeumba kerültek, és ott megcsodálhatóak. Egy másik felével pedig, hát hogy mondjam, nagyon kreatívan járt el. Én is nagyon örülnék, hogyha a saját házamat reneszánsz ajtókeretek díszítenék. Én ezt nem tehetem meg. Pákei ebben a korszakban megtehette, saját villáját ilyen elemekkel ékesítette, úgyhogy a saját háza is egy ilyen mini múzeummá vált, hogyha szeretnénk. Jelenleg pszichológiai intézet működik benne, úgyhogy sajnos nem látogatható, de talán kívülről megnézhető. Ezen kívül iskolákat tervezett, templomokat tervezett, tanított is, villákat tervezett. Szóval egy nagyon-nagyon jókezű, tehetséges építész volt. A város kulturális életében is részt vett, nagyon szeretett zenélni, nagyon gyakran kamarazenéltek az ő villájában a korszaknak a neves tudósai, kolozsvári közéleti személyiségek, akik kedvelték a muzsikát. Nagyon jó barátja lett Fadrusz Jánosnak, együtt is dolgoztak. Ugye Pákei volt az, aki a Mátyás király szoborcsoport talapzatát elkészítette, megtervezte. Szóval egy nagyon sokoldalú személyiségről van szó, aki az építészetében mondjuk úgy nem az új utakat kereste, nem egy ilyen nagy reformár volt, hanem az akkoriban divatos, historizáló stílust tudta ő nagyon jól művelni. Ennek megfelelően a New York szálló épülete is egy historizáló stílusú épület, döntően egy neobarokk elemekkel díszített épület, amit 1895. december 23-án, tehát karácsony előtt nyitottak meg, és azt megelőző este pedig a város előjárói meg a sajtó körbejárhatta, hogy elsőként nézzék meg, hogy milyen fantasztikusan gyönyörű az új fényűző épület, aminek az építetője Báró Horváth Incédi Ödönné Rédei Johanna volt, és az első bérlő pedig Budapestről érkezett, a Stoyer és Gálos cég volt az első bérlő és működtető, ők pedig magukkal hoztak bizonyos monogrammos tányérokat, villákat, mindenféle ilyen kisebb tárgyakat, étkészletet. Ezeken pedig az NY monogram szerepelt, hiszen a budapesti New York szállónak a kiszuperált tárgyai voltak ezek, de azért nagyon szépek, jó minőségűek, stb. És hogyha már jött az NY monogrammos tárgy özön, akkor adta magát, hogy New Yorknak nevezzék el a kolozsvári szállót, illetve kávéházat is, de senki nem nevezte a korban helyesen New Yorknak, vagy New Yorknak nevezték, vagy egészen egyszerűen nyehóként emlegették ezt az épületet, ezt a kávézót.
1: Milyen közeget kell elképzelni? Említetted, hogy neves emberek jártak oda, újságírók, említsünk meg pár ilyen ismertebb nevet, hogy kik használták, illetve hogy milyen szolgáltatásokat nyújtott azon túl, hogy kávéház volt.
0: Ugye többször is elhangzott, hogy azon kívül, hogy kávéház volt, azon kívül egy szálloda volt, sőt, mondhatni, hogy ez volt talán az elsődleges funkciója, tehát szállóvendégek fordultak meg ebben az épületben. Talán a leghíresebb szállóvendég Jókai Mór, aki többször is járt itt, és amikor Kolozsváron járt, akkor mindig a New York szállóban szállt meg. Igazából neki köszönhetően nevezték el azt az utcát is, ami, ugye mai Napoka utca, de történelmi nevén Jókai utca, hogy az írónak állítson emléket. De itt szállt meg például Gróf Aponyi Albert, politikus is, vagy a haditudósítóként dolgozó Molnár Ferenc, de azt is tudjuk, hogyha Ady Endre Kolozsváron járt, akkor ő is a New York szállóba tért be. És azon kívül, hogy ez volt a legelegánsabb, mindenféle igényt kiszolgáló szálloda. Persze a kávéházában nem csak külföldi vagy városon kívüli vendégek fordultak meg, hanem a kolozsváriak is igencsak kedvelték. Kicsit ilyen szóviccel összekötve mondták azt, hogy itt lakott a közvélemény, mert ugye mondtam, hogy bárkiről meg lehetett tudni bármit, de a Közvélemény című újságnak a szerkesztősége is egész gyakran itt ült össze. Kolozsvári professzorok, egyetemi tanárok itt találkoztak, itt volt a törzsasztaluk, több ilyen asztaltársaság is volt, aki ebben a kávézóban beszélte meg az ügyes bajos dolgait. De mint mondtam, nem csak kávéház volt, hanem vendéglő is működött benne, cukrászda is működött benne, sörmérő és büfé, és a korszakban a kávéháztól nem lehetett elkülöníteni különböző egyéb funkciókat, ami lehet, hogy mára már nem annyira egyértelmű, de akkor nagyon fontos volt. Volt például két olvasóterme is, ami azért volt lényeges, mert újságokat járatott a kávéház. Nem mindenki tudta megengedni magának, hogy előfizessen bizonyos újságokra. Kolozsváron is voltak olyan kávéházak, ahol majdnem 50 napilapot, hetilapot, havilapot járattak. Nem csak magyar újságokat, hanem akár francia, német, angol, román nyelvű újságokat. újságokat is. Hát gondoljunk bele, hogy a hírszerzés abban az időszakban nem volt olyan könnyű, mint napjainkban, hát újságot kellett olvasni. És hát hol olvassa el az ember a legfrissebb híreket, ha mondjuk meg akarja tudni, hogy mi történik, nem tudom, Franciaországban, mert ott vannak üzleti érdekeltségei, hát például elmegy a New York kávéházba, vesz magának egy kávét, és közben leemeli az újságos szekrénykéről az újságtartóból a bizonyos francia lapot, amit ő nagyon is el szeretne olvasni. Tehát volt egy ilyen hír közvetítő, nem tudom, mi lehet ilyet mondani, de hogy ilyen szerepe is, vagy funkciója is a kávéházaknak. Vagy volt természetesen biliárdterem is, vagy játékterem is. Habár a pénzben történő szerencsejátékot tiltották a korszakban, azért bizonyos játékok meg voltak engedve, és a biliárdasztalnak a jelenléte az nagyon fontos volt. Meghatározó különbség volt a kávémérés és a kávéház között a biliárdasztalnak a jelenléte. Kezdetben a kávémérésekben, ami hát egy ilyen kisebb, inkább reggeli kávézásra, reggelizésre való hely volt a városnak így a külső részein, ahol csak nem kávét, meg süteményeket árultak. Na ott kezdetekben nem volt szabad biliárdasztal legyen, ez egy ilyen nagyon fontos kitétel volt. Későbbiekben maximum egy lehetett, míg a kávéházakban legalább kettőnek lennie kellett, hogy igazi kávéháznak minősüljön, és hát a kávéházakban több finomságot lehetett kapni, hogyha úgy tetszik. Például kávét, teát, csokoládét, hűsítő italokat, fagylaltot, cukrászati süteményeket, édességeket, és szeszes italt is árusíthatott a kávéház, de bizonyos megkötésekkel, például, hogyha templom, iskola vagy kórház volt a szomszédságában, akkor nagyon-nagyon szigorúan kellett vigyázzon, hogy ezeknek a működését ne zavarja a szeszes italt fogyasztóknak a, nem tudom, túlzott jókedve, hogy szépen fogalmazzunk. És a kávéházak sokkal későbbi ideig maradhattak nyitva, akár majdnem egész éjszaka is, ehhez képest a kávémérések kicsit szerényebb körülmények között működhettek. A kávézókban csak férfiak lehettek a pincérek, nőket csak kasszírnő funkcióban lehetett alkalmazni, minél nagyobb volt a kávéház, annál több kasszírnője lehetett. Míg érdekes módon a kisebb kávémérésekben ott viszont lehettek nők is alkalmazva, viszont kikötötték, hogy családtagnak kell lennie annak a hölgynek, aki felszolgál. Tehát New Yorkban voltak olvasótermek, voltak biliárd, meg játékterem, ó, persze mindenféle egyéb kiszolgálóhelyiség, ruhatár, toalett, pincérek számára pincérhelyiség. Tudjuk, hogy a vendéglő mellett volt még tekepálya, lehetett tekézni. A pincében is volt vendéglőhelyiség és tekepálya. Az épületnek két emelete is volt. Az első emeleten voltak a legelegánsabb szobák, ott pedig volt egy kisebb terem, amit szintén lehetett kávézóként, vendéglőként használni. Amúgy 65 különböző szobát lehetett bérelni, és az első emeleten volt a hát úgynevezett elegáns fürdőszoba zuhannyal ellátva a vendégek rendelkezésére. Ebben a korszakban, a 19. század legvégén, 20. század elején azért a fürdőszoba még hát ilyen úri kuriózumnak számított, egyáltalán nem tartozott minden lakáshoz, és az élethez sem annyira szorosan kötődött, mint manapság. Például voltak könyvek, amik így összegyűjtötték az akkori korszak jó tanácsait a háziasszonyok számára. És ebben azt írják, van egy ilyen rész, hogy hát vajon mit is csináljunk, hogy ne porosodjon a fürdőkád? Azt javasolják, hogy takarják le egy lepedővel. Tehát innen gondolhatjuk, hogyha volt ideje a fürdőkádnak porosodni, és lepedővel kellett letakarni, akkor vajon mennyire volt része az életnek? Mondjuk azért egy heti egyszeri nagy fürdés belefért, de nyilván minden nap nem fürödtek az emberek, úgyhogy a New York szállónak ez az újdonsága egy nagyon-nagyon modern igénynek a kielégítésére szolgált. És amikor ezt a bejárást tartják a sajtó számára, akkor megnyílik a szálloda és a kávéház, akkor kiemelik azt is, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon sok minden van a pincében, és ott van a gépház, az egész épületet működtetni kell, ott van a gépház, aminek hát mindenki csodájára járhat, aki a műszaki dolgokat szereti, mert hát egyszerűen fantasztikus. Le is írja, hogy valóságos gépcsarnok, az egész mozgató ereje az üzemnek, tehát el vannak ágyulva tőle az újságírók, de azt is írják, hogy ez nagyon élveztem ezt a kis részletet a cikkben, hogy bármelyik kolozsvári háziasszony, aki meg szeretné tudni, hogy hogyan kell igazán modernül berendezni rendezni egy konyhát, hát jöjjön és csodálja meg a New Yorknak a konyháját, mert hogy az olyan, hogy mindenki tanulhat belőle. Voltak éléskamrák, húskamrák, fűtőkamrák, jégtartók, bor és sörpalack, pince és mosókonyha, meg mindenféle szellőző csatornák, hiszen friss levegőt kellett juttatni az épületbe, központi légfűtés, ami újdonságnak számított. Volt benne, hát ez persze, hogy kiemeli a cikk, hogy egy 25 lóerejű gázmotor és dinamógép, ami működtette, az 500 izzót és 10 ív lámpát, na hát nagyon nagy vívmánynak tekintették a korszakban. Úgyhogy, hogyha valaki csak kávézni akart, pihenni akart, találkozni akart, vendéglőben akart egy finomat enni, tekézni akart, biliárdozni akart, vagy csak meg akart szállni, ezt mind-mind megtehette a New York kávéházban és a New York szállóban. Persze fűtve volt télen, és nyáron pedig megnézhetjük a korabeli képeslapokat is, akár csak ma teraszszerűen található volt néhány asztal, néhány szék a szabadban is, hogy aki ott szépen sütizik, kávézik, az közben gyönyörködhessen a főtéri látványosságokban is.
1: Maradtak-e fent írások konkrét történetekről, anekdoták esetleg, amivel elképzelhetünk egy napot ott?
0: Vannak visszaemlékezések, leírások, és szerencsére vannak újságcikkek is, amik arról árulkodnak, hogy milyen események történtek a New York szállóban. Ugye a visszaemlékezések általában azt emelik ki, hogy ez egy nagyon fontos gyülekezőhely volt, és fontos szerepet játszott a városiak életében. Az újságcikkek ennél már sokkal-sokkal bőszavúbbak, illetve nagyon sokféle eseményről tanúsítanak. Ugye a korszakban mindent is megírtak a lapok. Itt volt egy ilyen kis, általában az összes napilapnak, hetilapnak egy olyan rovata, ahol ilyen apróságok, apró hírek szerepeltek, úgyhogy az összes bál, kiállítás, esemény, az itt megtalálható ezekben az újságokban, csak szerencséje és türelme kell legyen az embernek, amikor ezeket manapság átolvassa. Én olyan apró kis híradásokat találtam erről az épületről, bálokat például, amik a bálszezonban, a farsangi időszakban játszottak le. Például 1901-ben összesen 18 bált szerveztek Kolozsváron ebben az időszakban, ez szerintem egy elég nagy szám, hogyha belegondolunk, de nem csak a New York szállóban, hanem egyéb helyszíneken is, például a központi szállóban, ez a mai Melodinak az épülete, a Tornavivodában, ami már nem áll, vagy a Redut termeiben, ez a mai Néprajzi Múzeum, ezek voltak a népszerű bál helyszínek a New York szálló mellett, aminek az alsó részét, de az emeleti kisebb helységét is használták bálozásra. Hát, hogy egy pár példát mondjunk, például a mentőestély szervezet, tehát a mentőknek szerveztek gyakorlatilag, vagy ők szervezték ezt a bált. Minden bálnak volt egy jótékony célja, és gyűjtöttek valamilyen célra. Különböző körök szerveztek bálokat, például akár mondjuk a jogász hallgatók bálja, az mindig egy ilyen nagy népszerűségnek örvendő bál volt a fiatalok körében, vagy valamelyik egylet szervezett bált, például a kolozsvári nőegylet, és akkor ők gyűjtöttek valami jótékony célra közben. Ami engem nagyon meglepett, az az, hogy szerveztek gyerekbálokat is, tehát a legkisebbek számára is, hát nyilván valahogy bele kellett tanuljanak a gyerekek, hogy hogyan kell bálozni, hiszen annyi szabály, annyi megkötés volt a korszakban, hogy ez nem lehetett csak úgy egyik napról a másikra megtanulni, biztos vagyok benne, hogy ezt is gyakorolni kellett. Persze ez nem annyira éjszakában nyúló volt, de azért este szervezték, vagy, ami nekem nagyon tetszett, volt egy olyan gyerekbál, ami igazából a tánckurzusnak a vizsgabálja volt. Jött egy tánctanár Kolozsvárra, Cieglernek hívták, egy budapesti táncmester volt, és ő tanította a gyerekeket táncolni, és ennek az egésznek a záró momentuma egy bál, egy táncbemutatóval egybekötött gyerekbál volt, ahol a szülők megcsodálhatták a kis gyerkőcöket, és akkor utána folyt tovább reggel 4-ig a bál. Én nem tudom, hogy vajon a szülők reggel 4-ig ott tartották-e a gyerekeiket, vagy hazaküldték őket a dadussal, vagy a nagyszülőkkel, és ők maradtak ott tovább a New Yorkban bálozni. De a művészek is szerveztek itt bálokat. Volt olyan művészbál ebben az épületben, ahol kiállításra gyűjtöttek, de legyen meg a szükséges anyagi hátterük. Állítólag egy nagyon sikeres bál volt ez. Itt leírják egy kicsit azt is, hogy hogyan díszítették ki a termet. zöld szőlőlevelekkel díszítették, és piros pipacsokat készítettek, ezt tűzték a szőlőlevelek köré, meg virágfüzéreket, és bizonyos villanyfény sugárzó három izzó gömböt is beszereztek, ezzel szolgáltatták a parti fényeket valószínűleg, és akkor mindenféle keleti szőnyeget is, szóval így megadták a módját egy-egy ilyen bálnak. De kiállításokat is szerveztek, szóval az a jelenség, hogy kávéházakban kiállítanak művészek, az nem annyira új keletű és modern, mint ahogy gondolnánk, mert már ebben a korszakban is megtörtént. Például 1896 tavaszán az Erdélyi Kárpát Egyesület milleniumi kiállítására 50 akvarell képet lehetett megtekinteni a szállodának a dísztermében, vagy valamivel később Veres Ferenc kolozsvári fényképész szervezett fényképkiállítást, és az ő műveit is meg lehetett itt nézni. Felolvasások, ilyen ismeretterjesztést szolgáló előadások, közművelődést szolgáló előadások is voltak a kávéházakban. Tehát igazából szerintem, amit manapság el tudunk képzelni, hogy helyt kap egy kávézóban, viták, bemutatók, na az megtörtént már ebben a korszakban is, nincsen új a nap alatt. Még termékbemutató is volt a New York szállóban, amiről én meg voltam győződve, hogy ez egy ilyen nagy 20. század végének, vagy 21. század elejének a találmánya. Nem. 1902-ben már volt termékbemutató a New York szállóban, egy világítástechnikai innovációt mutatott be Orosz Árpád szegedi kereskedő, és Kohl György feltaláló, ehhez persze egy ismert terjesztő előadást, meg egy előadást, meg egy termékdemonstrációt is tartottak, tehát valamilyen világító testeket lehetett megnézni és beszerezni. Ez a modernizálódó Kolozsvár esetében ugye elég fontos dolog lehetett, biztos nagyon érdeklődtek a kolozsváriak, mert nagyon sok épületet építettek ebben a korszakban, azt pedig ki kellett világítani. Szóval mindenféle történt a New York kávéházban, és nagyon-nagyon szerették, és nagyon sokáig szerették a kolozsváriak ezt az épületet, ezt az intézményt, mind a kávéházat, mind a vendéglőt, mind pedig a szállodát.
1: Maradtak-e feljegyzések az étterem menüjéről, miket fogyasztottak?
0: A New York vendéglőjének a menüje nem maradt fenn, de tudjuk, hogy a francia konyha remekeit is meg lehetett kóstolni például, mert ezt többször kiemelik a korabeli reklámokban. Viszont volt egy nagyon fontos ünnepség, mégpedig a Mátyás király szoborcsoportnak az alapkőletétele 1896. szeptember 30-án, amikor itt járt Fadrusz János is, meg persze Pákei Lajos is egy fontos figurája volt ennek az ünnepségnek, mert ő tervezte a szobor talapzatát. Na, ennek a sorának fennmaradt a menüje, azt pedig megoszthatom, hogy egy picit el tudjuk képzelni, hogy vajon milyen finomságokat lehetett itt kapni. Királylevessel kezdtek, majd pedig fogas következett, tehát egy hal fogás következett sámbord módra, utána tűzdelt bélszín finom körözéssel, fagyasztott vad, hízlalt jérce idei salátával, tűzpuding, ami szerintem egy ilyen égetett cukorkrém, egy krémbrülé lehetett, tűzpuding borhabbal, gyümölcs, sajt, fekete kávé. Na ez volt a menüje ennek az ebédnek. Persze különböző italokat lehetett kapni, kurakao triplesek, borokból érmelléki borokat ajánlottak, illetve cabernet horvát ödön borász pincéjéből, és persze törlei pezsgőt is lehetett inni, nemzeti kaszinónak a pezsgőjét.
1: Mi történt később a New York szállóval? Hogyan lett ez kontinentál szálló?
0: Az épületnek a funkciója a 20. század közepén alakult át, az 1950-es években átmenetileg egyetemi kollégiumként működött az épület, majd pedig a 60-as évektől ismét egy luxus szállodának adott helyet, ekkor már Hotel Continental néven szerepelt és várta a látogatókat. Természetesen már az egyetemi kollégiumi időben átalakították a szobáknak az elrendezését. Hogyha megnézzük a rajzokat, ennek az épületek nagyon jól fennmaradtak a tervrajzai, több könyvben is meg lehet tekinteni, vagy az unitárius gyűjtőlevéltárban is meg lehet nézni. Hogyha ezeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy hát főleg az első emeleten nagyon tágas, akár több szobás lakosztályok is voltak. Aztán a második emeleten, majd pedig a, hát a tetőtérben, nem biztos, hogy ez a jó megfogalmazás, majd a legutolsó szinten egyre kisebbek a szobák, valószínűleg egyre olcsóbbak voltak, hogy minél többféle pénztárcájú ember meg tudjon szállni. Na hát ebből az elrendezéséből nem igazán őriz semmit az épület. Egészen 2005-ig működött a Continental Hotel az épületben, onnantól kezdve pedig hát gyakorlatilag zárva vannak a kapuk. Régebb, még hát például kolozsvári magyar napok ideje alatt megnyitották, és egy-egy kiállítást meg lehetett tekinteni. Amikor legutóbb ott jártam, akkor ugye azt lehetett látni, hogy a kávézó része, meg a vendéglő része, aminek hát nem is mondtam, de amúgy szét lehetett nyitni a tetejét, hogy friss levegő jusson be. Hát ez a két rész, ez még hát viszonylag jól nézett ki, persze nagyon romos volt, de még a kis tukkó díszek álltak, szépen ki voltak festve. A vendéglő részen különböző ilyen kis díszítmények utaltak a funkcióra, szóval még őrizte azt a fényűző patinát, ami volt neki. Az emeleten viszont már nagyon-nagyon rossz állapotban voltak a nagyon kicsire méretezett szobák, hát nem tudom, hiányzott a padló, silány állapotok uralkodtak. Ha megnézzük a terveket, ott meg azt lehet látni, hogy a lépcsőház is gyönyörűen díszítve volt, kis tukkódíszek mindenhol, apró részletek mindenhol, tényleg mindenre figyelt Pákai Lajos, hogy az szép legyen és harmonikus. Ebből már nem sok maradt valószínűleg.
1: A bútorai sincsenek meg, vagy?
0: Nem, sajnos. Sajnos a szálloda részből semmi nem maradt meg, a kávézónak is a berendezése az is hiányzik, vannak képeslapok, amiken láthatjuk a belső teret, illetve Janovics Jenő, kolozsvári, hát nem is tudom, minek hívjam, kolozsvári zseni, a színháznak az igazgatója, illetve kolozsvári filmeknek a rendezője, producere. Ő forgatott a New York kávézóban, úgyhogy mozgóképek is vannak ebből az épületből, illetve a filmből, mint egy ilyen képeslapszerűen kimentett filmkockák. Ebben láthatjuk, hogy hogyan is volt berendezve, de sajnos főképp a kávéházi részről vannak ilyen felvételek, fényképek. A hotel szobákról, a szállodaszobákról nincsenek, pedig egész biztosan nagyon fényűzően volt berendezve, legalábbis a nagy lakosztályok. Sajnos ezek nem maradtak fenn.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást és bemutattad. Reméljük egyszer visszakapjuk ezt a régi fényűző pompáját a kávéháznak, a szállónak, akárha egy más néven is.
2: A rovatot Kolozsvár polgármesteri hivatala és városi tanácsa támogatta.

0: Az elmúlt percekben Rejtett Kolozsvár rovatunk egy új részét hallgathatták meg, Pilbát Kincső szerkesztésében, a következő percekben a Follow the Flow énekel.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és soha nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dob

Az elmúlt percekben a Follow the Flow maradok távol című zene száma szólt. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szeptember 24-én csütörtökön az Agnus Rádió déli magazin műsorának harmadik és egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm önöket. A misinka István Kossuth Díjas költő és írótollából származik és így hangzik. És várlak egy fehér szikrájú téli délben, hogy bátoríthassalak ezzel a daloló, gyönyörű szavammal, szeretlek. Ilyen költői hangnemben megyünk tovább ezen a borongós délutánon. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd végül versrovatunk következik. Ezt pedig végül, de nem utolsó sorban Agnus 35 román nyelvű rovatunk követi 14 óra 30 perckor. Ezzel várom önöket a következő órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, most híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. A beszéde szerint felelőtlenség Muresan részéről, hogy nem akarja visszaadni a megbízását. A drónveszély miatt ideiglenesen szünetelt az oktatás Szulcsáva megyei település iskoláiban. A gépjármű és motorkerékpárkereskedelem az első 7 hónapban 2,4%-kal csökkent. Tiltakozás az iskolai egyenruha ellen. Feketébe öltöznek a diákok szeptember 28-án. Makolozsváron borús időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt ma felszólította a Facebook oldalán Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnököt, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. A bejegyzés szerint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS tisztségeken marakodik, miközben Románia válságban van és az emberek szenvednek. Állásfoglalásában a PESZEDE bohózatnak nevezte a Muresan kormány megalakítására tett kísérletet, és azt állította, hogy a három párt elszakadt a valóságtól, a választóktól és az ország sürgető problémáitól. A szociáldemokraták szerint a kormányalakítási tárgyalásokon a minisztériumok és a miniszterelnök helyettesi tisztségek elosztásáért folyik a küzdelem, miközben a tárgyaló felek reformokról, felelősségről és megszorításokról beszélnek. A PESZEDE szerint felelőtlenség Muresan részéről, hogy nem akarja visszaadni a megbízását, noha nincs esélye megszervezni a parlamenti többség támogatását. A matematika nem neki kedvez, olvasható a bejegyzésben. Négy Szulcsáva megyei településen felfüggesztették ma reggel a tanítást a drónveszély miatt elrendelt riasztás után, közölte az Ager Press-szel a prefektúra. A Szolka, Árbore, Botosána és Kacsika területén működő iskolákban 10 óráig szünetelt az oktatás. A Védelmi Minisztérium korábban közölte, hogy egy Ukrajna felől behatoló drón 4 percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Szulcsáva megyei Szolka közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A drón Botosány megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a belügyminisztérium egységei lezárták a helyszínt, ahol egy kisméretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz. A gépjármű és motorkerékpárkereskedelem, illetve javítás forgalma az év első 7 hónapjában nyers adatok szerint 2,4%-kal, naptárhatással és szezonálisan kiigazított adatok szerint 1,3%-kal csökkent 2025 azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Január 1 és július 31 között a nyers adatok szerint a motorkerékpárok, alkatrészeik és tartozékaik kereskedelme, valamint a motorkerékpár karbantartás és javítás forgalma 15,7%-kal, a gépjármű karbantartás és javítás forgalma 3,6%-kal, a gépjármű kereskedelem pedig 3,1%-kal csökkent. Eközben 0,2%-kal nőtt a gépjármű alkatrészek és tartozékok kereskedelme. Júliusban az előző hónaphoz képest a nyers adatok szerint ...2,8%-kal csökkent a gépjármű és motorkerékpár kereskedelem, illetve javítás forgalma. A visszaesést a gépjármű kereskedelem 9,3%-os mérséklődésre okozza. Az Országos Diák Tanács arra kéri a diákokat, hogy szeptember 28-án öltözzenek feketébe, és így tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelező vététele ellen, amelyet egy parlament előtt lévő törvényjavaslat ír elő. Az indítványt a szenátus már elfogadta, és a döntéshozó kamara a képviselőház elé került. A diák szervezet mai közleményében sérelmezi, hogy a fiatalokat egyáltalán nem vonták be az egyeztetésekbe. Az Országos Diák Tanács határozottan kéri a képviselőház, hogy döntéshozó fórumként utasítsa el a kötelező egyenruhára vonatkozó javaslatot, számol be az EduPedu portál. A szervezet kiemelte, a projekt benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az ötletet, ennek ellenére méretre szabják a ruháikat anélkül, hogy megkérdeznék őket. Úgy tűnik, a döntéshozók számára a diákok hangja kevésbé számít, mint a megjelenésük. A szeptember 28-ára meghirdetett akció felhívásában a Diáktanács úgy fogalmazott, egy olyan oktatási rendszerben, ahol az oktatáshoz való hozzáférés még mindig a család anyagi lehetőségeitől és a szülők lakóhelyétől függ, a kötelező egyenruha nem pótolhatja a különbségek csökkentését célzó intézkedéseket. Az iskolai zaklatás, vagyis bullying nem a márkás pulóverekből fakad, és nem tűnik el azokkal együtt az iskolából. A társadalmi szakadékok nem szűnnek meg attól, hogy a diákok egyforma inget hordanak, a tartozás élménye és a fegyelem pedig nem varható fel a hajtókára. A diák szervezet hozzátette, szeptember 28-án azért választjuk mindannyian ugyanazt a színt, hogy megvédjük a jövőbeni választási jogunkat. A fekete ruha az önként vállalt szolidaritás jele lesz. Bárki csatlakozhat a saját stílusában, a már meglévő ruhadarabjaival, akár egyetlen fekete kiegészítő vagy ruhadarab viselésével is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 16 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most pedig, mielőtt jó hír csendülne, szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani egy lehetőséget, ami ben adakozni lehet. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda szervezésében még 6 napig lehet adományozni az Egy Táska Egy Esély kezdeményezés keretein belül. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda, az Erdélyi Református Cigány Misszió és a Kinder Erdély Diakónia közös szervezésében meghirdetett Egy Táska Egy Esély adománygyűjtés célja, hogy tanszerekkel, tanszercsomagokkal és pénzbeli támogatással segítsük azokat a gyermekeket, akik számára az iskola kezdés komoly anyagi nehézséget jelent. Az adománygyűjtés szeptember 30-ig tart, így még 6 napig várjuk mindazok felajánlásait, akik szeretnének hozzájárulni a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdésének támogatásához. Az adományokat az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda székhelyén, a Körösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt Sepsiszentgyörgyön lehet leadni, minden nap 9 és 14 óra között. További információért a 0740 338 656 vagy a 0775 161 367 telefonszámok egyikén lehet érdeklődni. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen abban, hogy minél több gyermek számára biztosíthassuk a szükséges tanszereket. Egy táska, egy esély, egy jobb jövő. Ez az adakozás mottója, szóval köszönöm szépen a figyelmüket, és bíztatunk mindenkit az adakozásra. A következő percekben jó hírt fog szólni, amelyet Barta István Zsolt fog elmondani, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora.
2: Jó hír!
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
2: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: A következő percekben versrovatunkban a Hit című verset fogjuk meghallgatni.

Köszönjük, Urunk, hogy Te azért hívsz mindenkor igét köré minket, mert terved van az életünkkel. Olyan sok akadálya van annak, hogy meghalljuk a Te szavadat. Nem csak körülöttünk nagy a lárma, bennünk is nagy. Nem csak testileg romlik a hallásunk, hanem lelkileg is süketek vagyunk néha. Sokszor nem is akarjuk meghallani azt, amit Te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy mégis mondod. De félve gondolunk arra, hogy nem ismétlődik vég nélkül az alkalom. Ezért téged kérünk, hogy segíts nekünk abban, hogy meghalljuk azt, amit nekünk mondasz ma és mindenkor. Add, hogy igét hallása örömöt szerezzen a szívünkben, és a Te igédnek ne csak hallgatói és meghallói, hanem cselekvői is lehessünk. És a Te igéd tartsa meg a mi lelkünket, mert hisszük, hogy aki a Te igédet befogadja, téged, az ige forrását fogadja be.

Versrovatunkban Hűvösvölgyi Ildikó Híd című versét hallgathatták meg a kedves hallgatók, majd ezután Beethoven Für Elise című zongoradarabja szólt. A következő percekben az Ararat Worship énekel nekünk.

0: A következő percekben Agnus 35 román nyelvű rovatunkat hallgathatják meg.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz. Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.

A mai áhítatunk címe: A lélek hangja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi? Lukács evangéliuma 9. fejezetének 25. verse.

0: A mai áhítatunk szerzője Wolfgang Bernhard, Dél-Afrikában élő testvérünk. Miután megszereztem a matematikus diplomámat, úgy döntöttem, ezen a területen folytatom tovább a tanulmányaimat. Azonban, amikor eljött a vizsgák ideje, nem voltam rendesen felkészülve. A legtöbb választ nem tudtam, és az a 2 órás vizsga életem egyik leginkább önbizalmat romboló élménye volt. Összetörtem. Útmutatásért egy szeretett középiskolai tanáromhoz fordultam. Majd hazamentem, és reggelig aludtam. Másnap így imádkoztam. Kérlek, Uram, mutasd meg, merre menjek tovább. A következő évben nem iratkoztam be újra az egyetemre. Több időt töltöttem Isten igéjének tanulmányozásával és imádsággal. Fokozatosan visszatért a belső békém és a bizonyosság, hogy Isten szeret engem. Idővel Isten új lehetőségeket nyitott meg előttem. A karrierem egy új irányt vett, és új perspektívából szemléltem az életem. Kezdtem ráébredni, hogy nem minden a teljesítmény. Megtanultam meghallani a lélek hangját és hagyni, hogy Isten békessége vezessen engem. Kezdtem megérteni Jézus szavainak igazságát a fenti ige alapján.
1: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, ezzel déli magazin műsorunk végére érkeztünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az elmúlt 3 órában a Déli Magazin műsor mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot kívánok Önöknek!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életemben élsz, és uralkodol öreg.

tétetik, kerestetik egy lány, kinek teste szeret, s lelke talány.

Híreink először címszavakban. Siegfried Murashan szerint a jövő heti parlamenti szavazás lesz a PESZEDE, Európa barátságának legfontosabb próbája. A vállalkozói szervezet szerint Romániának nincs gazdasági stratégiája. Grind János szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a PESZEDE támogassa a Murashan kormányt. Murashan elmondta, hogy miért nem ment el a PESZEDE székházába. Szerinte az lenne a természetes, ha a parlamentben egyeztetnének. Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murashan ma kijelentette, hogy a jövő heti parlamenti szavazás lesz a szociáldemokrata párt Európa barátságának legfontosabb próbája. A közszolgálati rádiónak nyilatkozó kijelölt miniszterelnök a kormánya beiktatásáról szóló szavazásra utalt. Szerinte akkor eldől, hogy a PESZEDE támogatja-e az általa javasolt felelős Európa barát kabinetet, vagy a Románok Egyesüléséért Szövetség mellett marad. Murashan emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE évek óta Európa barát pártként határozza meg magát, és ezt most a tetteivel is bizonyítani kellene, nem csak a szavaival. A kijelölt miniszterelnök a szociáldemokratákat tette felelőssé a csaknem 6 hónapja tartó politikai válságért. Emlékeztetett arra, hogy a PESZEDE tagja volt a Bolozsán kormánynak, majd az EU-ral együtt bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, amelynek elfogadásával megbukott a kabinet. Murashan szerint ezért a PESZEDE-re hárul a legnagyobb politikai felelősség a válság lezárásáért. Romániának gazdasági stratégiára volna szüksége, azonban ilyen nem létezik, hangzott el a Concordia Munkáltatói Szövetség által rendezett megbeszélésen. A valóság az, hogy Romániának nincs egy egyértelmű gazdasági stratégiája. Amikor minden stratégiai fontosságú, akkor valójában semmi sem az. Hasonlóképpen, amikor minden elsődleges, akkor igazából semmi sem elsődleges. A mi erőfeszítésünk arra irányul, hogy a döntéshozókkal, az egyetemi szférával és a Concordia valamennyi olyan partnerével, akik értik, hogy a világ változik, felállítsuk Románia új gazdasági és versenyképességi stratégiáját, idézi az Economedia.ro Paul Aparaskievit, a Concordia ügyvezető igazgatóját. Az üzletember felhívta a figyelmet, hogy augusztus 31-én az országos helyreállítási terv több mint 4500 be nem fejezett beruházással zárult. Azt kockáztatjuk, hogy ugyanazzal a mintával lépjünk be az új 2028-2034-es finanszírozási ciklusba, hangsúlyozta. Sorin Grindeanu szerint rendkívül csekély az esélye annak, hogy a szociáldemokrata párt frakciói megszavazzák a parlamentben Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányát, miután szerinte továbbra sem kapták meg a kormányprogramot. A PESZEDE elnöke ma a parlamentben az újságíróknak elmondta, hogy tegnap már nem beszélt telefonon Murashannal, miután hiába várta őt pártja székházában. Hozzátette, hogy a következő napokban nem lesz Bukarestben, de párttársai készek egyeztetni, ha valódi kormányprogramról folyik a tárgyalás. Grind János szerint a Murashan által tegnap este elküldött dokumentum nem nevezhető kormányprogramnak. Kifogásolta azt is, hogy a kijelölt miniszterelnök szerinte nem megfelelően viszonyul ahhoz a párthoz, amelynek szavazataira szüksége lenne. Arra a kérdésre, hogy a PESZEDE megszavazhatja a jövő héten a Murashan kormányt, Grind János azt válaszolta, jelenleg nem lát erre reális esélyt, vagy az rendkívül csekély. Megismételte korábbi állítását is, miszerint Murashan valójában nem akar miniszterelnök lenni, csupán a saját politikai pozícióit próbálja erősíteni. Grind János ismét felszólította Murashant, hogy adja vissza kormányalakítási megbízását. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap este kijelentette, hogy nem állapodott meg Sorin Grindeanuval sem a találkozó helyszínéről, sem az időpontjáról, és természetesnek tartaná, ha a kormány beiktatásáról a parlamentben egyeztetnének. A B1TV-nek nyilatkozó politikus elmondta, délelőtt 11:30 körül beszélt telefonon a szociáldemokrata párt elnökével, aki arra kérte,
küldje el neki a készülő kormányprogram fontosabb elemeit. Közölte vele, hogy a dokumentum még nem készült el, de a fő irányvonalakat a nap folyamán elküldi. Állítása szerint Muresan ezt 17 és 18 óra között meg is tette. Közlése szerint a kijelölt miniszterelnök bízik abban, hogy a következő napokban találkozik Grindeanuval. Szerinte erre a parlament lenne a természetes helyszín, mivel korábban a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, az RMDS és a Nemzeti Kisebbségek frakciójával is ott egyeztetett. Muresan hangsúlyozta, hogy egyenrangú félként kíván tárgyalni a PESZEDE elnökével, szerinte egyikük sem szabhatja meg a másiknak, hogy mikor és hol találkozzanak, a helyszínről és az időpontról közösen kell megállapodniuk. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,27 bani, 1 amerikai dollár 4,62 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.

0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre lehet számítani. A nap csúcshőmérséklete 16 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecer Press hírügynökség, a Masszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Mielőtt pedig jó hír csendülne, szeretnék a kedves hallgatók elé helyezni még egy adakozási lehetőséget. Még 6 napig lehet adományozni az Egy Táska Egy Esély kezdeményezés keretében. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda, az Erdélyi Református Cigány Misszió és a Kinder Erdélyi Diakónia közös szervezésében meghirdetett Egy Táska Egy Esély adománygyűjtés célja, hogy tanszerekkel, tanszercsomagokkal és pénzbeli támogatással segítsük azokat a gyermekeket, akik számára az iskola és komoly anyagi nehézséget jelent. Az adománygyűjtés szeptember 30-ig tart, így még 6 napig várjuk mindazok felajánlásait, akik szeretnének hozzájárulni a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdésének támogatásához. Az adományokat az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda székhelyén, a Körösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt Sepsiszentgyörgyön lehet leadni, minden nap 9 és 14 óra között. További információért a 0740 338 656 vagy a 0775 161 367 telefonszámok egyikén lehet érdeklődni. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen abban, hogy minél több gyermek számára biztosíthassuk a szükséges tanszereket. Köszönöm szépen a kedves figyelmet, most pedig jó hír fog csendülni, és haladunk tovább a szokásos rendünkkel.
2: Jó hír!
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja: íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották: az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A mesterséges intelligencia fejlődése.
1: Vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye, mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje.
0: Ismerjék meg Rideg Gyulát!
2: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott.
0: A gyermekek éve az Erdélyi Református Egyházkerületben.
3: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és ma már a mindennapi élet egyre több területén találkozhatunk vele. De vajon meddig fejlődhet ez a technológia, és milyen változásokat hozhat a munkában, az oktatásban, vagy éppen a kommunikációban? Erről beszélgetünk a következőkben Major Zoltán, kreatív technológiai vezetővel, a riporter Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
1: Azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy 2 órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most? Milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy 1/2 évben a mesterséges intelligencia?
2: Abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, amit körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még mi sem. Például, amiket most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni, ugye a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanezt történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen emberszabású robotok jelennek meg, egyre inkább milyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt, sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenség lehetne sorolni.
1: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy és nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
2: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intést, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti értek, ezt sose felejtsük el, és az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
3: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart

0: pénzem és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós, ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni ugye mondjuk egy bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak ugye ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvasnám volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek mellé egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek meg ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik, tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése. Az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi embert, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott százas számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fel a kérdés, és ennek a mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az úgy elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC-pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért? Hogy kinek érdeke ez? És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok? Hogyan használom a kezemet? Hogyan nyúlok hozzá? Hogyan nyitom ki? Hova teszem be? Ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
2: Elképesztő, hogy mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég, hogy egyszer rákeresel az ilyen témára, tulajdonképpen ez a mindent is elét hoznak. Én már láttam konkrét árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint hogy elképesztő az az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
1: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek, saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező működő koncepciókról beszélünk, viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezres számban vannak olyan alkatrészek ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrész hiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este lemegyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát le.

0: hogy a szívinfarktus kerülgetne, de ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ugye itt a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
1: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelni, hogy mi van a tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, hogy kiszolgálja ennek a rendszernek a működését?
0: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy a főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogy ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy na hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én egy csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték, és itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, és annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek az a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
2: Az elmúlt percekben Major Zoltánnal, kreatív technológiai vezetővel beszélgettünk a mesterséges intelligencia fejlődéséről.

0: az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddig életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
1: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni. És Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságába fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
2: Ez jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
1: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
2: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
1: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az ember magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
2: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
1: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó. Tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta, az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
0: Az elmúlt percekben Rideg Gyulát hallhatták.

0: Erdély. Gyermekáhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
1: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesbe,

0: talán a gyülekezetek szintjén is megvalósítani.
1: Valóban az erdélyi református egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
0: Mennyire veszik ki a részüket a lelkipásztorok, a vallástanárok akár?
1: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért, megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról aligha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
0: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
1: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
0: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
1: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számomra, számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
0: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
1: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál, vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli állítatot tartanak az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
0: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
1: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli állítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végsősorban Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Pontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
0: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
1: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
0: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
1: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
0: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
1: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
0: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
1: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, a rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
0: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
1: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
0: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
1: Hát talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból értelmes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt, generális direktort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

gyászkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 159-es számú énekünket. A 159-es számú énekünk 5 versszakát énekeljük el. Énekünk így kezdődik: örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba mégyünk.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az megvan írva Ézsaiás próféta könyvének 62. fejezetében. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többi elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogyan az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Falaidra, Jeruzsálem, öröket állítottam, soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet e földön. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek, nem isszák többé idegenek a mustodat, amelyért te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat, azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüretelik. Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld határáig, mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Szent népnek nevezik őket az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.
Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőségére a 80. Zsoltár első, második, negyedik és hatodik versszakát. A 80. Zsoltár első, második, negyedik és hatodik versszakának éneklésével dicsérjük Istenünket. Énekünk így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora, és Józsefnek vezérlő ura.

Gyertek, kedves testvéreim, imádkozzunk! Mennyei jó atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Örömünnep a mai, hiszen szent sereged ismét összegyűlt a te háromszori szent neved imádására, ígéd hallgatására. Valódi erőforrás számunkra az, hogy egy órát megállhatunk a te szent színed előtt. Örvend a mi szívünk, és hálát adunk az elmúlt hét minden egyes áldásáért. Te megóvtál, megőriztél minden bajtól, erőt adtál a nehézségek, a keresztek, a gyász hordozásához, alkalmat teremtettél az örömteli találkozásoknak, és ami még fontosabb, hogy nap mint nap éreztük a te jelenlétedet, találkozhattunk veled, megváltó Urunkkal. Köszönjük, Urunk, hogy te nem nyugszol miattunk, hogy gondunkat viseled, és szemmel tartod mindannyiunk életét. Általunk megmutatod másoknak is, hogy milyen jó Krisztus szent seregéhez hozzád tartozni. Köszönjük, hogy kijelenthetjük, hozzád tartozunk, a te néped vagyunk, tieid vagyunk. Ahogyan a nyál juhai sokszor szétszélednek, úgy mi is néha letérünk arról az ösvényről, amelyet megmutatsz nekünk, de köszönjük, hogy hozzád mindig visszatérhetünk. Úgy tereld, Urunk, a mi lépteinket, hogy mindig találkozzunk veled, és erősítsük a többi nyájhoz tartozó tagot is. Köszönjük, hogy befogadsz minket ebbe a közösségbe, hogy szent népnek nevezel minket. Kérünk, Urunk, tedd áldottá ezt az alkalmat. Te légy, Urunk, mindazokkal, akik most nem tudnak velünk örömmel ünnepelni, de a rádió hullámain keresztül ők is részesei lehetnek ennek az Isten tiszteletnek, amely te érted történik. Urunk, tedd készé fülünket ígéd meghallására, szemünket a lelki látásra, szívünket az ige befogadására, és kezünket, akaratunkat az ige cselekvésére. Szent Háromság egy Istenünk, arra kérünk, légy velünk. Amen.

Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 403-as számú énekünknek az első, második és a harmadik verszakát. A 403-as számú énekünk első három verszakát énekeljük. Arra kérjük a jelenlévő gyermekeket, hogy vonuljanak át Deák Lacika kíséretében a gyülekezeti terembe vasárnapi iskolára. A 403-as számú énekünk első három verszakát énekeljük tehát. Énekünk így kezdődik: Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk, ugyamint az írva található Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetében 1-től 7-ig terjedő verseiben. Hogy Isten igéje miképpen van megírva Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetében 1-től 7-ig terjedő verseiben, felolvasom, kérlek, hallgassátok figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázattal. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és a szőlőm között. Mit kellett volna még a szőlőmmel tenni, amit meg nem tettem? Azt vártam, hogy jó szőlőt terem majd, miért termett mégis vad szőlőt? Megmondom én nektek, most mit teszek szőlőmmel. Kerítését lerombolom, hogy lelegeljék. Kőfalát kidöntöm, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon. Nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izraelnek háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség, igazságra várt, és lett kiáltó igazság. Eddig tart a felolvasott ige. Szeretett testvérek, a mai vasárnap az óegyházi igehirdetési rend alapján jubiláté vasárnapja. Témája pedig az újongás, az Istenbe vetett öröm. Hogyan újonghat a ma élő ember, amikor azt látja és folyamatosan azt tapasztalja, hogy nincs oka az örömre? Hogyan újonghat az ember akkor, amikor felolvassa ezt a, vagy elolvassa ezt a gyönyörű, szépen megalkotott költői szöveget, és amikor a végére ér, akkor azt látja, hogy ez bizony-bizony egy ítéletes profécia. A felolvasott igéről úgy tartják, hogy egykor a lomsátrak ünnepén hangzott el, amikor Izrael népe 7 napra kivonult a szőlőhegyekbe, és ott ünnepeltek a lomsátrak alatt. Volt zene, tánc, ének, jókedv, de sokszor ez már kicsapongásba torkollott. Ézsaiás tevékenységének a kezdetén hangzottak el ezek a szavak, amikor talán még nem sokan ismerték őt. És talán a legelőkelőbb sátornál hangozhatott el ez az ének egy sokak számára ismeretlen proféta ajkáról, ott, ahol a nép képviselői ültek. Ki lehet ez a lantos? Ki lehet ez az énekes? Biztosan sokan felkapták a fejüket, és emiatt sokkal inkább odafigyeltek arra, hogy mit is énekel ez a proféta. Hogyha ma megállna előttünk, vagy feljönne a szószékre egy számunkra ismeretlen személy, biztos vagyok benne, hogy sokkal jobban odafigyelnénk az ige hirdetésére, arra, amit mond, mind azokra az emberekére, akiket már megszoktunk. Amikor felszeretnénk kelteni a hallgatóság figyelmét, akkor szoktunk néha olyan módszereket használni, amelyekre tudjuk azt, hogy a hallgatóság biztos felkapja a fejét. Igaz ez a közszereplőkre, az igehirdetőkre egyaránt. Mára már az elsődleges kommunikációs eszközünk a telefonunk. Azon kommunikálunk,

azon írunk üzeneteket, és hiszem azt, hogyha egy-egy hosszabb üzenetet kapunk valakitől, akkor nem olvassuk végig. Minél rövidebb üzenetekben próbálunk most már kommunikálni, mert tudjuk azt, hogy az emberek nem olvassák el. Röviden és tömören kell fogalmazni. Érzéseinket általában kis jelekkel, ilyen hangulatjelekkel szoktuk kifejezni, és Ézsaiás korában ez volt, amit most itt felolvastunk, ez a dal volt az az eszköz, amit Ézsaiás proféta felhasználhatott arra, hogy Isten üzenetét továbbadja úgy, hogy az emberek felkapják a fejét. Lehet, hogyha most Ézsaiás proféta itt élne közöttünk, akkor a szociális média oldalain keresztül üzenne nekünk amolyan hangulatjelekkel, ahogyan mi is szoktuk. Nézzük meg azonban, hogy mit tartalmaz ez a gyönyörűen, költői tökéletességgel megalkotott szöveg. A kezdő képe csodálatos. Zsíros, nagy termőföld, csodálatos hegyoldal, hegytető. És akkoriban a sokaság talán már el is kezdett gondolkozni azon, hogy hol található ez a hely. Gondolatban elkezdték keresni ezt a helyet, azért, mert ez nem volt jellemző ezen a vidéken, és talán már irigykedni is kezdtek, hogy na ez igen, nálunk ilyesmi nincs. A sokaság is érezhette azt, hogy ez a hely valamiért más, mint a többi, bőségesebb. Valóságosan Isten kertje is lehet még a paradicsom, vagy az édenkert is eszükbe jutott ennek kapcsán. A szerelmes azonban alapos előkészületeket végez ezen a kövér hegyoldalon. Fölássa, megtisztítja a gazdtól, kiveszi a köveket, beülteti nemes szőlővesszőkkel. Rengeteg munka. Aki valaha is foglalkozott szőlő vagy gyümölcs termesztéssel, az nagyon jól tudja, hogy mennyi munka kell ahhoz, hogy még a jól termő föld is meghozza a várva várt gyümölcsöt. Nem csak a földet készítette elő ez a gazda, ez a szerelmes ember, hanem azt olvassuk, hogy még tornyot is emelt. Ki tudja, talán azért, hogy kitűnjön ez a hely az összes többi földterület közül. Ez a szerelmes tehát magát nem kímélve dolgozik, gürcöl. Ilyen alapos munkát csak az tud végezni, aki valóságosan szenvedélyesen szereti azt, amit csinál. Itt nem csak egyszerű gondozásról van szó, hanem alapos munkáról, sok erőfeszítésről. Szinte együtt reménykedhetünk ezzel a szerelmessel, amikor várja, hogy a szőlője teremjen. Hát kiszámítana arra, hogy rossz gyümölcsöt hoz ez a termés, hiszen annyi erőt befektetett ez az ember, annyi mindent megtett annak érdekében, hogy szép és nemes gyümölcsöt teremjen a szőlője. Azt várja ez a szerelmes is, ez a gazda, akiről meglátjuk a későbbiekben, hogy kiről van szó, azt várja, hogy legyen termés, hogy legyen bőség, legyen öröm, legyen boldogság, és a készített sajtóból pedig folyjon a bor, éljen az igazi szenvedély és a szerelem. Ézsaiás proféta azonban ezekben a szavakban Istent írja le. Isten ez a szerelmes, Isten ez a gazda, aki megmunkálja a saját földjét. Ő az a bizonyos kedves, az a szerelmes, akinek van ez a földterülete. Nem idegen képes számunkra, hiszen úgy az Ó, mint az Új Szövetségben olvasunk olyan történetekről, amelyek Istent szőlős gazdaként vagy gazdaként jelenítik meg. Szó is volt már nem csak egy ige hirdetésben ezekről a történetekről, amelyek mind-mind arra buzdítanak minket, hogy figyeljünk oda arra, hogy milyen gyümölcsöket hozunk. Ismerős lehet számunkra a gonosz szőlőmunkások példázata, Jézus én mondása, amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Isten tehát munkálkodik. Vad szenvedéllyel munkálja ezt a földet, minden erejét beléveti, igyekszik mindent megadni, de valami mégsem sikerül, csalódás éri. Azt olvassuk, hogy a szőlő, a nemes szőlő vad szőlőt termett.
Egyes fordítások alapján úgy hangzik ez a vadszőlő, hogy egres. Tehát az egres szót használják bizonyos fordítások. És hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy egres, már-már érezzük azt a savanykás ízt a szánkban. Össze is fut a nyál a szánkban, hogyha ezt kimondjuk. És szomorúan megállapíthatjuk ezzel a gazdával együtt, hogy a munka hiába való volt. Hallhattunk már mi is olyan történeteket, amikor valaki egy nemes szőlőtövet vásárolt, azt gondosan gondozta, elültette, táplálta, mindent megadott neki, azonban amikor eljött a szüret ideje, akkor ez a tő vadszőlőt termett. Mekkora csalódást okoznak az ilyen helyzetek? Vagy mekkora csalódást okoz már csak az is, hogyha a féltve őrzött növényeink vagy terméseink megfagynak, elhervadnak, és nem találjuk az okát. Ez a jelenlegi időszak különösen kritikus a mezőgazdászok számára. Nemrég láthattuk is azt, ahogyan a gyümölcsösöket úgy próbálták megóvni a fagytól, hogy fáklyákat gyújtottak a fák között. Rengeteg pénz, rengeteg munka, rengeteg erőfeszítés és áldozat, de ki tudja, hogy meg lesz-e ennek a munkának az eredménye. Ki tudja, hogy megmarad-e a gyümölcs. Úgy gondolom, hogy a gyermeknevelés is egy ilyen folyamat. És a gyermeknevelési elméletek is ma azt hangoztatják, hogy a gyermeket fel kell világosítani, meg kell tanítani a jóra, példát kell mutatni neki, és ő automatikusan azt fogja majd cselekedni, amit a szüleitől tanult, amit a szüleitől látott. Sokszor azonban azt látjuk, hogy hiába van minden. Hiába a gondoskodás, hiába az áldozat, hiába a jó szándék, mert vannak olyan gyermekek, akik mégis letérnek arról az útról, amit a szülők nekik megmutattak. Úgy, ahogy Izrael is letér ebben a történetben. A próféta kitekint egy pillanatra, és rápillant erre a sokaságra, a tömegre, és meg is szólítja őket. Tegyetek igazságot! Mit kellett volna még tenni? Hiszen azt vártam, hogy ez a szőlő jó gyümölcsöt teremjen, mégis vadszőlőt termett. És itt következhetne akár egy hatásszünet is. Talán az emberek válaszoltak is erre a hatásszünetre, nem tudjuk, de mi megválaszolhatjuk. Hogy ez a gazda, azaz Isten mindent megtett annak érdekében, hogy ez a gyümölcsös jó gyümölcsöt teremjen. Mindent megadott, ami a növekedéshez szükséges, és a szerelmes ezután pedig válaszol. Válaszol arra, hogy mit tesz, hogyha látja azt, hogy a jó nemes szőlő vadszőlő termett. Lerombolja, a kőfalát ledönti, és hagyja azt, hogy a szőlőse elvaduljon. A nép talán fel is kiáltott annak idején, hogy igazad van, Ézsaiás, én sem tennék mást ebben a helyzetben, egye fene az egészet, minden hiába való volt. A dal végén azonban rájönnek arra, hogy ez az ének bizony róluk szól, Izrael házáról, Júda férfiairól. Kedves testvérek, beszéltünk már arról, hogy Isten ez a szerelmes, aki gondosan megműveli a földjét, aki szenvedélyesen előkészíti a kertet, kiválasztja a szőlővesszőket, elülteti őket, de azok mégsem teremnek. Ezek az ágak mi vagyunk, Isten választott népe. Akkor, abban az időben természetesen mindez Izrael népére vonatkozott, de az új szövetség fényében elmondhatjuk azt, hogy mi, ma élő, hívő emberek Isten népéhez, Isten választott nemzedékéhez tartozunk. Tegnap 10 ifjú tett bizonyságot arról, hogy megfelelőképpen felkészültek-e az első éves KT felkészítőkön. Van egy kérdés, amely felteszi azt, hogy ki most, ki jelenleg Isten választott népe. És a kérdésre adott válasz nagyon világosan elmondja azt, hogy a keresztény egyház Isten választott népe most. Hadd kérdezzem meg most tőletek, mint Isten ma élő választott népétől, hogy mi vajon mit termünk? A mi életünk mit terem? Egrest vagy édes, zamatos gyümölcsöt?
ahogyan nekünk nem tetszik az, hogy a fáink nem teremnek, hogyha a befektetett munkánknak nem látszik meg az eredménye, ugyanúgy Isten is felháborodik annak láttán, hogy mi nem teremjük a jó gyümölcsöket. Mi az elvárás mégis? A törvényesség és az önkényesség, az igazság és a kiáltó igazság ellentéte áll itt példaként ezekben az igeversekben. Érdekes, hogy a héber szavakban csupán csak egy-egy betű a különbség az ellentétpárok között. Kevés választja el az önkényességet a törvényességtől, és az igazságot a kiáltó igazságtól. Nagyon finom a határvonal ezek között, a dolgok között. Milyen jó lenne, hogyha valóban tudnánk Isten útján járni, hogyha valósággal meghallanánk az ő akaratát a mi életünkre nézve, hogyha valójában az ő törvényei szerint járnánk el az életben. De milyen könnyen gondoljuk oly sokszor a saját akaratunkat, a saját gondolatainkat, hányszor, de hányszor tulajdonítjuk Istennek, és arra hivatkozunk, hogy de hát ezt Isten akarta így. De milyen jó lenne az igazságot cselekedni is, hiszen hangoztatni azt tudjuk. Tudjuk mondani, meg tudjuk mondani mindenkinek, hogy mi az igaz és mi az igazság, de oly sokszor elmarad ennek a cselekvése. Kedves testvérek, Izrael ebben a két dologban biztosan elbukott. A proféta későbbi beszédeiből kiderül az, hogy mennyi ítélet vár még erre a népre. Mi vagyunk azok, akikre Isten szenvedélyesen gondot visel. Mi vagyunk azok, akik számára a mennyei gazda minden külső és belső feltételt megszab és megad nekünk ahhoz, hogy gyümölcstermő életünk legyen. Életet ad nekünk, munkát ad nekünk, megmunkál minket, megedz minket, az ő szent lelkével éltet minket, tetőt ad a fejünk fölé, megadja a mindennapi kenyerünket, hát a végtelenségig sorolhatnánk ezeket a dolgokat, amelyekkel ő megajándékoz. Mi már nem csak az ő ígéreteibe kapaszkodhatunk, hanem az ígéretek beteljesedésébe is. Ez a mennyei atya annyira szeret minket, annyira szerelmes belénk, hogy még az egyszülött fiát is feláldozza azért, hogy nekünk életünk legyen, hogy ne kelljen félni már a haláltól, hanem az örök életbe kapaszkodjunk. Ez kell, mindezek kellenek ahhoz, hogy ma ez táplálja bennünk az örök örömöt, az Istenben való örömöt. Örüljünk azért, mert Isten mindent megad nekünk a terméshez. Örüljünk azért, mert gondozza a földét. A feladatunk csupán az, hogy teremjünk. Könnyű feladatnak tűnik, de mégis oly nehéz megvalósítani és kivitelezni. Ilyenkor tavasszal előkészítjük a földeket, erőltetjük a palántákat, de vajon a lelkünkről gondoskodunk-e? Gondoskodunk-e afelől, hogy életünk Istenhez méltó gyümölcsöket teremjen? A felolvasott alapígéből kiderül az, hogy az Isten akarata szerinti járás, az önkényesség feladása és az igazság gyakorlása is mind-mind ilyen gyümölcsök, amelyekben gyönyörködik az Isten. De elengedhetetlen megemlíteni azt az amatos gyümölcsöt is, amelyet Pál apostol szeretetnek, örömnek, békességnek, türelemnek, szívességnek, jóságnak, hűségnek, szelídségnek, önmegtartóztatásnak nevez. Szeretett testvérek, jubiláté, azaz az öröm vasárnapján örülhetünk, és hálát adhatunk mindazoknak a körülményeknek, amelyeket Isten biztosít számunkra ahhoz, hogy gyümölcsöket teremjünk. Ezen a vasárnapon azonban még jobb lenne, hogyha Isten ránk nézve egy más végkimenetelő lírai szöveget adna elénk. Olyat, amilyet Ézsaiás könyvének 62. fejezetében olvastam például, hogy ahogy a vőlegény örül a menyasszonyának, úgy örül majd neked, Istened. Hát adja az Úr, hogy mindannyiunknak jó gyümölcstermő életünk legyen.
adja az Úr, hogy tudjon bennünk gyönyörködni. Tudjon gyönyörködni azokban a friss, zamatos gyümölcsökben, amelyeket életünkben termünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Urunk, szerelmes gazdánk, hálát adunk neked azért, hogy kertedben szőlőt ültettél, hogy mindent megteszel annak érdekében, hogy a jó földben megfelelő körülmények között teremhessünk nemes szőlővesszőn szép gyümölcsöt. Urunk, örülünk mindazokért a tényezőkért, amelyekkel megáldasz. Azért, hogy van betevő falatunk, hogy van tető a fejünk felett, hogy szeretsz minket, gondosan őrzöd életünket. Köszönjük, hogy ahogyan egy jó szőlős gazda, úgy gondoskodsz rólunk egyen-egyenként. Mi mást várhatnál tőlünk, mint jó, édes, bőséges termést? Sokszor azonban életünk egrest és vadszőlőt terem. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azt, hogy oly sokszor a szeretetlenség, az önkényesség, a gonoszság fertőz meg minket. Az igazságot hangoztatjuk, de nem teszünk semmit annak érdekében. Sokszor tudjuk is, hogy melyik a jó irány, tudjuk azt, hogy mi a te akaratod, mégis hátat fordítunk neked. Tudjuk, Urunk, hogy önerőből nem megy a gyümölcstermés. Ezért kérünk, hogy szent lelked által munkáld bennünk a jó gyümölcsöt. Add, hogy mások is meglássák rajtunk, hogy mi a te szőlős kertedhez tartozunk, és mások számára is kívánatossá tegyük azt a helyet, amely a tied, a te szőlős kertedet. Köszönjük, Urunk, hogy nem pusztítasz el minket, hogy mindig lehetőséget adsz a megjobbulásra, életünk megújítására. Kérünk, Urunk, leld örömöd bennünk olyankor, amikor egy-egy jó gyümölcsöt termünk. Kérünk, ne írts ki minket, táplálj továbbra is, hadd örüljünk annak a jóságnak, amely belőled árad. Urunk Istenünk, imádkozunk mindazokért, akik valamilyen szükségben is szenvednek. Légy azokkal a gyászoló családokkal, akik az elmúlt héten szerettüket kísérték utolsó útjára. Légy a betegeink áldott orvosa, hiszen oly sokan vannak közöttünk is, akik gyógyíthatatlan betegségekkel küzdenek. Add, hogy a fiatalok, a gyermekek is megtapasztalják, hogy jó hozzá tartozni, és hogy te szereted a tieidet. Imádkozunk, Urunk, a teremtett világért, népünkért és minden nemzetért, hogy a te békességet töltse be az egész földet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg minket. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, megemlékezvén arról, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Hálásan köszönjük azokat az adományokat, amelyek az elmúlt időszakban érkeztek be gyülekezetünk részére. Továbbá hirdetem azt, hogy a gyülekezeti tagok támogathatják vagy felajánlhatják az adójuk, a már befizetett adójuk 3,5%-át a gyülekezetünk részére. Az ehhez szükséges űrlapokat át lehet venni a lelkészi hivatalban. Továbbá hirdetem azt, hogy ezen a héten utolsó útjára kísértük Kis Imre férfi testvérünket, aki életének 88. évében adta vissza lelkét Teremtő Urának,
és ugyancsak ezen a héten kísértük utolsó útjára Simo Orbán Albertné pap Katalin nőtestvérünket, aki életének 84. életévében hunyt el. Azt kívánjuk a kedves gyászoló hozzátartozóknak, hogy Isten erősítse meg őket abban a hitben, a feltámadás hitében, Jézus szavaival élve, aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Továbbá hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Szerdán délután 6 órától Isten tiszteletet tartunk, csütörtökön 5 órától a kórus próbál, szeretettel hívunk és várunk minden dalolni vágyó gyülekezeti tagot. Továbbá pénteken délután 6 órától szeretettel várjuk a legkisebbeket, a gyermekeket vallásórára, bátran küldjék őket ezekre az alkalmakra. Vasárnap délelőtt ugyanúgy 10 órától Isten tiszteletet tartunk, amelynek keretében belül ugyancsak vasárnapi iskolára is sor kerül, valamint vasárnap délután 6 órától Isten tiszteletet tartunk. Záróének és áldás után szeretettel várunk mindenkit a gyülekezeti terembe, ahol Orbán István kiállítás megnyitójára kerül sor. Hitvallás tételre és áldásra várva énekeljük a 432-es számú énekünk első és második versszakát. A 432-es számú énekünk első és második versszakát énekeljük. Mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett. Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Énekeljük a korábban megkezdett 432-es számú énekünk negyedik verszakát. A 432-es számú énekünk negyedik verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Segíts, Uram, hogy éltemet, csak te néked szenteljem.

0: Összete szerint felelőtlenség Muresan részéről, hogy nem akarja visszaadni a megbízását. A drónveszély miatt ideiglenesen szünetelt az oktatás Szulcsáva megyei település iskoláiban. A gépjármű és motorkerékpárkereskedelem az első 7 hónapban 2,4%-kal csökkent. Tiltakozás az iskolai egyenruha ellen. Feketébe öltöznek a diákok szeptember 28-án. Ma Kolozsváron borús időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. A Szociáldemokrata Párt ma felszólította a Facebook oldalán Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnököt, hogy adja vissza a kormányalakítási megbízását. A bejegyzés szerint a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS tisztségeken marakodik, miközben Románia válságban van és az emberek szenvednek. Állásfoglalásában a PESZEDE bohózatnak nevezte a Muresan kormány megalakítására tett kísérletet, és azt állította, hogy a három párt elszakadt a valóságtól, a választóktól és az ország sürgető problémáitól. A szociáldemokraták szerint a kormányalakítási tárgyalásokon a minisztériumok és a miniszterelnök helyettesi tisztségek elosztásáért folyik a küzdelem, miközben a tárgyaló felek reformokról, felelősségről és megszorításokról beszélnek. A PESZEDE szerint felelőtlenség Muresan részéről, hogy nem akarja visszaadni a megbízását, noha nincs esélye megszervezni a parlamenti többség támogatását. A matematika nem neki kedvez, olvasható a bejegyzésben. Négy Szulcsáva megyei településen felfüggesztették ma reggel a tanítást a drónveszély miatt elrendelt riasztás után, közölte az Ager Press-szel a prefektúra. A Szolka, Árborre, Botosána és Kácsiká területén működő iskolákban 10 óráig szünetelt az oktatás. A Védelmi Minisztérium korábban közölte, hogy egy Ukrajna felől behatoló drón 4 percet repült Románia légterében, majd lezuhant a Szulcsáva megyei Szolka közelében. Az incidensben senki nem sérült meg, és anyagi kár sem keletkezett. A drón Botosány megye északi részén hatolt be Románia légterébe. A Védelmi Minisztérium közleménye szerint a belügyminisztérium egységei lezárták a helyszínt, ahol egy kisméretű drónt találtak. A becsapódás helyén nem keletkezett tűz. A gépjármű és motorkerékpárkereskedelem, illetve javítás forgalma az év első 7 hónapjában nyers adatok szerint 2,4%-kal, naptárhatással és szezonálisan kiigazított adatok szerint 1,3%-kal csökkent 2025 azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból. Január 1 és július 31 között a nyers adatok szerint a motorkerékpárok, alkatrészeik és tartozékaik kereskedelme, valamint a motorkerékpár karbantartás és javítás forgalma 15,7%-kal, a gépjármű karbantartás és javítás forgalma 3,6%-kal, a gépjármű kereskedelem pedig 3,1%-kal csökkent. Eközben 0,2%-kal nőtt a gépjármű alkatrészek és tartozékok kereskedelme. Júliusban az előző hónaphoz képest a nyers adatok szerint 2,8%-kal csökkent a gépjármű és motorkerékpár kereskedelem, illetve javítás forgalma. A visszaesést a gépjármű kereskedelem 9,3%-os mérséklődésre okozza. Az Országos Diák Tanács arra kéri a diákokat, hogy szeptember 28-án öltözzenek feketébe, és így tiltakozzanak az iskolai egyenruha kötelező vétele ellen, amelyet egy parlament előtt lévő törvényjavaslat ír elő. Az indítványt a szenátus már elfogadta, és a döntéshozó kamara a képviselőház elé került. A diák szervezet mai közleményében sérelmezi, hogy a fiatalokat egyáltalán nem vonták be az egyeztetésekbe. Az Országos Diák Tanács határozottan kéri a képviselőház, hogy döntéshozó fórumként utasítsa el a kötelező egyenruhára vonatkozó javaslatot, számol be az EduPedu portál. A szervezet kiemelte, a projekt benyújtása óta nyilvánosan ellenzik az ötletet, ennek ellenére méretre szabják a ruháikat anélkül, hogy megkérdeznék őket. Úgy tűnik, a döntéshozók számára a diákok hangja kevésbé számít, mint a megjelenésük. A szeptember 28-ára meghirdetett akció felhívásában a diáktanács úgy fogalmazott, egy olyan oktatási rendszerben, ahol az oktatáshoz való hozzáférés még mindig a család anyagi lehetőségeitől és a szülők lakóhelyétől függ, a kötelező egyenruha nem pótolhatja a különbségek csökkentését célzó intézkedéseket. Az iskolai zaklatás, vagyis bullying nem a márkás pulóverekből fakad, és nem tűnik el azokkal együtt az iskolából. A társadalmi szakadékok nem szűnnek meg attól, hogy a diákok egyforma inget hordanak, a tartozás élménye és a fegyelem pedig nem varható fel a hajtókára. A diákszervezet hozzátette, szeptember 28-án azért választjuk mindannyian ugyanazt a színt, hogy megvédjük a jövőbeni választási jogunkat. A fekete ruha az önként vállalt szolidaritás jele lesz. Bárki csatlakozhat a saját stílusában, a már meglévő ruhadarabjaival, akár egyetlen fekete kiegészítő vagy ruhadarab viselésével is. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 62 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései szerint Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 16 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és Krónika online hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most pedig, mielőtt jó hír csendülne, szeretném a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani egy lehetőséget, ami ben adakozni lehet. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda szervezésében még 6 napig lehet adományozni az Egy Táska Egyesség kezdeményezés keretein belül. Az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda, az Erdélyi Református Cigány Misszió és a Kinder Erdélyi Diakónia közös szervezésében meghirdetett Egy Táska Egyesség adománygyűjtés célja, hogy tanszerekkel, tanszercsomagokkal és pénzbeli támogatással segítsük azokat a gyermekeket, akik számára az iskola és komoly anyagi nehézséget jelent. Az adománygyűjtés szeptember 30-ig tart, így még 6 napig várjuk mindazok felajánlásait, akik szeretnének hozzájárulni a mély szegénységben élő gyermekek iskola kezdésének támogatásához. Az adományokat az Erdélyi Roma Koordinációs Iroda székhelyén, a Körösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt Sepsiszentgyörgyön lehet leadni, minden nap 9 és 14 óra között. További információért a 0740 338 656 vagy a 0775 161 367 telefonszámok egyikén lehet érdeklődni. Arra kérünk mindenkit, aki teheti, csatlakozzon a kezdeményezéshez, és segítsen abban, hogy minél több gyermek számára biztosíthassuk a szükséges tanszereket. Egy táska, egy esély, egy jobb jövő. Ez az adakozás mottója, szóval köszönöm szépen a figyelmüket, és bíztatunk mindenkit az adakozásra. A következő percekben jó hírt fog szólni, amelyet Barta István Zsolt fog elmondani, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora.
2: Jó hír!
3: Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek maradtak, hogy én, az Úr építettem újjá a romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Ezékiel próféta könyve, 36. fejezet, 36. verse. János látomásban írja. Íme, nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Jelenések könyve, 7. fejezet, 9. és 10. vers.
4: Thank you.
2: ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete az Efézusbeliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján szól ma hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom az igét, az Efézusiakhoz írott levél 4. részének 17. és 18. verseiből. Többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak, az ő elméjük hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Általában úgy szokott lenni, hogy a kicsinek a nagy után kell igazodni, és mivel annyira más az irány, amit a többség él, ahogy Jézus mondja, a széles úton járók csoportja gyakorol és gondol, hogy bizony az a kísértés vonz bennünket is, akik Krisztus útján szeretnénk járni, hogy ezután a nagy sodrás után alakuljon a gondolkodásmódunk is, és az életünk. El is várja tőlünk ugye a külvilág, hogy ne lógjunk ki a sorból, hogy ezt szokták mondani. Nehéz ilyenkor tényleg csak azért is határozottan egy más irányba menni, másképpen beszélni, másképpen élni. Az apostol hasonló helyzetben levőket bátorított Efézusban, ahol egy erősen pogány világban születik meg egy keresztény közösség, ahol egy nagyon szabados életstílust élnek, azt szokták meg tulajdonképpen a Krisztushoz térőknek a sokassága is, hiszen ők is azt élték és úgy gondolkoztak, és ebből állnak át Jézus útjára, és bizony ilyen helyzetben nem könnyű megmaradni amellett, amit Jézus tanít és amit Jézus mutatott. Ezért az Efézusban jellemző helyzet az ma is pontosan olyan aktuális, mint ami akkor volt, és bennünket is kísért a külvilágnak való megfelelés. Ezt a másságot nekünk lelkünkbe kell vésnünk. Mi elfogadtuk azt, hogy a Jézus útja keskeny út, amelyik az életre visz, és ez az az út, amelyikért ő életét adta, ez az úthoz Jézusért kell elsősorban ragaszkodnom, mert tudom, hogy ez visz majd célba Isten országába. Emiatt ez az út biztosan jó és helyes, és nem kell elbizonytalanodni azoknak a hangoskodása, vagy éppenséggel annak a nagy tömegnek a sodrása mellett, amelyik teljesen másképpen gondolkozik, másképpen él. Isten gyermekeként más kell legyek, ehhez a másságomhoz ragaszkodnom kell. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy egyedül vagyok, még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy gyenge vagyok, kicsi vagyok. És itt bizony az nem áll, hogy a nagynak kell a kicsit befolyásolnia, hanem mi a kicsinek tűnők kell, úgymond a nagyban, ahogy Jézus mondja, kovász legyünk, és itt nem áll az, hogy a nagy majd legyőzi a kicsit. Jézus végig arról beszél, hogy ne féljetek, mert én legyőztem a világot, ő egyedül győzte le a nagyot, a sokat, és ennek a győzelemnek az ösvényén mehet végig a keresztény ember ebben a világban, van esélye megmaradni és győzni, hiszen az út az biztos és az készen van, még akkor is, hogyha ugyan kicsi, keskeny, de működik és létezik. Másnak kell lennie a keresztény embernek, és ez a mássághoz ragaszkodnia kell, hiszen ez a másság nem más, mint Jézus. Krisztusinak kell lennünk csak azért is, ha nem akkor, ahogy Jézus más példájában tanította, haszna vehetetlenek vagyunk, olyan gyertya, amelyik nem ég, vagy olyan só, amelyik nem sóz. Hiszen persze, hogy más az az ember, akit a megváltó az ő drága vérével megfürdetett és megmosott. Amen. Nagyon sok jót kaptunk tőle, drága megváltó Jézusunk, és köszönjük ezt neked. Fel se tudjuk azt mérni, hogy milyen nagy ajándék a kegyelem, de sejtjük, és segíts bennünket, hogy ehhez a mennyei tisztaság

Isten üzenete Adorján László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk az Efézus beliekhez írt levél 4. részének a 17. és 18. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységül című könyvből, Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz. Az ideológia mitosza. Mike és Brandon a kedvenc tanáraikat hasonlították össze, míg sorba álltak a feliratkozáshoz a Nyugati Menü Egyetemen. Komolyan azt gondolod, hogy fel kellene vennem a nyugati civilizáció helyzete tárgyat, morogta Mike. Az a fickó egy náci. De legalább sikerült megszereznem Nelsont az angol irodalomhoz. Ja, én Krisztushoz mentem megint, jegyezte meg Brandon. Igen? Melyik tárgyra? Mindegyikre. Mindegyikre? Ja. Sok tesztet irat? Nem. Azt kell visszamondani, amit leadott az órán? Kérdezősködött tovább Mike. Nem, felelte Brandon. Akkor még mit kell annál a fickónál csinálni? Csak ismerni kell. Annyit akar, hogy összeismerkedjünk vele. Tudjuk, hogy kicsoda, meg hát kapcsolatot építsünk vele. Nehéz elképzelni egy ilyen tanárt, ugye? Mégis van egy. Sok ember úgy gondolja, hogy a kereszténység, hasonlóan szinte az összes valláshoz a világon, lényegében hittételek rendszere, dogmák, viselkedési kódexek, filozófia, vagyis egy ideológia. De ez tévhit. A kereszténység nem olyan, mint a buddhizmus, vagy az iszlám, vagy a konfucianizmus. E vallások alapítói lényegében ezt mondták. Tessék, itt van, amit tanítok. Higgy a tanításaimban. Kövesd a filozófiámat. Jézus viszont ezt mondta. Kövess engem. Máté evangéliuma 9. részének 9. verse. A világ vallási vezetői ezt kérdezték. Mit gondoltok arról, amit tanítok? Jézus pedig ezt. Mit gondoltok? Ki vagyok én? Lukács evangéliuma 9. részének 20. verse. A legtöbb vallás követőjének erre kell választ kapnia. Milyen ideológiát kell vallanom? Amit viszont a leendő keresztjénnek tudnia kell, az így hangzik. Mit tegyek, mihez kezdjek Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Máté evangéliuma 27. részének 22. verse. A kereszténység nem vallás, hanem egy kapcsolat. Nem valami eszmerendszer vagy dogmagyűjtemény, hanem egy személy. Pontosan ez az, amiért Jézus pere egyedülálló. A legtöbb per során a vádlottat el akarják ítélni valami miatt, amit csinált. Jézust viszont azért ítélték el, aki volt.

Márk is beszámol Jézus Sanhedrin előtt tartott tárgyalásáról. Említi, hogy több hamis tanút is hívtak, de tanúvallomásaik zavarosak voltak és egymásnak ellentmondóak. Ezután, írja Márk, a főpap Jézushoz fordult. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Ahogy olvashatjuk ezt a Márk evangéliuma 14. részének 61. versében. Az áldott egy zsidó számára Istenre való közvetlen utalás volt. Jézus így felelt erre a kérdésre. Én vagyok. Ekkor a főpap, anélkül, hogy megvárta volna a tanács ítéletét, megszaggatta a ruháját, jelezve, hogy Jézus istenkáromlást követett el azzal, hogy magát Istennek mondta. Tehát a tárgyalás Krisztus személyéről szólt. Hogy ki is volt ő? Ez az a kulcsfontosságú dolog, amiben a kereszténység különbözik a többi vallástól. Nem egy ideológia, hanem Krisztus személyén alapszik, és épp ezért megköveteli, hogy kapcsolatban legyünk vele. A keresztény hitet az igazolja, hogy Jézus Krisztus a Messiás, Isten fia. Ez okozta egy súlyos konfliktust közte és a farizeusok között. A farizeusok úgy vélték, hogy a törvény előírásainak szigorú betartása a legfontosabb. Jézus viszont lényegében ezt mondta. Nos, az nem lesz elég. A törvénynek való engedelmességgel a velem való kapcsolatodat kell kifejezned. De attól még nem leszel keresztjén, hogy betartod, amiket tanítottam. Csak akkor leszel az, ha személyes szeretet kapcsolatban állsz velem.

Krédó hitépítő műsorunkban a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységül című könyvből, nem az számít, hogy mit tudsz, hanem hogy kit ismersz című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

Reményik Sándor, jaj, nagyot kértél. Jaj, barátom, nagyot kértél. Lehetetlenül nagyot. És ezen az egy ponton én kegyetlenül makacs vagyok. 18 éve prédikálom, maradni s a fészken megülni. Én segítsek neked innen kimenekülni? Nem segítek. Ha tehetném is, nem akarom. Szakadjon le tőből inkább a két karom. Híd, ha lennék, vízzel vitetném el magamat. Viadukt, ha lennék, beomlanék a lépteid alatt. Alagút, ha volnék, rád szakadnék szörnyű robajjal. Asszony, ha volnék, tartóztatnálak hosszú jajjal. Farkas, ha volnék, riasztanálak üvöltéssel. Ha úton álló, állnék utadba hosszú késsel. Erdő, ha volnék, kigyulladnék sorompó lánggal. Tűzesőben haladhatnál csak rajtam által. Holttestemet vetném elibéd akadálynak, csak azon át inthes búcsút Erdélyországnak. 18 éve prédikálom maradni, s a fészken megülni. Láttam a vért az ereinkből cseppenként folyni, s zúgva dőlni. Én segítsek neked innen kimenekülni.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A bugyuta ember. Felvidéki népmese. Élt egyszer egy bugyuta ember. Ez olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhitt. Amit rábíztak, mindent elfelejtett. Egy napon megházasodott. Éltek nagy boldogságban. Boldogságuk talán most is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna. Azt mondja neki a felesége. Menj el a vásárba, nincsen lisztünk, vegyél egy véka búzát. Utána őröltesd meg, hogy kenyeret süthessünk. Ment a buta ember, de mindig azt hajtogatta, hogy el ne felejtse. Egy véka búza, egy véka búza. Találkozik a szántó vetővel, aki rámordult. Hogy mondhatsz olyat, hogy egy véka búza? Három véka van az én földembe vetve, s különben is így kell köszönni egy szántóvető embernek? Hát, hogy köszönjek? Úgy, hogy az Isten áldja meg a munkájukat. Na jó, majd máskor úgy csinálom. Megy tovább. Az út szélén verekedik két ember, de nagyon. Oda megy melléjük, leveszi a kalapját. Isten áldja meg a munkájukat. Hogy mersz ilyet mondani? Hát, hogy mondjam?

0: Úgy, hogy válassza szét az Isten magukat. A majd máskor úgy mondom. Mikor megy tovább, egy esküvői menettel találkozik össze. Jönnek a kocsikon a hadonászva, énekelve, a mennyasszony a vőlegény a legelső kocsiban. Elébük ugrik a szegény bugyuta ember. Válassza szét az Isten magukat. Most esküdtünk meg, már ilyet kívánsz? Hát, hogy mondjam? Tetted volna a botodra a kalapot, aztán éjjj, húj, éjjeneztél volna minket. Na jó, máskor úgy csinálom. Megy tovább. Ott meghajt két mészáros vagy had disznót a városból. A bugyuta ember a kalapját a botra teszi, és rikkongat nagyokat. Éjjj, húj, A mészárosok alig bírták hajtani a disznókat, mert hol erre, hol arra szaladnak. A kiabálásra aztán teljesen szétfutnak. A bugyuta ember mind szétriasztotta. Eddig is megverték minden helyen, de itt kapott a legtöbbet.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem suhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, melső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször súhajtott imigyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volt. Körbeállják, megcsodálják, ide hívják, oda hívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba.
3: Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla.
1: Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
4: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva.
4: Kedves tyúk, bocsánat, Jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
1: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
4: Kott, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét.
3: Mindez, mondta, nem elég.
4: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna.
1: És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik.

A pacsirtát arra kéri, hogy a hangjár csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, felkiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.

0: Tréfás mackók.
1: Hol volt?
2: Hol nem?
0: Messze.
1: Messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagy éri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek, mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Éj, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök. Hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül, mi az? Felel rá az öreg medve.
2: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a két okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs.
1: Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat.
0: Mondogatják magukba.
2: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársony a szakál, mi az? Mi az?
0: Szól az apjuk.
2: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája.

padláson a jó kolbászétel. Rak szekére két pár ökröt, s fogj be négy zsák lisztet, eredj velük a halomba, s hoztok, amit visztek.

0: tanár ül a parton, s mint a szesz gyár úgy pipál. Ráköszönök, szép jó estét, fényes délben senki pál. A minap még itt elláttam, hová lett a malma? Egy-kettőre megkerítse, élve vagy halva. Mondja erre, vízamalom meghűlt a sok víztől. Reggel, este, éjjel, nappal, köhécsel meg prüszköl. Láza is van, s dézsányira földagadt az orra. Elment án a korcsomába egy kis forral borra. Indulnék, de jön a malom szembe, hát hótrészek. Azt rikoltja,
1: itt sem vagyok, megyek és eprészek.

jussra. Noszat nyomban leütötte, aztán meg is nyúzta. Nyársra húzta, megsütötte, istenesen bevet. Mondta is, hogy nem

0: Hazamentem, édesapám várt már.
1: Hát te fiam, ugyan Viza olasúlyba jártál.
0: Elmeséltem, hogy volt, mint volt, ő meg nagyot nevetett.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen, mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtan, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugoras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.